0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Egy picivel hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában arra gondoltam, hogy most hozom mindjárt az óra elején két ót, és egy olyan dalt, ami szerintem egy csomó plusz tartalmat hoz, nem maga miatt a dal miatt, hanem azért, mert hogy ugye ez egy bő 10 éves dal, vagy valami ilyesmi, de most, egy pár hónapja fedezte fel igazán magának először a social, aztán pedig a rádió kis, szóval van úgy, hogy várni kell a sikerre, de ott van, hogyha van valami kis extra a produkcióban, vagy bennünk, akkor előbb-utóbb az összejön. Na hát, egy picit erről is szól ez a dal, legalábbis a felfutása kapcsán. Két ó, turn the lights off, ezt én ittom a Rádió 1-en.

0: sokakig reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Igazi mai sláger megy, Katy Perry után pedig Louis jön. Louis egyébként gyerekkor óta nagyon kedveli az énekesnőt, és nagy eredmény, hogy már volt olyan fesztivál, ahol mind a ketten felléptek, hát még nem egymás után, de lépésről lépésre, step by step. Louis, Golden

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig már jön a Strandfesztivál. Na lá, hogy Rádió Estéggyel, szerintem ezt nem kell mondanom. Minden nap elképesztő line-up-ba várjunk majd az ott bulizókat. Szerdán a diszkós itt kezd, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Juhik és Jauri a lemezjátszók mögött, de minden nap pontos line-upja a Radio1.hu-n is ott van.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órában sem állok meg, sőt, ha lehet, akkor még picit nagyobb tempóra kapcsolok, mert szerintem ilyenkor már 3 óra felé nagyon sokan fáradtak. Na, hozom a lendületet például a Swiss Discóval, Jennifer Lopezzel, a hazaiak között pedig többek között a Valmarral is, a kezdés pedig Ray Daltoné lesz. Az igazi mai sláger a Blood Running, pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 3 óra után egy picivel hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A kedvencek között pedig Lady Gaga jön, aki ugye egy nagyon nagy turné, meg filmforgatás, meg film promóciós turné.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt Nyuik készítette, a Rádió egy DJ-je, aki na náhogy ott lesz a Strandfesztiválon, a szerdai napon is például hajnali 2-től a Rádió Stage-en. Ez pedig a Swiss Disco igazi mai slágere, a Sleep Tonight.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guetta jön, aki az utóbbi időben azt nyilatkozza egyre többször, hogy nagyon kezd rákapni a stadion fellépésekre, hogy óriási bulikat csinál, nagy fesztiválok, állandó rezidenciák Las Vegasban, meg Ibizán a nyári hónapokban, de azt mondja, hogy a nagy koncertek, a nagy stadionok, amiből egyébként hármat is csinált egymás után Párizsban, tavasszal, nem is akármiért, na azok most nagyon elkapják. És egyébként meg tudom érteni, mert valami szenzációs volt a videók alapján, sajnos nem voltunk ott, de a videók alapján, amit ott csinált. Nagyon komoly. Ez meg az igazi mai slágerek közben, J-Lo-val, David Guetta, Save Me Tonight, amit indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Bestit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 ma is Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek között például Shakira és Kamrád újdonsága is a következő órában, a kezdésben pedig a Hearst dalával a Purple Disco Machine-t hozom. Az igazi mai slágerek között a Wonderful Life már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel 4 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között pedig DJ Metzger Vikit hozom, aki a szerdai napon, vagyis holnap után ott lesz a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en 1 órától a lemezjátszók mögött. Ezt az igazi mai slágert pedig lényegében ebben a formában neki köszönhetjük, mert hogy Nagy Bogi és Dash, Jó leszek újra című dalának egy nagyon vagány verzióját, egy remixét készítette DJ Metzger Viki.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, pedig Regál Lili, aki Ibizán lépett fel a múlt héten, hát nagyon menő is, nagyon gratulálunk, és nagyon jó, hogy a rádió DJ-k tényleg ekkorát mennek a világ minden pontján. Aki lemaradt volna a sztoriról, hosszasan mesél az Instagram is róla, Lili, érdemes csekkolni. Na, időközben viszont igen, indítottam az újabb nagy kedvencet, Shakirától a legújabbat választottam most, ez a Die Die, itt a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nemrég pedig kiderült az is, hogy mennyibe kerül Banksy a londoniaknak. Ugye tényleg szenzációs dolgokat csinál, de azért ezzel van feladat, és a friss infók szerint több mint 150 ezer fontot költöttek londoni műveknek az őrzésére, és adott esetben az eltávolítására, ami mind Banksyhez kapcsolódik, ez derült ki a BBC egyik adatigényléséből, ami nem azt jelenti, hogy ne lennének így is nagyon menőek ezek a művek, de azért tényleg erre azért pörög a cash időnként. Na ilyen és ehhez hasonló infók is vannak a Radio 1.hu-n, érdemes kattintani, én pedig az igazi mai slágereket hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Éjszaka permetezik a platánfákat Kecskeméten. 6 Bács-Kiskun vármegyei polgárőrvezetőt díjaztak. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Éjszakai permetezést végeznek augusztus 21-e és 31-e között Kecskemét közterületein, ezért több városrészben is zajra lehet számítani. A Városüzemeltetési Társaság megbízásából este 10 és hajnali 4 óra között kezelik a platánfákat, a csipkés poloska és a gnomóniás levélgomba ellen. A munkálatok pontos időpontját az időjárás is befolyásolhatja, írja a BAON. A növényvédőszerrel kezelt területeken munkaegészségügyi várakozási idő nincs, a haszon növények esetében azonban 21 napos élelmezés egészségügyi várakozási időt kell betartani. 6 Bács-Kiskun vármegyei polgárőrvezető részesült országos elismerésben az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az Országos Polgárőrszövetség budapesti rendezvényén csaknem 100 önkéntes munkáját ismerték el, köztük több helyi egyesület vezetőjét. Elnöki dicséretet és jutalmat kapott a kecskeméti Novák Zoltán Árpád és Pálinkás János, valamint Schuster István né császártöltésről, Garamvölgyi István József Uszódról, Keresztes Tamás Gábor Dávodról és Szigeti Sándor Dunapatajról. Az elismeréseket azok a vezetők vehették át, akik példaértékűen irányítják egyesületüket, és kiemelkedő munkát végeznek a külterületen élők biztonságának növeléséért, írja a baon.hu. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig bár nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
2: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet záporokra, zivatarokra számítani. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 27 és 36 fok között alakul. Holnapra virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, míg napközben 23 és 29 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, kellemes hétfőt, rövid hetet indítunk, csak mondom, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, augusztus 17-e van, a mai napon a játszintok, a névnaposok, sok boldogságot nekik.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A legnagyobb fesztivál hangulatot daná, hogy mi hozzuk ezen a nyáron is. Legközelebb már szerdától a strandon, ahol este 8-kor indul a színpadunk a diszkós ittel, aztán Loci Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Miki, Nyújik és Jauri a lemezjátszók mögött. Most meg Purple Disco Machine, Ice Dice és a Beat of Your Heart jön.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor a mai naptól egy pici lehűlés már érzékelhető lesz, de legalábbis csapadék mindenképpen az ország nagy részén, de azért nagy hidegre nem kell számítani, és ami jó hír, szerdától, amikortól indul a Strandfesztivál és a Rádió Stage, újra 28-30 fog, de hát azért ma is 30 körül leszünk, holnapra mondanak egy picit 30 alatti napi maximumot egyébként. Lói, get lucky! A hírek után ezzel folytatom. Aztán jön a Balázsék Beston, 6-tól pedig startol a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de úgysem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: hiszen nincs meg a másik fele.
1: Ugye? És mindig csak jobbat raknak.
0: És mindig csak a jobbat rakott
1: mert
0: ki.
1: Mert akkor ellopsz két 43-asat, egy jobbas balos, akkor tudod használni még a fele más is.
0: Így van, nem kell kitenni mind a kettőt, kirakod a jobblábasokat, kint hagyod, és nem lesz, aki elviszi. Mert ugye nincs szüksége csak jobblábas cipőkre.
2: Jó, nem olyan okos ez a fiú, ha nézed a kamera felvételeket, hogy végig sétett 15 kamera előtt arccal, betol egy bevásárlókocsit, hogy...
0: Ő ugye egy bevásárlókocsival ment, egy üres bőröndel, odalépett a féláron kínált letakart cipőkhöz, az arcát se takarta le, hogy Eszter mondja, bepakolt a bemutató strand, a standról, és valakivel trécsert a fülesén, majd kitolta a szajrét, és távozott. 14 ezer dollárnyi cipőnek a fele a 7 ezer dollár, amit ő elvitt, csak és kizárólag jobblábas cipők. Az ausztrál sajtó, reggeli műsorok, a híradó, mindenki azt találgatja, mit csinált a fazon ennyi jobblábas cipővel.
1: Láthatóan két lába van, ugye?
0: Tehát, hogy de ezt nem tudjuk. Ezt azért benne vagyunk biztosan.
1: Ő nem egy fél lábú.
2: Mert akkor várja otthon valaki, akinek viszont nem.
0: Akinek nincsen.
1: Uh-huh.
0: Akinek
1: nem csak... lehet, hogy egy másik bevásárlóközpontban pedig az a szokás, hogy csak a bal lábas cipőket rakják.
0: És hozzárakja a másik oldalt.
1: Lopja el a balosokat?
0: Igen, mi van egy fél lábú barátja, kérdezi valaki. Emlékeztek a csávó, aki lábakat lopott? Igen. Az megvan? Igen. Hogy ő a hullázából a lábakat vitte el. Az is nagyon morbid volt. Tehát néha az emberek teljesen furán gondolkodnak.
2: Mi van, ha nem is a cipő kell, neki csak az asztal, csak őt le kell pakolni az asztalról.
0: Igen, igen. A nejlon a tetején. Ez az a típusú ember, akinek mindent csak lopjuk el, mert ingyen van. Csak kint van, és a világ látod, hogy nem tudod használni, nem jó semmire, de elviszed, mert mozdítható.
2: Én nézem ezt a fickót, hogy csinálj, és most mondom neked, hogy ez át van gondolva. Tehát ezt kitalálta magának, ő itt valakivel ki akart babrálni konkrétan. Tehát szerintem vagy konkurenc cipő eladó.
0: Aha, tehát hogy nagyon megfontolt, igen, nagyon lassan csinálja, nem kapkod, nem fél.
2: Igen, és tudta, hol megy, három letakart ilyen stand volt, abból kettőt ugye kifosztott, egyet ott hagyott.
0: Egyet ott hagyott,
2: igen. Érdektelen volt. Szerintem ő valahol nyitott egy másik üzletet, és szerette volna, hogyha a klientúra átmegy hozzá.
0: Na ez lehet egyébként, vagy csak
1: írja hallgató. Hogy cipőkkel, hát mit csinálsz?
2: Hát az semmi, de a másik tönkre megy.
0: De az nem lehet írja valaki, hogy megállapodott egy ortopéd sebésszel? Ez egyébként jó megoldás,
1: csak a balokat vágni.
0: Csak a bal lábat vágtatok, szóljatok, hozom a cipőt hozzá. És megállapodva hatalmas díleket köd. Ez az a kategória, nem? Amikor lopjuk el, mindegy. Igen, csak lopjuk el, vigyük el, mert hogy ott van és ingyen van valójában.
2: Lehet, hogy ilyen rendezvényekre viszik, ahol abba fogják inni a pezsgőket.
0: Júj, de jó vagy.
1: De ez csak női, ez meg férfiakat lopott.
2: Most nem mindegy, 44-esből többet lehet inni.
1: Több a pezsgő, ebben igazad van.
0: De egyébként tényleg így van. De van ez tényleg ez a típus, aki nem bír ellenállni, mint tudja, hogy nem használja, de egész egyszerűen elviszi.
1: És ha annyira be volt, mit tenni, szíva, rúgva, akármicsoda, hogy föl se tűnt neki, lehetsz annyira részeg?
0: Szerintem észreveszed. Szerintem minden cipő egy irányba áll, hát mindegyik cipő egy irányba van, szerintem az egy idő után észreveszed egyébként, igen. Tehát azért az így, annak kevés az esélye, hogy nem tudod, hogy csak jobbos cipőket lopsz el. Na igen, mindenki rajta röhög Ausztráliával, hogy szerencsétlen.
1: Volt már olyan az életetekben, hogy láttatok valamit, és így azt mondtátok, hogy nem bírok nélküle elmenni?
0: Hogyha, hogy elloptuk?
1: Hát, hogy elkastázod.
2: Ja, de úgy, hogy, hogy nem lehet még megvenni, vagy ilyesmi.
1: Igen, hogy nem lehet, nem a tiéd.
0: Tehát, mondjuk, hogy loptunk-e már valaha? Igen.
2: Tehát, hogy nálam van-e az országom, ezt kérdezed?
1: Vagy az aranytartalék, vagy valami.
2: Esetleg valamit az
0: aranytartalék. Azt megtalálták az aranytartalékot előleg. Igen, igen. Megvan. Csak elvesztettek az közjelleg.
2: Egy másik fiókban volt.
0: Egy másik fiókban volt. A baloldali fiókban volt. A jobbat kihúzták, nem keresték, a balba ott volt.
2: Senki nem gondolta, hogy ott is lehet.
1: Igen, hogy megvehetetlen, most nem kell nagy érték.
0: Jó, tessék, valljon mindenki. Oké, mi volt az utolsó dolog, amit elloptatok?
1: Nekem például az én anyukám, ugye mosónő és takarítónő volt, a Újkígyóson járt egy házba, ahol a nőnek a férje egy osztrák csávó volt, és az osztrák nem, hála Istennek, nem, okay. Volt rendes apukám, nekünk nem volt szükségünk ilyesmire, és a nem is tudom már, hogy hívták a... Mindegy, ez nem is érdekes, hogy ő matchboxokat gyűjtögetett.
2: Hívjuk Franci bácsinak.
0: Nem, Franci bácsi.
1: Franci bácsi.
0: Okay. Jó, Hans bácsi.
1: Hans bácsi matchboxot gyűjtött. De várjál.
0: Ez fura, ott még valami nem oké. Az Hans bácsival több mindent kellene felderíteni.
1: De ezek olyan, ezek egyedi.
2: A matchboxnak rohadt. A tulajdonosait is gyűjtötte, csak azokat nem lehetett látni.
1: Igen. Igen. Lenn a pincében.
0: Ausztriában ilyen csinálnak ilyeneket, hallottunk ilyen történetek. Ezek osztrákok nagyon furák. És Hans bácsi?
1: És Fritz bácsi, vagy Hans bácsi olyan matchboxokat gyűjtögetett, ami nem volt kereskedelmi forgalomban kapható, tehát rohadt értékes volt. És én egyszer elkísértem anyámat, mert nem volt suli. A mama takarított, mondta, hogy üljél le, olvassad a mesekönyvet, és és én a házbácsi egyik matchboxát elloptam, mert nem lehetett kapni Magyarországon.
0: Jól tetted.
1: De aztán
0: tanulja meg az öreg. És lebuktál?
1: Le. Hát és szerinted...
2: Milyen érzés volt, miután felkelt az ájulásból, amit anyád okozott neked egy ilyen tarkúra mércsapással?
1: Így, ahogy mondod. Így, ahogy mondod. Hogy, hogy, hogy,

0: Mennyi idő volt, még abba hagyta a vérzést az orrod?
1: Ja, kevésszer vertek el, ez volt az egyik alkalom.
0: Azt akartam, hogy erre figyelj, ezt láthatatlanul megmondod, hogy új kígyóson ezért már lett nagyobbat is kaptak.
1: És nekem kellett visszavinni, az volt a legrosszabb. Ja,
2: de a gyerekkori lopás az cuki, felnőttkori lopás is. Mi gyerekkorban lopsz?
0: De mit mondott házbácsi, amikor visszavitt?
1: Rendes volt, azt mondta, hogy nekem adja. De anyám mondta, hogy nem fogadhatjuk el.
2: Azt mondta, hogy megkapod ezt a másik kettőt is, ha megteszed nekem ezt. Feri délután hazament a másik kettővel.
0: Feri reggel egy kis motorral érkezett.
2: Azt mondta a házbácsi, hogy ezt a szép új cipőt is megkapott, csak gyere ide. Feri az nap új cipőbe ment haza.
1: Plusz egy hetes balatoni nyaralás.
2: És elmentetek a Balatonra is, hogy hallottam. Oké, de gyerekkori lopások, az oké, az mindenki kapucinert, túrok, nem, felnőtt korban, aminek nem tudtál ellenállni. Amire azt mondta, ezt most el kell lopnom, valljatok, drága hallgatók. Apróság, nagy dolog, tök mindegy, csak mi volt az utolsó dolog? Én szállodából azért néha lopok, ezt én sokszor elmondtam. Én ott de nem tudok ellenállni.
1: A törölközőnek?
2: Nem, most egy időben ráálltam, a neszeszeremet föltöltöttem, pici apró samponok és tusfürdők.
1: De azt viheted, az nem lopás.
2: Ja, basszus, tök büszke voltam magamra, hogy milyen bátor vagyok. Én olyan büszke voltam magamra, milyen veszélyes életet élek. Én minél kis fogkrém, kis sapon, kis tűzsvérő, mindig berakom a helyesoldat.
0: Sőt, az Ocean's Eleven-ből, hogy sosem kapta ilyen.
1: Mert ha a csapot leszereled arra, azt mondom, hogy Jenny, az
2: na jó, leszereltem még a ventilátor radiátort. Én voltam a bükkfürdői Al Capone. Mit loptál? Két tűzsvérdőt, meg egy sampont, illetve egy hajbalzsamot. Hú, de bátor vagy, Balázs. Régen a törölközőket is felnőtt fejjel elloptam. Mert imádtam a szállodai törölközőket.
0: Jó,
2: imádtam.
0: Én egy dolgot loptam felnőtt koromban, egyetlen egy dolgot, és azt nem lehetett nem ellopni.
2: Erkölcsöt.
0: Figyelj, de... Személyes higiéniát. Az...
2: Személyes higiéniát elloptam.
0: Így is. Azon kívül rendszeresen lopom a férjem cuccait, de az ugye nem számít lopásnak.
2: Jó, ilyen alapban én is lopom a Viki cuccait, csak én föl is próbálom.
0: Akkor meglátom, hogy infokréme van. Az már instant. A Műpában voltam egyszer egy karácsonyi koncerten, és volt, képzeljétek, néhány évvel ezelőtt, lett már 8 vagy 10, a Műpában egy karácsonyfa, amin csak és kizárólag egyfajta dísz lógott, egy aranyszínű hangvilla.
2: Elloptad, te szemét!
1: De várj, az egész karácsony.
0: De várjál, de azon a karácsonyfán volt, vagy 400 darab aranyszínű hangvilla, és azt mondtam, hogy figyelj, engem nem érdekel.
1: Egy kell.
0: Egy szükség, és mai napig az a kedvenc díszem. Az összes többit elviheti a sátán.
1: De ezt
0: és figyelj, én még soha életemben ilyen szépet nem láttam, és azóta sem mertem visszamenni. De hogy
2: kísértésbe esél újra.
0: Jó, elmondanám, hogy volt bennem másfél üveg unikum, azért hozzátenném ezt a szép, információt.
1: De szép karácsonyi koncert lehetne. Csendesség!
0: Húzzad, Bobby! Húzzad!
2: És hogy zajlott a kastázás? Körbenéztél? Többször elsétáltál a céltárgy előtt?
1: Másfél üveg unikum után, de
2: oda mentél, leakasztod a zsebre, tehát ásítottál egy nyolot, és elsétáltál?
0: Nem, akkor már úgy viselkedtem, hogy nem szívesen néztek rám. És akkor így meg könnyű volt.
2: Eltereltet a tekinteteket mindenféle.
0: De van ez a részegen lopás, amikor felkezdesz, hogy
2: ennek nem tudsz ellenállni.
0: Vegyes érzéseim vannak, hogy kicsit örülök is neki, meg szégyellem is magam. Na, holnapra kiderül, melyik az erősebb érzés. Na mindegy, szóval
2: apró dolgokat jól lopni, mert érzed, hogy élsz. Én a Burger Kingbe a sóba szoktam belemarkolni, elég egy csavi főzés, ez jó, de piti, nagyon tetszik. Bécsi reptérből 1 literes konyak az útra. Fú, a magyar kiszabadul Bécsbe. Jó, de most nem ítélkezünk, most ezt mi kértük, hogy írjátok meg. Tessék, mi volt az utolsó, amit loptál?
3: Hát barátnőm, neked nagyon menő kávézóból egy saját nyomott mintás bögréjüket nagyon szerette volna.
2: Ezt nem hiszem el, gyerekek.
3: Letett, és láttam, nagyon el van kesed. Na, mi van? Ez olyan nagyon szép, és itt nem lehet venni sehol. Tehát el is tud törni. Hát el tud törni, de miért mondod ezt? Hát azért mondom, akkor el tud törni, hát akkor...
2: Na, de akkor hoppacsaskedő!
3: Hát, már mehetünk is.
2: Nem baj, és hogy lopta a táskába?
3: Siván. El is törhetett volna.
2: Hát itt eltört, hogy bekerült a táskádba.
3: Romá, tört.
2: Igen. Ikából a ceruzákat hordom haza. Rengeteg van, már nem tudom megállni, hogy ne tömjem meg a zsebem vele. Ki vannak rakva ingyen ceruzák?
1: Persze.
2: Jaj, nincs rajta semmi, nincs rajta semmi. Júj.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Fix trafipax kerülhet a kecskeméti kiskörútra, a csöpögő csapokra is érdemes figyelni a víztakarékosság érdekében. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Fix sebességmérő telepítését fontolgatják a kecskeméti kiskörúton, ahol egy közelmúltbeli ellenőrzés során mindössze 45 perc alatt 36 gyorshajtót mértek be. A rendőrség, a városrendészet és a közlekedési hatóság közös akciója elsősorban az éjszakai gyorshajtók és az engedély nélkül átalakított hangos járművek kiszűrésére irányult, írja a Vármegyei Lap. A kiskörúton este 10 és hajnali 4 óra között 30 km-es óránkénti sebességkorlátozás van érvényben. Ennek ellenére a hatóságok szerint továbbra is sokan használják versenyzésre a belvárosi utakat. A rendőrség ezért egy folyamatosan működő, telepített sebességmérő kapu kialakítását tartaná célszerűnek a környéken. Az ellenőrzés során az illegálisan átalakított járműveket is vizsgálták, a gyanús autókat és motorokat szükség esetén részletes műszaki ellenőrzésre vitték. A háztartásokban akár egészen apró változtatásokkal is csökkenthető a felesleges vízfogyasztás. Erre hívja fel a figyelmet a Bácsvíz ZRT. A társaság szerint egy folyamatosan csöpögő csap hosszabb idő alatt jelentős mennyiségű víz elvesztését okozhatja. Éppen ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a vízcsapokat és az esetleges szivárgásokat, a hibákat pedig mielőbb kijavítani. Sok esetben egy elhasználódott tömítés vagy hibás csaptelep cseréjével egyszerre mérsékelhető a vízpazarlás és a háztartás fogyasztása. A takarékosság a nyári időszakban különösen fontos, mivel a meleg miatt ilyenkor általában megnő a vízfelhasználás. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerláncbiztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, és a vöröstüllyedtestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, ami nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását és különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Erőteljes gomoly felhőképződés várható ma, amelyből helyenként előfordulhat majd zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt a nap. Időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 32 és 37 fok között alakul. Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de néhol még előfordulhat kisebb zápor. A hőmérséklet éjjel 10 és 18, míg napközben 23 és 29 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Hallottad, hogy mit akarnak a lengyelek? Beszélhetünk erről is egy kicsit. El akarják törölni a házi feladatot.
3: Ne szórakozz már.
2: Miért ne
3: szórakozz? Mert hozzátartozik.
2: Mi tartozik hozzá?
3: Iskolához hozzátartozik.
2: Miért tartozna hozzá?
3: Mert nekünk is hozzátartozott, neked is. Szívjatok ti is, mai fiatalok.
2: Még azért is, rohadékok vagytok. Hogy ilyen fiatalok vagytok, előttetek az életedet. Írjatok sok házi feladatot. Ez érdekes dolog, ugye azon gondolkoznak, hogy ne terheljék a gyerekeket házi feladattal, ezért felvetettek egy olyan ötletet, hogy ne legyen házi feladat, ne írjanak a gyerekek házi feladatot. Nem feltétlen gondolom azért ezt rossz. A rossznak pár hónap múlva, ha ezt elfogadják és átmegy, akkor az általános iskolában nem kell a gyerekeknek soha többet házi feladatot írni. Ez az új oktatási miniszter találta ki. Egy friss interjúban adta egyébként ezt a, vagy mondta ezt a mondatot, és azt mondja, hogy ő szeretné megszabadítani a gyerekeket a kötelező házi feladattól, amit lehet, hogy a középiskolában is bevezetnek majd.
3: Aha, előre gondolkodik a jövő választóit, wow. Így nyeri meg magának. Ennyi. Figyeljetek, mi is írtunk házi feladatot. Nem az van, hogy ez megint ez a túltolt jófejeskedés, hogy szoktad mondani a túltolt PC, hogy megint azt mondjuk, hogy jaj, szegény gyerekek. Mi is jártunk iskolában, mi is voltunk bent 7 órát, 8 órát. Hazamentél, még meg kellett írni a házi feladatot. Hát... kicsit értem a dolgot, de nem az van, hogy egy ilyen tök felesleges teherlevevés a gyerekekről. Kibírják, mi is kibírtuk. Persze, jó látni a gyerekedet délután 2-kor, hogy hazajön, bevágja az iskolatáskát a sarokba, és azt mondja, hogy nincs lecke, csináltunk azt, amit akarunk. Mit fog csinálni? Bámulja a rohadék telefonját. Legalább addig is tanul, okosodik, felelőssége lesz a dolgaiban, tudja azt, hogy van annak hozadéka, amit csinál, és megcsinálja a leckét, és 5-öst kap.
2: Hát ez egy nagyon szép idealista elképzelés, amit
3: igen,
2: te most itt lefestettél. Te most bennem az a kép él, hogy anya vidáman főzi a délutáni ebédet, a gyermek nyugodtan irogatja feszültségmentesen minden magától egy óráig a házi feladatot, mire apa bejön, addigra a táska bekészítve, a vacsora megfőzve, boldogan leülnek, megeszik, és utána a gyermek elmegy aludni.
3: Ennyi.
2: Ezt gondolod, így hogy ez van.
3: Ki? A lengyel háztartás. Így kell, hogy kinézen, ahogy a költő megírta, apa fürdik, anya főz, együtt lenni jó. Közben a gyerek leckét ír, csak ezt a költő nem írta bele. Na.
2: Jó, elmondom a másik oldalt, hogy én ezt hogy gondolom, de akkor csak a hírek után, igen, ez családi kör, vagy mi volt
3: igen,
2: ez?
3: Igen, a családi kör, családi apa, fürdik, jó, anya főz, együtt lenni jó, csak mondom, a leckét nem írta még vele a költő, de benne van, az is mélyen. Tessék, ez az idealizált család, gyönyörű minden. A gyerek nem cseszegeti a szüleit, mert leckét ír.
2: Tehát régen akkor valószínűleg kevesebb óra volt, tényleg otthon voltak délbe egykor, és vagy megírták a napköziben.
3: Nem voltunk, kezdőig iskolában voltunk mi is, középiskolában már egész biztos, de szerintem felsőben is.
2: Most gondold el, hogy mi marad meg a gyereknek abból, hogy hazamegy 8 óra koncentráció után, hullafáradtan, elfáradva tényleg, még egy edzésre hazarohanval kicsit tud mozogni, és még ő este 7-kor, 8-kor leül valamit megtanulni, hogy annak mennyi a valódi, használható, kézzel fogható, igazi, igazi értéke. Szóval fáradtan,
3: maradjak
2: kialvatlanul.
3: A szerepben, hogy lehetek őszinte végre. Semmi az ég egyadt a világon.
2: Az ég egyadt a világon semmi.
3: Semmi.
2: Tehát, hogy valahogy, ha ez nem egy, szerintem nem egy rossz elképzelés. Ráadásul mekkora stressz és trauma az, amikor a szülő ül le a gyerekkel, mert a gyereknek nem megy, mert figyelemzavara van, mert matekból mondjuk nem olyan ügyes és negyedikes, és már reciprokkal szoroznak éppen.
3: Hát vagy csak fáradt testére, vagy csak nem is kell figyelemzavar.
2: Vagy csak fáradt, és akkor a szülő veszi át a tanár szerepét, hogy micsoda elképesztő terhelés az egy-egy családnak, ahol a szülő türelmetlen, üti-vágja a gyereket, ordít, mert nincs hozzá türelme, meg nem tanár, meg idegesítő, hogy a gyereke nem tudja, a gyerek okay. Szétrombolja az önbizalmát. Tehát van az egyedül tanuló, egyedül leckét megíró stréber gyerek, akinek minden megy, és 2-kor azt mondja, hogy anya, kész vagyok, és 8-ig Dosztojevszkit olvas. Oké. Okay.
3: Hát kicsit az elképzelhetetlen, de kevesen
2: de a legtöbb gyerek nem ilyen.
3: Okay.
2: Hanem odaül az anyád, oda kell, akkor koncentrálsz oda, leül melléd, veszekedtek, nincs türelme. Tehát ez egy folyamatos trauma szerintem.
3: Okay. Hadd ugorjak vissza. Veled leültek anyádék? Nem. Zsüllel leültek? Nem.
2: De nem, de szerintem leült, differenciáltabban nem kell gondolkodni. Tehát, hogy nem minden gyereknek, és ráadásul mostanában meg már persze nem minden gyerek. Tehát, hogy nagyon sok a figyelemzavaros, nagyon sok a készséghiányos, nagyon sok az, aki küzd valamilyen magunkból spektrumzavarral, és oda kell ülnöd, mert nehezen megy neki az olvasás, nem érti a matekot, borzasztó terhek vannak rajta, és szüksége van valamilyen segítségre. Na most ezt az iskolában megoldhatná egy délután egy nevelőtanár, vagy napközben délelőtt a tanár.
3: Vagy az órákon is megoldhatná egyébként.
2: De egyedül a gyerek kezébe lenne tenni, és a szülőre bízni, szerintem ez egy tök nagy marhaság. Vagy akkor legyen kevesebb a tananyag, amit a gyerek az órán meg tud tanulni, vagy be tudja gyakorolni. De azért is van lecke, mert olyan lóhalálába haladnak, olyan szinten pörgetik, és igen, mennek előre, és kell már, és a matekból egy kicsi, és már a következő, és már a következő, hogy mire beépülne megérteni, már rohanni kell tovább, mert a hetedik év végén el kell ide jutni, mert olyan sűrű, olyan sok, hogy nem tudod vele ott megértetni, ezért kiadod a leckét, ott meg egyedül öreg. De a gyerek otthon meg leesik a lóról.
3: Hát elméletileg azt kell megoldanod otthon, amit megtanultál az iskolában. Tehát a lecke az ugye nem az új tananyag elsajátítására van, hanem az beégetni a régi tananyagot. Oké, csak akkor itt arról beszélgetünk, hogy a nemzeti alaptan tervel van a hiba, túl sok mindent akarunk. Ideje múlt, nem azt kell megtanítani, hogy hogy kell deriválni, hanem azokat a készségeket kell megtanítani, amire a mai embernek szüksége van. De igen, akkor ezt át kéne alakítani. És ebben már lehet, hogy jó lesz, de a jelenlegi rendszerben, gyerekek, ugye az van, hogy megtanulunk valamit, és azt beégetjük aztán, amikor
2: házunk. Ez gondolod, hogy hány családnak a békességét, a harmóniáját, az együttlétét, a családdal töltött valódi időt öli az meg, hogy valamilyen folyamat meg van hosszabbítva, amit most úgy hívunk, hogy iskola. Ez körülbelül olyan, mintha nem tudom, az apa anya jogászként dolgozna, és oda még hazavinnének egy ügyet, és két és fél órát ordibálnának azon, hogy most az alperesnek vagy a felperesnek van igaza.
3: Úgy van.
2: Tehát, hogy az otthon lét az arról kellene, hogy szóljon, hogy a gyerek mozog, biztonságos környezetben van, jól érzi magát, sportol, el van, tök jó, oké. De nem arról, hogy anya felálló hajjal üvölt, hogy ülj le és csináld meg a leckédet, és a gyerek épp perceként feláll, oda megy a hűtőhöz, visszamegy, megint leül, és családi drámák vannak a leckeírásból. Ez teljesen nonsens.
3: De mert el van cseszve az egész, mert megint mit akarunk? Mi szülők akarunk lenni, a barátok, a segítők, a mindenek.
2: De nem feladatod vele leckét írni. Nem szabad, megbérgezi a viszonyatokat is. Hát sok helyen, nem mindenhol. Nyilván,
3: de is ülj oda, ezt mondom.
2: Na, de
3: én
2: ha a gyereknek
3: is
2: nem megy. Na, nem tudja egyedül megoldani. Hatodikos matekot nem tudja egyedül, mert nem érti.
3: Akkor ismétel.
2: Ja, hogy
3: akkor igen, hosszabb ideig lesz egy kicsi váltás iskolát. Egy évvel, két évvel.
2: Úgy kell neked.
3: Hát ahogy alakul.
2: Úgy kell neked. Hát nem érted, hülye vagy, bukjál meg kisebb.
3: De az se jó, hogy mi pistolunk bele, tehát hogy a szülő odaül. Érted? De az se kéne, de az igazság valahol megint középen van, de akkor én próbálok ragaszkodni az álláspontomhoz, hogy igen, amit ott megtanultak, azt be kell égetni a hogy hívjákkal, plusz valamire jegyet kell kapjon a gyerek, ugye a házi feladatra azt is lehet, hogy leosztályozzuk a dolgot, és az, hogy a szülő ül oda, és majd ő pistul ebbe bele, hogy házi feladatot kell tanítani, ez szerintem tévút.
2: Na, meghallgatunk egy szülőt, ad ilyen, hello, jó reggel, csáó!
1: Jó reggel, sziasztok!
2: Nagyon fontos, van gyereked?
1: Igen, kettő.
2: Jó, azért nem csak a tisztázom, nem érted? Hát nem lehet tudni. Van ki, mekkorák?
1: Hetedik osztály és tizedik osztály.
2: Ez a hetedik osztály és tizedik osztály. Uh-huh. Na és, te melyik oldalon vagy?
1: Én azon az oldalon, hogy igenis az iskolának kell, hogy feladjon házi feladatot. Én amúgy iskolában dolgozok védőnőként, úgyhogy én látom a tanárok oldalát is, vagy a szülők oldalát is, és azt tapasztalom, hogy egyszerűen az órán nem lehet gyakorolni azt az anyagot, amit leadnak, mivel ott annyira nem lehet fegyelmezni, mindenki mondja, amit éppen gondol, ez a sok extrovertált gyerek, ugye, ami manapság van, hogy így ömlik belőlük a szó, és ez miatt nem lehet rendesen tanítani, mert fegyelmezéssel telik az egész óra, és muszáj, hogy házi feladatban gyakorolják az óra anyagát.
2: Ez tiszta, igen, ezzel
3: egyetértek. Telne, de ugye nem lehet őket fegyelmezni se, mert ha már a gyerekre egy kicsit a tanár erőszakosabban igen rászól, akkor az a szülő, aki kiabál a házi feladat ellen, az bemegy, és lecseszi a tanárt, hogy ő ne fegyelmezze meg az én gyerekemet. Tessék,
2: igen, ez a szülő. És te leülsz velük tanulni, vagy neked szerencsés, megtanulják egyedül?
1: Egyedül tanulnak szerencsére, de hajtom őket, hogy meg kell, hogy legyen. Nem tanulok velük, de megnézem, hogy kész-e.
2: Aha, oké. Okay. Adjen, köszi, hogy elmondtad, ciao. Halló, jó reggelt, Niki.
4: Jó reggelt, sziasztok.
2: Van gyereked?
4: Igen, van egy, pont egy nyolcadikos, úgyhogy mi már a felvételin is túl vagyunk.
2: Akkor most írtátok hétvégén, ti most írtátok.
4: Igen.
2: Hogy sikerült?
4: Igen. Hát majd csak 29-én tudjuk meg, de elvileg a javítókulcs alapján azt mondja a gyerek, hogy jól, de hát már annak is örültem, hogy nem sírva jött ki, hanem mosolyogva. Uh-huh. Úgyhogy...
2: És megvan már, hogy ki mit néztétek ki?
4: Joggimikbe szeretnénk jelentkezni, de hát igazából tényleg attól függ sajnos, hogy mennyit írt a gyerek.
2: Igen. Versenyistálós a gyerek? Szereti az erősebb gimiket? Motivál?
4: Nem, de ő eléggé szorgalmas és motivált.
2: Ja, jó, hát akkor tudom, hogy így könnyű motivált gyerekkel betelefonálni, hogy legyen leckeírás. Hát értem én ezt így, hogy a gyerek a buszon megírja.
4: Nem azért legyen leckeírás, hanem szerintem azért, mivel már ugye nyolcadikos, azért több éve gyakoroljuk ezt, meg emlékszem az én gyerekkoromra is, hogy szerintem azért kell, mert amit az előző hölgy is talán mondott, hogy az a gyakorlása valamilyen feladatnak. Most az, hogy énekzenéből mondjuk van házi feladat, azt nem értem, de hogy a matematikából házi feladatot adnak mondjuk már nyolcadikba egy szöveges feladat megoldására, hogy otthon még gyakorold, mert az 1-45 perc alatt, ami egy nap van mondjuk matekból, arra nincsen idő valószínűleg, de hogyha meg a suliba gyakorolnak, akkor meg a suliba kell több időt tölteni. Szóval igazából talán azt kellene eldönteni, hogy miből van lecke és miből nincs. Nekünk még például annyi, hogy a történelem tanárunk azt csinálja most ugye felső tagozatba, hogy szorgalmi feladatokat ad, amire pontokat, ötösöket, témazárónál egy kérdést megkaphatsz jó válaszként, hogyha megcsináltad a szorgalmi feladatokat, és akkor a témakörben ad fel szorgalmi feladatokat, nézz utána, keresd ki az interneten, ha van kedved, megcsinálod, ha nincs, de avval tanulsz is még plusz információkat, ha van kedved, ha érdekel a történelem. Tehát, hogy vannak azért még ilyen jó dolgok is, de szerintem a lecke azért kell bizonyos tantárgyakból, mert...
2: Na de egyetért ez az, hogyha kevesebb lenne a tananyag, akkor nem egy órán egy anyagot vennének, hanem két hétig gyakorolnának, és ott az órán lenne két óra, amikor csak ezt gyakoroljuk, látjuk, hogy megy és megyünk tovább, nem?
4: Szóval, hogy... az teljesen igaz, persze, csak hát akkor tényleg az van, amit a Feri mond, hogy akkor a nagy nemzeti alaptanteremet meg kell változtatni.
2: Hát, az a baj, tudod, hogy annyira nem differenciált, és annyira nehéz, hogy neked van egy jobb képességű gyereket, tök jó. Oké, halad a tananyaggal, nem esik le az órán, ül a vonaton és szágult Budapest legjobb gimnáziuma felé, ez rendben van, ezt én értem. De hány olyan gyerek van, gondold el, aki figyelemzavarral, aki tanulási nehézséggel, aki gyengébb matekkal, diszlexiával, küzd, és vértized a szülő, és 8:30-kor otthon ülnek, mert a gyereknek nincs arra lehetősége, hogy egy kicsit lassítson, egy kicsit máshogy tanuljon, mit csinál, este 10 óráig verejtékezve próbálja a szülő beleverni a gyerek fejébe. Szóval, hogy...
3: Arra se ez a megoldás a speciális igényű gyerekeknek.
2: Most nem is arra gondolok, hogy nagyon speciális, csak egy pici figyelemmel ő nem érti meg.
3: Okay, és de ez csak a gyerekek hány százaléka ilyen? Mondjuk 30?
2: Én szerintem nem, szerintem
3: vagy
2: több. 40? Szerintem
3: egyre több. De még mindig a kisebbségről beszélünk. Nekik kéne egy speciális... Na, hát akkor meg kedves szülő, kiadta a laptopot meg a telefont.
2: És ha nincsen semmilyen zavara, csak nem olyan jó képességű, az egy családi dráma. Az egy verítékes szabadságharc, egy küzdelem, egy sírásig tartó. A szülő is zokog a sarokba, és a gyerek is zokog a sarokba.
4: Na jó, de akkor ilyen szempontból meg azok vannak hátrányban, akkor ugyanúgy van egy másik száma a gyerekeknek, aki meg jó képességű, aki meg szeretne haladni, és sokszor az miatt nem tud haladni. Nálunk például volt olyan is példa, mert van olyan gyerek, aki nem tud haladni. Én mondjuk ezt is osztanám, tehát, hogy a gyerekek képességei azért képességek szerint legyenek mondjuk csoportbontásban a gyerekek. Nálunk például a mi iskolánkban bizonyos tantárgyakból ez is van, sajnos csak angolból, meg matekból, és akkor ott a képesség szerint van.
2: Értem, akkor te melyik oldalon vagy?
3: Nem, miért volt a kérdés az elejénél?
2: A gyerek mindenből a jobb csoportban lenne, és lennének plusz csoportok, ahol plusz történelmet és matekot kap a gyerek.
4: Abszolút, például matekból abszolút a normál csoportban van, semmilyen kiemelt versenyistálós, versenyezésre járós csoport, tehát egy normál csoportban jár a gyerekem matekból. Ő jó, tehát hogy jobb képességű, hozzáteszem egyébként a felvételire, például külön tanárral készültünk.
2: Hát az igen, na milyen szerencse, képzeld, hát, mennyien nem tudnak. Ugye ez is érdekes, milyen szerencsések vagy. SMK-s vagy, Niki?
4: Én is.
2: SMK-s vagy? Annyira benne van, vagy. Annyira minden mondatod, momentumod, hangsúlyod, üvöld, hogy SMK-s vagy. Annyira ilyenek az a te klasszik. Dehogy utálod, ez a mese, ez a
3: hányzat.
2: A szívedmén imádsz SMK-t, dehogy utálod, ne viccelj, csak azt mondod magadnak.
4: Mondtam a férjem.
2: Igen, nem volt senki, aki elvállalja, ugye?
4: Elköltözött az a család, ahol az a szemtársor.
3: Nyilván senki nem jelentkezett.
2: Figyelj, hallatszik a hangodon, képzeld el.
4: Szó szerint azt mondta az osztályfőnök, hogy addig nem megyünk el, amíg nem lesz a szemkártya.
2: Körbenéztél, senki nem jelentkezett, és megmentetted az osztályt.
4: Hát muszáj volt.
2: De szeretlen. Fizetik
4: de
2: az osztályt?
4: A gyerekeket.
2: Igen? Ja, a gyerekeket.
4: A gyerekek miatt, mert még az alsóba volt, és akkor... Mindenféle olyan dolgot segítettem elintézni, ami a jó a gyerekeknek. Most nem mondom, hogy
2: persze,
4: mi, télen, a téli ünnepek, meg mit tudom.
2: Nyolcadikus a gyerek, megvan az ajándék a tanárnak évvégére? Indult a körlevél, hogy mi legyen? Búcsú ajándék?
4: Nincs.
2: Nincsen?
4: Nem.
2: Osztálypénz?
3: Le vagy maradva,
2: Niki. Na jó, oké, de értem, amit mondasz. Igen, hál' Istennek, te szerencsés vagy, ahogy hallom, egy tök jó képességű gyerek, ügyes, jogibűbe megy, tehát és egy gyerek ráadásul?
4: Egy.
2: Na,
4: egy, igen.
2: Na jó. Na, egy és nagyon jó tanuló, és nagyon jó képességű. Ez egy jó kártya.
3: Hát persze, hogy ráérsz, persze,
2: hogy az ember eszemkártya. Igen. Jó, Niki, köszi, hogy elmutat. Egyébként tökre értem, hogy ha aki viszont jó, az meg ne lassuljon be, amiatt, aki le van maradva, ezt is értem.
4: Hát igen, én mondjuk eleve egyébként a sajátos nevelési igényű gyerekeknek azért én... Máskor is már pont az igazgatónk megkérdezte az SMK-sokat is, meg a szülőket erről. Én például azt mondtam, hogy szerintem nekik a gyerekek miatt az kellene, hogy ő neki külön legyen tanár, osztály.
2: Hát, hogy nem. Csak erre se ember, se szaktudás, se időse, pénz, nincs. Igen, Niki, mennünk kell. Nagyon köszi, hogy elmondtad.
4: Jó.
2: Ciao.
4: Oké, okay. Nincs mit. Sziasztok.
2: Köszi, ciao. Szia.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság.
1: A műsorszám 12 éven
0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
6: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
5: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
6: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Eladott?
10: Hát muszáj, most pénz kell.
9: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz. Így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
10: Ez jobb döntés.
9: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
11: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
2: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
12: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
15: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076-414-010.
12: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Ventilátorokkal enyhítik a hőséget a budai utcai piaccsarnokban. Több mint 81 tonna illegális hulladékot vittek el a Kefag erteiből. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 5 nagy teljesítményű mennyezeti ventilátort helyeztek üzembe a kecskeméti budai utcai piaccsarnokban a nyári hőség enyhítésére, írja a híres.hu. Az energiatakarékos berendezéseket a csarnok több pontján szerelték fel, hogy minél nagyobb területen biztosítsák a levegő folyamatos mozgatását. 2 ventilátor az InMedio hírlapüzlet folyosóján, további 2 a csarnok ételbár melletti folyosóján kapott helyet. Az 5. berendezést a piackávézó hosszú folyosóján helyezték el. A fejlesztés célja, hogy a forró nyári napokon kellemesebb körülményeket teremtsenek a vásárlók és a piacon dolgozó árusok számára. Több mint 81 tonna illegálisan lerakott hulladékot kellett eltávolítani az elmúlt 6 évben a Kefag ZRT által kezelt kiskunsági erdőterületekről. 2020 óta összesen 73 hulladéklerakást számoltak fel, az összegyűjtés és az elszállítás pedig csaknem 15,5 millió forintba került, írja a Keol. A bejelentések jelentős része a hulladékradar alkalmazáson keresztül érkezett. Az erdőkbe leggyakrabban építési törmelék, háztartási hulladék, lom, gumiabroncs és járműbontásból származó anyag kerül, de veszélyes hulladékot is találnak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
3: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyésse a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek markáns része a biológiai gyérítés is.
2: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet záporokra, zivatarokra számítani. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 27 és 36 fok között alakul. Holnapra virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, míg napközben 23 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Találtuk egy baromi jó cikket, ami arról szól, hogy a Lonely Planet összegyűjtötte azokat a jó tanácsokat, akik ha Magyarországra jönnek, akkor érdemes betartani, leginkább Budapestre. Ez érdekes ez a dolog, hogy hogy látnak minket a külföldiek, összeállítottak a Budapesten és Magyarországon járt turistákból és az ő tanácsaiból egy összeállítást, hogy mire kell figyelned, ha ide látogatsz. Ez jó. Engem ez érdekel. Tehát mi, hogy látnak bennünket? Pro és kontra.
5: A klasszikok vannak rajta, hogy de a taxi.
4: Szerintem igen, beleolvasgattam, hogy nagyon érdekes, hogy hogy látnak bennünket, hogy mi az általános hírünk, mi az általános híre Magyarországnak, a városnak. Ugye elmész, nem tudom, te is Isztambulba, lehet, hogy elolvasod azokat a tanácsokat, hogy figyelj, nem tudom, legyen nálad mit ez, vagy ne ülj taxiba éjfél után, vagy menj el a bazárba, de csak este 10-ig, mert utána kirabolnak. Mit tudom én, hát érdemes ezeket elolvasni.
5: A bazárba, Isztambulba ne kezdj el alkudozni akkor, ha nem akarsz megvenni egy cuccot. Ez a legfontosabb tanács.
4: Hogyha?
5: A BK-val voltunk, nagy bazár. Grande bazare.
4: Grande bazare. Isztambul?
5: Isztambul. Óriási, tényleg fantasztikus. Az illatok, a színek, az akármi. És bekavarodtunk a bőr részlegre, ahol különböző bőrből készült termékek voltak, és a béka így meglátott egy ilyen fantasztikus, de tényleg nagyon szép bőrkabátot, amelyet elkezdett rám erőltetni. Mondtam, hogy én nem szeretem, nem akarok bőrt vonni, meg akármicsoda. Azonnal jött a tulaj, legnagyobb haverok voltunk, tudod, ment a tea, akármicsoda.
4: Én azt bírom.
5: Az egyébként nagyon jó, de miután én ötször elmondtam, hogy nem akarom megvenni a kabátot, csak fölpróbáltam, a csávó még mindig már a békával alkudoztak, én mondtam, hogy no, no, no, no, no.
4: Már vitte az asszony két tevér.
5: Már vitte, igen.
4: Zsiráfér.
5: Az meg lehet, hogy akkor, ha egy kicsit korábban szólsz, lehet, hogy nem lett volna baj, de most már mindegy, így maradtunk, és utána én levettem a kabátot, letettem, és elindultam kifelé, figyelj, meg akart ölni a csávó. Hogy akkor mi minek alkudtunk?
4: Igen, az, igen, az, igen. Rá, ha már hogy... belemész az alkudás, igen. Ő már azt ilyen vételi jó, ajánlatnak veszi.
5: Isztambulra ez a legfontosabb tanácsom. Csak úgy kezdj el alkudozni, ha meg akarod venni.
4: Igen, éjszaka blahát került, mint a tüzet. Jó, majd várunk tőletek is tanácsot, de még egyelőre várjatok. Nézzük meg, ez egy érdekes dolog tényleg. Hogy látnak bennünket a külföldiek? Mit gondolnak rólunk? Azt mondják, hogy előny, ha megtanulsz néhány szót magyarul, csak annyi, hogy kérem és a köszönöm, viszonylag könnyen kimondható, és az egészségedre, mert hogy mi magyarok ezt nagyon szeretjük, és ezt adom, ez így van. Tehát valaki mond egy szót magyarul, és úgy elmosolyodsz, hogy de jó, ezt megtanultad, de cuki vagy. Ez olyan kedves, nem? Ez jó, ebben van igazság, hogy tanulj meg egy-két szót, ezért mi hálásak tudunk lenni.
5: Igen, szerintem ez mondjuk a világ bármely táján jó. Tehát ha te is turista vagy, és elmész egy olyan országba, ahol mondjuk nem az angol az elsődleges nyelv, és egy-két szót megtanulsz, azt mindenki nagyon dzsanázza, de mi tudod, miért szeretjük különösen? Mert nem beszélünk idegen nyelvet.
4: Hát igen, érte? Legalább azt érezzük, igen, hogy ő valami próbálkozik. Igen, azt mondja, hogy válts forintot, és felejtsd el a 20 000-est, azt mondják, egyes szállodák, éttermek, üzletek ugyanis elfogadják az eurót fizetőeszköztén, az ország hivatalos pénz nem a forint, ezért előfordulhat, hogy visszajárónak már ezt kapja az utazó. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az ATM-ből inkább 19 és ne 20 000-et vegyenek fel, mivel sok üzletben nem örülnek, ha az illető nagyobb összegű bankjegyel fizet. Adjuk?
5: Ez tök jó. Ez egy nagyon-nagyon jó tanács. Igen, ez jó. Jó. Mert ugye most már Európában szinte bárhova mész, ugye Nyugat-Európában ott az euró van, tehát eurót adsz, eurót kapsz vissza. Nálunk ugye váltják az eurót, de ő forintba fog neked visszaadni, akkor a turistaként elkezdesz gondolkodni, jó, hogy akkor most az egy euró, az hány forintot ér, ez tök jó, és a 20-ast pedig azt kifejezetten szeretem. Hogy azt mondja, hogy 19 000-et vegyél, aha, mert legyen akkor 5 000-esed lesz egy 4 darab 1000 forintot, tök jó.
4: Uh-huh. Taxi app Uber helyett, azt írják, tanácsolják a közlekedési alkalmazók letöltését, így a közlekedés közlekedéshez a főváros hivatalos Budapest Go applikációját szeretik a külföldiek. Az utazás jól tervezhető, jegy is váltható, és a taxizáshoz az appot javasolják, mert az Uber az nem biztos, hogy működik Magyarországon, azt mondják.
5: Hát a Bolt működik.
4: A Bolt az működik, igen, de az Uber az ugye más, az egy ilyen civilebb történet. Na, azt mondja, a borra való összegéről is írnak sokat. A szervizdíjat egyes éttermek automatikusan felszámolják, ám ahol nem ott, a 10% körüli borra való hagyását javasolják a turistáknak, hozzátéve, hogy elég, ha a felkerekített összeget közli az illető a pincérrel. Azt is megjegyzik, hogy a fizetésnél az ember egy bankjegyet nyújt, és azt mondja, köszönöm, a sokan úgy értelmezik, hogy a visszajárót megtartja a személyzet.
5: Így van.
4: Ilyenek lennénk,
5: hát
4: igen?
5: Persze, hogy... de ez, szerintem ez egy ilyen nemzeti dolog, hogyha adsz egy 5 000-est, és egyébként 3 800 volt a számra, és azt mondod, hogy köszönöm, akkor
4: ő azt úgy értelmezik, igen, hogy ezt megtartja.
5: Az a borra való.
4: Ja. De személyiség a külföldinél is így értelmezi, mert tudjuk, hogy a külföldi ezt nem tudja. Tehát, hogy szerintem
5: Rómában
4: ebben azért...
5: Rómában viselkedj úgy, mint a római.
4: Rómában, ahogy a rómaiak, így van.
5: Tanuld meg, érted, hogy mi a helyzet.
4: Hány külföldi ennyi? Várja ott a számlát, hogy visszahozzanak neki 1200-t a 3-8-ból? és nem érted, hogy miért nem kapja vissza.
5: Azt mondtad, hogy köszönöm, ennyi.
4: De ebben a ravasz élelmesek azért lehúzzák őket.
5: Le.
4: Tehát odaadott, hogy thank you, tehát külföldön is mondom, és adok így, de visszahozza.
5: Van egy csomó.
4: És mindig szoktam gondolkozni, hogy basszus, hogy most megtartja, de nem, mindenhol visszahozza, mert nem érti félre, mert ez nálunk egy szokás.
5: Hát meg ugye ott a borra való fogalma más, tehát hogy azt ott külön kell letenni. Az asztalra, a 10% egyébként meg például Londonban 15, meg 18, tehát ott még többet tesznek rá, de ez tök jó, hogy szólnak a külföldinek. Ugye? Köszönöm, igen. Az nálunk azt jelenti,
4: az, hogy nem fogod visszakapni a pénzed. Milyen érdekesek lehetünk, nem? Tehát milyen érdekes ország
5: hogy
4: lehet. Azt mondta, hogy köszönöm, mikor kifizetted a számlát, akkor felejtsd el a pénzt. Na itt van egy érdekes, azt mondja, hogy ne mosolyog túl sokat.
5: Miért ne?
4: Mert hogy nem szeretjük azokat, és ez egy általános megállapítás, akik nagyon furán mosolyognak. feketén-fehéren felkerül, több turista mondta, hogy nem túl mosolygósak a magyar emberek, főleg idegenekre nézik. Ha valaki széles mosolya jár az utcán, ez nagy eséllyel turista, vagy bolondnak nézik, és hogy nem mosolyog. Tehát, hogy próbálj beleolvadni a budapestiek világába, de nem mosolyog, mert hogy furán néznek rád, hogy mit röksz.
5: Legyél szürke, és nem mosolyog.
4: Azért ez milyen szomorú, kemény, nem?
5: Ez szomorú, srácok. Ez nagyon szomorú, hogy az a nemzetközi megítélés rólunk, hogy mi egy búval bélelt nemzet vagyunk, és tulajdonképpen sajnos igazuk van egy kicsit, hogy ez a...
4: Hogy nem mosolyog. Elmész, érez magad jól, vigyázz a pénzre, de nem mosolyog. De abba baj lesz, nem mosolyog. Náluk ne, ők nem szereti. Azért ez milyen érdekes, hogy így látnak minket.
5: Jó fej akarok lenni, kedves. Nem kell.
4: Igen. Ide valaki az a baj ezzel a 20 ezerrel, hogy most már az is apró. Tehát, hogy már értéke nem nagyon van, igen. Az átverős kocsmákat említik, hogy nem jó a hírük igazából, nagyon sok lehúzás van, nagyon sok átverés van, és a számla kiadása után sokszor fenyegetőznek a rendőrséggel, nagyon válogasd meg, hogy hova mész be, akár ajánlás alapján, de biztos, hogy bele fogsz futni átverős kocsmába, ahol vagy megfenyegetnek, vagy rendőrt hívnak rád, viszont a számla irreális lesz. Ezt is megemlítik. Milyen szomorú ez?
5: Hát ha belegondoltok, minden évben van egy vagy két, vagy három ilyen eset, amikor ugye két darab sörére elkértek 160 ezer forintot, és ha nem akart fizetni a turista, akkor jött a kidobó ember, és elráncigálta egy bankautomatához. Tehát ennek azért van alapja, de én azt gondolom, hogy itt sok százezer, vagy sok millió vendég éjszaka van a külföldiek részéről.
4: De így látnak minket.
5: Hát de az nem jó.
4: De így látnak minket, hogy nem mosolyogunk. Ez hogy nem mosolyogunk. Budapest ezt nem mosolyog. Nem mosolyog.
5: De ez az átverés, azért ez viszont szörnyű.
4: Ja, az átverés, az is benne van. Igen.
5: Ha belegondoltok, hogy mondom, volt két-három ilyen eset az elmúlt években, sőt, szerintem minden évben van két-három ilyen eset, amikor azt mondják, hogy na már pedig elmegyünk a bankautomatához, az kiveszed a pénzt, de hogyha rólunk ez a kép, akkor az nagyon nagy baj.
4: Igen. Azt mondják, hogy óvatosan a taxizással, tehát megvan említve a taxizás, éjfél után taxizz inkább, és azt mondják, hogy a nagy körúton belül meglehetősen biztonságosnak tartják, ha éjszaka ülsz taxiba, ám a kívül eső kerületek szálláshelyeit inkább óvatosan közelítsék meg, mert oda már valószínűleg belefutnak valami olyan taxisba, aki lehúzhat bennünket. Tehát a nagy körúton valószínűleg jelölt taxiba ülsz bele, de külső kerületekben már óvatosan. Vagy ha oda visznek téged, akkor válogass meg nagyon, hogy melyik taxiba ülsz. Fönt vannak a taxisok a listán, gyerekek.
5: Nagy kör lesz.
4: Aztán említenek egy érdekes dolgot, hogy nincs elég orvos.
5: Ezt honnan tudja egy külföldi?
4: Az a tapasztalat,
5: de
4: hogy...
5: Nem ám, mi az, hogy nincs elég orvos? Igen. Hogy tényleg nincs, de akkor is. De hogy ne mondjuk már,
4: a közegészségügyet megemlíti, képzel le. Azt írják, hogy dakran nincs elegendő személyzet, nem könnyű angolul beszélő ápolókat, orvosokat találni, magánklinikát javasolnak, és ha nem életbe vágó, akkor menj haza és otthon csináltasd inkább meg. Gyógyszertárakat nagyon szeretik, bőven található, non-stop nyitva tartók is, viszont nincs elég orvos, úgyhogy mindenki kössön biztosítást magára, de ha lehet, akkor ne itt keres orvost. Tehát egyébként neuralgikus pontokat emlegetnek, nagyon érdekes. Igen. Taxizás, egészségügy, rombkocsmák, ahol átvágnak, szóval tök jól látnak
5: hát
4: minket. A mosolygás, tök érdekes.
5: Bemenni az ügyeletre külföldiként azért mondjuk tényleg kihívás. Tehát, hogy egyrészt nincs, aki beszéljen veled, másrészt ott ülsz 8 órán keresztül, csak úgy, mint egy magyar állampolgár, mire végre valaki hozzád szól.
4: Igen. Ha ennyit keresnek, mint a magyarok, ők sem mosolyognának, jó? Tapasztalat Viktor Ausztriából küldte nekünk. Igen. Vicc nélkül nem mosolyog, mert bolond vagy. Illetve a fogaink állapota miatt nem mosolygunk.
5: Ugye?
4: Azért az is jó. Igen. Taxisként egy thank you-nál is visszaadok, mert tudom, hogy ő nem tudja üzd Bence. Na látod, azért vannak ilyenek is, ez korrekt. Tehát ugye a külföldi odaadja a pénzt,
5: persze,
4: azt mondja, hogy thank you, de ő tényleg nem ezért mondja. De
5: ő
4: milyen
5: azért
4: szép,
5: mondja,
4: hogy
5: mert megköszöni. Igen. A szolgáltatás, de arra nem számít, hogy a 3008-ra az 5000 eltűnik.
4: Igen. Ha Pestről mennél át Budára, ez már egyébként hallgatói jó tanács, taxival és harmadszor mész át a Duna felett, gyanakodj. Igen, írjatok, drága hallgatók, egyébként, hogy ti mit mondanátok külföldi hallgatóknak, vagy külföldi turistáknak. Tehát mi önkritikusan a magunkban nézünk, és van némi önreflexiónk, akkor mit mondanánk azoknak a külföldieknek, akik ide látogatnak? De mondjunk jót is, jó?
5: Jó. Na.
4: Tehát ne csak, tényleg ne az legyen, hogy most akkor lehúzzuk magunkat a WC, mert azért nem ilyenek vagyunk. Egy csomó látnivalónk van, vendégszeretőek vagyunk, jó a kajánk, szép dolgokat lehet megnézni Magyarországon, nem? Tehát ne legyünk túl durvák magunkkal, de mondjuk el. Mi az, ami igaz, és mi az, amire vigyázni kell. De pozitívat is. Jó? Tehát mindenképpen kóstold meg a...
5: A... Pacapörköltet.
4: Hát ne, az ne kóstold meg.
5: Gulyás, gulyás, nagyon szeretik, lecsó, gulyás, lecsó, libamáj.
4: Ez megy neki.
5: Ez a szent hál... Azért, mert ő ezt tudja rólunk a külföldi, tehát ők már így jönnek ide. Gulyást akar enni, lecsót és libamájat, ezt a hármat.
4: Aha.
5: Lángos. Oké, négy.
4: Amikor a lángosért ide jönni, azért ezt nem értem.
5: Elárulom neked, hogy az a Bajcsi Zsilinszky úton pár évvel ezelőtt nyitott egy hely, ahol csak lángos van.
4: És romá. Rommá mente magát. Rottyon?
5: Rottyon. Rottyon. Imádják a külföldiek. Mindennel megpakolva, sima sajtos, tejfölös, üres, amit el tudsz képzelni, figyelj, sorálás, imádják. Egy jó lángosozó.
4: Fura egyébként. Na és akkor itt az utolsó, az LMBTQ turisták nem örülhetnek. Bizony, nagyon rossz a hírünk az LMBTQ közösségek jogainak megtiprása miatt. Az életbe lépő törvények felerősítették az indulatokat és az ellentéteket, és kiemelték, hogy bizony nem nagyon tanácsolják egyébként, hogy az LMBTQ látogatóknak, hogy ők ezt így azért nagyon hirdessék. Jó hír, hogy Budapest liberálisabb városként él a külföldiek szemében. Az aktivisták emberi jogokért vívott harc és a Pride növekedés ütemén is erre engedi következtetni a turistákat. A fővárosban több helyen szívesen látják az LMBTQ látogatókat, de kiemelik, hogy egy alapos azért verés azért benne van.
5: Igen. Óvatosan megmondták.
4: Óvatosan a Pride-on lehet, de ha kicsit hátrébb keveredsz külső keletbe, hogy úgy elvernek téged.
5: Nagyon vigyázz, hogy... Hogy mutatkozol?
4: Srandon, ne válts kabint. Törölközővel letakarod, mindened meg lesz.
5: Hú, ez alapvetés. Igen.
4: Igen. Nagyon sok jó LMBTQ szórakozó hely van Budapesten. Na, de ezt írják is. Tehát, hogy Budapestet liberálisabbnak gondolják. Viszont, elfogadóbbnak.
5: Viszont az egész nézőpont, ami uralkodik az országban, ugye? Hát hiszen tudjuk, hogy nekünk törvényeink is vannak erre vonatkozólag, az már nem ennyire szép.
4: Az már nem ennyire, igen, igen. Csabai kolbászt ajánlják, illetve a Magyarországra jössz, ne vedd el a magyarok munkáját, ez fontos. Tehát legyél itt, nézzél körül, költsél egy csomó, takarodjál haza.
5: Igen, ne úgy itt maradj.
4: A Fülöp-szigetek is jó hely, hidd el. Ha Magyarországra jössz, tanuld meg a filippino nyelvet is.
5: A buszon jól jöhet.
4: A buszon nagyon jól jöhet, mert valószínűleg filippino lesz a sofőr. A Volt futárt látsz, egész biztos, hogy filippino, tehát hamarabb megkapod a pizzát, ha egy társasházba rendelsz. Ha útbaigazítást kérsz, és érthetetlenül artikuláltan kiabál veled, nem haragszik rád. Csak próbálja elmagyarázni, merre menj. Hát ezek is mi vagyunk.
5: Ezek is mi vagyunk. Jobbra, és lassan beszél.
4: Igen, menj jobbra. Mondom, jobbra. Barom vagy. Nem érted? A nyuggerekkel vigyázzatok, drága külföldiek, mert rátok hívja az idegenrendészetet, és még meg is ver. Tökéletes.
5: Ez igaz.
4: Tökéletes. Igen. Ez is mennyire igaz egyébként, nem?
5: Hát erőszakosak a nyugdíjasaink, kiállnak saját magukért.
4: A nyugdíjasok?
5: Vajon a külföldinek például azt el tud mondani, hogy mi az a kis kocsi, amit a nyugdíjas húz maga után?
4: Vesszenek a nyugdíjasok.
5: De a banyatankot el tud mondani, hogy az mi? Az azt van nem. Külföldön szerintem banyatank?
4: Nincs. Ha gazdag vagy, írj egy hallgató, és egy Linda nevű lány odaül mellé, mondd, hogy nem érsz rá. Igen, aranyfoggal semmiképpen ne ásíts a 8. kerületben.
5: Na jó.
6: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: Sportos sulikezt és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerekcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GECO 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GECO Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
10: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
11: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
12: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
15: 20%-os tanszervásár az Alföld áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószer osztályán hétfőtől szombatig, ha a kosár érték eléri a 7000 forintot, akkor 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Ezen kívül még nyári akciókkal és 20%-os vászonvásárral is várjuk. Kedvezményes napok szombatig az Alföld áruházban.
16: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
4: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
17: Köszönjük!
4: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
18: Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Éjszaka permetezik a platánfákat Kecskeméten. 6 Bács-Kiskunvár megyei polgárőrvezetőt díjaztak, legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Éjszakai permetezést végeznek augusztus 21-e és 31-e között Kecskemét közterületein, ezért több városrészben is zajra lehet számítani. A Város Üzemeltetési Társaság megbízásából este 10 és hajnali 4 óra között kezelik a platánfákat, a csipkés poloska és a gnomóniás levélgomba ellen. A munkálatok pontos időpontját az időjárás is befolyásolhatja, írja a BAON. A növényvédőszerrel kezelt területeken munkaegészségügyi várakozási idő nincs, a haszon növények esetében azonban 21 napos élelmezés egészségügyi várakozási időt kell betartani. 6 Bács-Kiskunvár megyei polgárőrvezető részesült országos elismerésben az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az Országos Polgárőr Szövetség budapesti rendezvényén csaknem 100 önkéntes munkáját ismerték el, köztük több helyi egyesület vezetőjét. Elnöki dicséretet és jutalmat kapott a kecskeméti Novák Zoltán Árpád és Pálinkás János, valamint Schuster István négy császártöltésről, Garamvölgyi István József Uszódról, Keresztes Tamás Gábor Dávodról és Szigeti Sándor Dunapatajról. Az elismeréseket azok a vezetők vehették át, akik példaértékűen irányítják egyesületüket, és kiemelkedő munkát végeznek a külterületen élők biztonságának növeléséért, írja a baon.hu. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
2: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet záporokra, zivatarokra számítani. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 27 és 36 fok között alakul. Holnapra virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, míg napközben 23 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Aztán meg húsvét. Otthon hagyja a gyereket egyedül.
5: Hát ez egy nagy téma is ráadásul. Ez egy jó kérdés. Hány éves lehet otthon hagyni?
4: Igen.
5: Figyelj, szerintem most már ilyen 15-16 neked egyszer próbáld meg. Tehát, hogy,
4: egy éjszakára mondjuk az már megvolt egyszer. De mondjuk két-három éjszakára.
5: Hova megyünk, aztán itt megyünk tivornyázni megint valahova. Ott a két gyereket, vagy egy gyereket?
4: Hát ketten vannak.
5: Na jó, de lehet, hogy az egyik a barátnőjéhez, mit tudom, hogy ott alszik nála valaki, vagy ő már elmegy valahova, tehát
4: nem,
5: egyedül...
4: Nem, csak az a baj, hogy szerintem nem csak ketten lennének ők.
6: Aha. Igen, és az miért zavar? Juli, te mire vártál 15 évesen, hogyha anyádék egyszer elmentek volna otthonról?
4: Na, mert felmerült az igény, ugye, hogy
6: nem csinálta volna bulit?
4: A vezérünk, hát ez az, na. Hát pont ez az, hogy na, amikor a Bali bejelentette, hogy elutazik.
5: Tegnap?
4: Igen.
5: Kicsit hirtelen jött, később mondom, hogy ne tudjatok is elutazni.
6: Rá tudtunk ugrani.
5: Utazási rígy vagyok, ugye csak én megyek, ti maradjatok, igen.
4: Úgyhogy Miró rögtön megvilágosodott, hogy mi lenne, hogyha elutaznánk egy kicsit két napra. És úgy vagyok vele, hogy van egy most már mindjárt 17 éves fiam, meg egy mindjárt 16 éves lányom, akik egyébként rögtön beígértek fűtvát, virágot, hogy ők majd kiviszik a kutyát, meg majd takarítanak, meg ne aggódjunk, nem kell áthívni az öcsémet, senki nem kell, hogy vigyázzon
6: rájuk. Persze, takarítanak az utolsó pillanatban, mielőtt te visszaérsz. Igen.
4: Szóval, hogy én nem emlékszem rá, hogy anyám engem hány évesen hagyott otthon először így.
6: Több napra. De, a mi szüleink szerintem a tiédről nem tudok nyilatkozni, a miénk nem nyaraltak.
4: Nem
6: tehát
4: nyaraltak,
6: nem volt ilyen. De ha belegondolsz, akkor nem volt az a babusgatás, amit te most csinálsz, meg amit úgy csinálgatunk mi emberek a gyerekeinkkel. Azt mondták, hogy itt a kulcs, édeslányom, majd hazajössz, ott a kaja a hűtőben.
4: A napközben simán, tehát ezzel nincsen baj.
6: De akkor az estével mitől félsz? De kezdjük ott. Mitől félsz?
4: Óriás házi bulit csinálnak.
6: És? Hát legalább boldogok lesznek, érted?
4: Túl vagyunk az első HB-n egyébként.
5: Házi buli. Ja, de ti ott voltatok? Tehát nem voltatok ott.
4: Nem.
6: És mi fogadott?
4: El lettünk takarítva az útból.
6: Mi fogadott, mikor hazaértél?
4: Figyelj, én este 11:30-12 környékén rácsörögtem a lányomra, Isten. Hogy na tart még. Nem, csak hogy minden rendben van. Néha elsétáltam a kutyával a ház előtt. Kicsit bekukucskáltam az ablakon. Addigra véget ért a buli, ugyanis annyira kiütötte magát mindenki. Úgy képzeld el, hogy a lányom meg a fiam két irányba detoxikált. Szóval nekem ez nagyon furi.
5: Jézusom, az kemény brigád
4: azért. Ők voltak a házigazdák, és el is mondták, hogy ők soha többet házi bulit otthon nem, mert hogy ami ott történt, az teljesen kontrollálhatatlan volt, és egy idő után elkezdték félteni a lakást, meg már nem volt jó szórakozás, az, hogy mindenki esik el. Tudod, úgy indultunk el.
5: Hány évesek ezek a gyerekek?
6: 17-16.
4: Így van.
5: 17?
4: 17.
6: Hát és 16.
4: Igen, 16.
5: 16 és 17. Atomra vágják magukat a bulin?
4: Hát nem tehát, ők.
5: Nem, hát a csapat, úgy értem.
4: Ha igen. Egyébként a mai fiatalok azok már így mulatnak? Vagy 16 évesen?
6: Jézusom, Juli, hát nem, 16 évesen nem mondd már, hogy mi nem voltunk néha. Egy házi buliban nem csaptad oda magad.
5: Nekem van egy olyan érzésem, hogy a mostaniak jobban tolják.
6: Hadd válaszoljon. Voltál le itt 16
5: nem.
6: évesen?
5: Én voltam, nem. de nem ennyire nem. durván.
4: Nem. Tényleg nem, esküszöm.
5: Nem ennyire durván, szerintem nagyon isznak, nagyon tolják, nagyon buliznak, egészen más, hogy valamit nagyon tombolnak, ezt én is próbálom megfejteni, hogy mit.
6: Nagyobb a szabadság, ennyi.
5: Nagyobb a szabadság?
6: Neked azért, hogy mondjuk egy évben egyszer valami történjen, legyen egy buli, elmehes valahova, küzdeni kellett. Pont azért, mert a mi szüleink még, egyrészt nem volt ekkora divat, tehát az, hogy házi buli, ami mi időnkben.
5: Akkor volt igazán, dehogy nem. Sokkal több volt, mint most. Válunk. Én nagyon sok házi buliba voltam 15-20 évesen.
4: Nálatok volt buli?
5: A lakásban igen. állunk?
4: Engedték.
5: 50 négyzetméteren, anyám még panelban.
4: 50 négyzet, ó, hát ez sok jó ember.
6: Hát az nem azon múlik, hogy mekkora a lakás.
5: Mindig elmentek valahova, de este visszajöttek. Nem, elvittük valahova nagyon messzire, de hazataláltak mindig.
6: Annyi pénz mindig volt nálunk.
5: Végén már egy viharsarokba mentek, érted meg mindenhova, de mindig estére hazajöttek. Bekötöttem a szemüket, kiraktam őket, de valahogy hazabotorkáltak. Soha nem csináltam házi bulit. Mentem házi buliba, de nálunk otthon soha nem volt házi buli. Annál kicsit mi azért így sarkosabbak voltunk. Tehát, hogy nem volt jellemző, hogy most oda csődítek, elzavarok, és akkor oda csődítek 15 fiatalt. Meg máshol szétbombázni a lakást, jó, ez szerintem a tiédet bombázzák, szerintem az semmi szórakoztató nincs.
4: Ugyanezt,
5: tehát,
4: ugyanezt
5: az nem egy jó érzés.
4: Nem, nem volt semmi öröm, és nem volt semmi lelazulás, mert folyamatosan azt figyelte, hogy ki, hol, éppen mit önt le.
6: De akkor ők nem voltak ittasak. Tehát a két gyereked az nem vágta
4: hát
6: oda magát.
4: Nem vágta oda magát, de mondom a többiek nagyon. Úgyhogy mikor reggel ilyen 9 óra felé hazaértünk, patikatiszta volt az egész lakás, minden el volt takarítva.
6: Akkor mi a baj?
4: De ez volt a sztori, hogy igen, ő soha többet ilyet nem, mert hogy az, hogy ő utána
5: sütőn azért végig húztad a mutatóját?
4: Igen.
5: Megnézted?
6: Ez egy kis poroncska is
5: rá kérem az ínyemre, hát nem, anya, nem sikáltunk egy almás pitét, ez csak sima.
6: Persze, csak porcukor.
5: Sima porcukor, anya, sütöttünk egy almás pitét. Mi van itt a sütőn, azt a mindenit.
6: De figyelj, akkor kimaxoltátok a dolgot, mert most elmehetsz nyugodtan, nem nálatok lesz a buli, hiszen a két gyereked azt mondja, hogy ide soha többet ne.
5: Ha egy házi bulit levezényeltek, és detoxikáltak, és fogták a fejüket, és kitakarítottak, akkor ők ketten maradnak otthon, és ti elmentek egész nyugodtan. Hát a bulit lehozták, akkor attól, hogy ketten maradnak, attól ne félj. Hát nyilván a lányodnak megjön a pasia, majd ott alszik. Oké. Nem kell hallanod az első éjszakát, elég, ha a szomszédok rágyújtanak utána. Tehát ezzel nem kell foglalkozni, de hát ha a bulit lehozták, akkor simán otthon maradnak. Simán otthon maradnak, de az biztos, hogy jobban isznak, többet isznak, nagyon durván kikészítik magukat, valahogy balra jobbra dőlnek el és fekszenek. Szerintem mi nem önpusztítottunk ennyire. Én nem tudom ennek mi az oka. Megnézed a fesztiválokat.
6: Mert fővárosba laktál azért.
5: Igen, 6-os, 8-as tini csapatok esnek úgy szét, hogy egyszer nem is értem.
6: Azért minőségre figyeltünk. Tehát szőlő volt benne. Szarbor volt, ebben igazad van, de szőlő volt benne. Vagy figyelj, vidéken az, hogy annak idején még nem jutottunk hozzá olyan italokhoz, hogy a menőrumok, a gin, meg ilyenek, hát az ismeretlen
5: az nem volt.
6: Mi volt házi pálinka, persze. Na most attól azért tudsz 16 évesen nagyon rosszul lenni. Azt tudod például, hogy mit ittak a buliban?
4: Mindent.
6: Mindent
4: szerintem
6: is.
4: Aha, mindent,
6: amit
4: igen.
6: találtak, illetve amit hoztak.
4: De olyan cuki volt, amiről tudod, így mondta, hogy hát ne legyünk naívak, szerintem fognak inni. És akkor mondta, hogy itt van egy jó üveg rozé, ezt tegyük ki neki, és akkor majd ezt megisszák tizen.
5: Jézus Mária, azért Amiro is
6: de nem ezen a földön éltek.
5: Amiro is egy másik filmet néz azért ebből a szempontból.
4: Hallod, rettenetes mennyiségű üveget voltam ki utánuk. És én nagyon meg vagyok ezen lepődve, mert hogy nem ezt látják otthon.
5: Ugye a te felelősséged, szóval valakivel van még gyerekkel, azért történik valami, mondjuk hülye részén, hogy azt, hogy nem mersz megint 4 decibot, hát egyszer, de igen, és lehúzza, és összeesik, és kap egy alkoholmérgezést, azért ott megkérdezik a rendőrök, hogy kedves szülők, azért hol tetszik
4: lenni. Hol volt az elmúlt két napban, de pont ez az impulzivitás, ettől tartok.
6: 17 éves gyerekek. De én nem... tényleg csak ezt tudom fölhozni.
5: Az oké, okay, de hány évesek jönnek? Tehát, hogy nem mindegy, hogy azért ott egy 15 éves issza magát hülyére, vagy egy 17 éves korabeli. Tehát azért azt tudnod kell, hogy figyelj, oké, kijön, hány évesek, tudják a szülők, hogy hol vannak. Szerintem azért ennyi kontroll kell. Tehát, hogy oké, tudom, soha nem történik semmi, meg mélyünk ki, de azért egyszer ott egy 15 éves elvágódik, mert túl issza magát, azért ott jó ott van egy felnőtt, nem? Ami azt jelenti, hogy te ott ülsz a karosszékkel, és olvasod a Nemzeti Sportot, és néha kinézel egy buliból, de hogy azért mondjuk először csinálnak egy házi bulit, hülyére isszák magukat, és azt sem tudod, hogy milyen gyerek, melyik szülőtől ki van a házadba, hogy valakivel valami történik, azért nagyon seggbe rúgnak. Szóval, hogy
6: ez igaz.
5: Ennél mi kemény, te lazább vagy, mi egy kicsit sarkosabban toljuk ezt.
6: Ha ezt meg akarják csinálni, és te nem engeded, hogy ez nálatok történjen, akkor szerinted megcsinálják
5: nem ezt mondom, hogy nem engeded,
6: parkban?
5: Hanem azt mondom, hogy jó, ha tudsz róla legalább, hogy ott vannak, kik vannak, egyszer azért fölvod az őket, évfélkör, hogy figyelj, mi van veletek, mindenki megvan. Tehát, hogy valahol ott vagy a közelben, hogyha
4: igen,
5: bármi van, elérhető.
4: Igen. Három utcával lejjebb voltunk egyébként egy másik lakásban.
5: Igen.
4: Tehát, és ezt nyilván jeleztem a gyerekeknek, hogyha bármi van, hívjatok,
6: szóljatok,
4: jövök,
6: jövünk.
4: Nem lesz semmi gond, csak szóljatok.
5: Aztán úgy berúgtál, hogy nem hallottad, hogy csörög a telefon.
4: És reggelt értem magam, pontosan.
5: Igen.
4: Szóval most dilemmázunk egyébként. Hogy
5: de most mi a félelem? Tehát most megcsináltak a bulit, lehozták, mindenki túlélte, most ketten maradnának otthon, meg a lányod pasia?
4: A lányom pasia.
6: Hát ezzel van bajod.
5: Bocsánat, ketten maradnának otthon, plusz a lányod kedves, aranyos udvarlója?
6: Aki szerinted mire vágyakozik a lányoddal egyetemben?
4: Így van.
5: Aki annyira...
4: Nem, igen, leginkább attól szorongok egy picit, hogyha valami történik, akkor nem leszek ott.
5: De most már nem lesz buli, nem? Most megint buli lesz?
4: Én szerintem azt csinálnának, ha mi ellépnénk onnan, akkor megint csinálnánk.
5: De nem tudod, hogy ez a gyereket fiat, csináltok bulit, vagy nem?
4: Jaj, mert te bevallanád anyádnak a
5: bármát. Szerintem azért az korrekt, hogy a gyerek megmondja.
4: Ezek spontán
5: alakulnak. Ó, nagy kamu.
6: Csak átjöttek, csak egyszer csak 20-an lesz.
5: Szerintem, hogy te milyen dílt kötsz a gyerekkel, az fontos, hogy figyelj, oké, csináltok bulit, de ha buli indul, spontán, akkor én arról tudjak. Tehát az ne legyen, hogy reggel tudom meg, hogy itt este itt volt 20 fiat. Szerintem az egy díl azért a gyerekkel, amit jó, ha a gyerek is betart. Tehát, hogy szerintem azért az, hogy 17 éves, de hogy vannak szabályok, elvársz tőle dolgokat, őszintességet, hogy azt mondja, hogy figyelj, lehet buli, de akkor viszont jöjjön egy telefon, hogy apa, 10-en vagyunk, most indul a buli, mert tudni akarok róla. Én legalábbis így csinálnám.
4: Jó, azért mit csinálsz a Pozsonyban vagy?
5: Tessék?
4: Mit csinálsz a Pozsonyban vagy?
6: Mit csinálsz?
5: Ja, hogy teljes otthagyás. Igen. Én nem hagynám
4: ott. Erről beszélek.
5: Nem hagynám ott őket. Biztos, hogy nem.
4: Mikor hagyhatod ott?
5: Én nem megyek más gyerek miatt börtönbe. Biztos, hogy nem.
6: Hagyjál már, nem ér menni börtönbe más gyerek miatt.
5: Azért, Feri, mert előkerül egy kábítószer. Azért, mert valaki hoz egy füves cigit és betép. Azért, mert nem tudja, hogy piára nem szívunk, mert nem tudja, mert sose szívott.
6: Meddig fogsz otthon ülni a gyerekeddel 20 éves
5: koráig? Az első egy-két bulinál, amíg megismerem a csapatot, tudom, hogy le tudja bonyolítani, látom, hogy mit csinálnak, elmondja a gyerek másnap, hogy füvesztetek? Nem. Ittatok? Igen. Mennyit ittatok? Oda jön két önpusztító gyerek 17 évesen, aki ott akarja hülyére inni magát, megszökött az anyát egyébként, hoz egy kis füvet, és mondjuk hoz valami herbát, amitől a másik meg kiugrik az ablakon. én egy kicsit azért ennél kontrollfreakebb vagyok, igen. Szóval szerintem én nem hagynám ott. 18 évesen már elmegy, nem tudsz mindig ott lenni. De a saját házamba ismeretlen gyerekek hozhatnak, ihatnak bármit, azért se berúgnak.
6: De nem ismeretlen gyerekek, hát a barátai.
5: Oké, a barátok, de azért egy ilyen buli még szól a Józsinak, Józsi még szól két haverjának, még beesik három csaj, és akkor gondold el, csak mondjuk ott valaki a fönti szobában, nem tudom, csöcsre vágja úgy magát, hogy nem vagy ott. És ezt csak megtalálják ájultan. Azért összeszarod magad a Pozsonyba, vagy hogy fiápa, most nagyon kell lennie, mert itt a Józsi elájult, és itt fekszik. Jó, akkor hívjátok a 112-t, én jövök. Tehát, hogy az a bajom ez, hogy annyira tolják, és annyira végletesen buliznak, hogyha nem tudod, hogy milyen minőségű gyerekek keverednek oda, azért az a te felelősséged. Most persze áthívja három haverját, ismered őket, megbízol benne, oké. De azért egy 20 fős buliba, minimum hány olyan házi buliba keveredtünk, már azt sem tudtam, kinek a buliába vagyok. Már azt sem tudtam, hol vagyok, ugye egy idő után, de azt sem tudtam, kinek a buliába vagyok, és voltunk 18-19 évesek.
6: Jó, ez igaz.
5: Érted? Tehát, hogy, és az a baj, hogy nagyon tolják. Tehát azért ez ma már nem az activityzünk, meg dixitezzünk, meg nem tudom, hanem a vágjuk magunkat csöcsre, tompítsuk a valóságot, mert és mindenük van. Felszereltek, van mindenük, hozzájutnak, könnyen megszerzik, alkohol, kábítószer, bármi. Ott azért szerintem azért az egy-két bulinál legyetek a közelbe, szerintem. Aztán lehet, hogy 10 fős társaság, ismersz mindenkit, oké.
4: Okay. Szerintem ez, addig... Ez addig most a kattogás.
6: De ha
5: nem
6: olyat nem tudsz olyan dílt kötni, hogy akkor megbeszélitek az egészet? Ki az, aki jöhet?
4: De Feri, nem erről van szó, hát ki az, aki jöhet, meg ki lesz ott. Nem vagyok, nem tudom, jó, Pozsony nincsen messze. De most akkor egész este ülök majd vigyázálásban az ülésben, az ágyban, hogy hátha esek.
5: Hát Pozsonyban ne üljél.
6: Akkor neked nincs bizalmad a gyerekeidben.
4: Oh, Feri, kérlek, nincs bizalmam. De, hát, nem erről van szó, bármi történhet. Amit
6: De ha kimegy, ma reggel elindul iskolába, akkor is történhet bármi.
5: De várja, Feri, itt nem a gyerekedben nem bízol, hanem odajön még 10 hülye, aki mondjuk azt találja, hogy fie, nézzen, ez a Kati milyen jó csaj. Oké, jó csaj. Fie, kicsit rámegyek. Rámegy. Kati mondjuk azt, hogy fie, fiúk, hagyjatok abba. De a két fiú már nem áll le. És akkor azért szóval, hogy érted, hogy történjen meg valahol. De a te házadért, te vagy a felelős, ez más. Itt nem azról van szó, hogy te elkíséred egy buliba és őrzöd a kocsiba, hanem hogy a te lakásodba beözöllik 10-20 fiatal. Azért ott valamikivel, azért te vagy, szerintem te vagy a felelős. Tehát azért szerintem ott hagyni az nagyon meleg. Az meleg. Ráadásul mennyi 17 és mennyi a kis csaj?
6: 16.
5: Nem tudom, mennyi. 16 éves. Hát azért, szóval még csak nem is nagykorúak, nem tudom. Én ebben parásabb vagyok, vagy akkor kicsit óvatosabb. Nem tudom.
4: Na, ugyanezeket a köröket futjuk mi is most.
5: Én Pozsonyba nem mennék, Juli.
6: Prágába, igen, de Pozsony.
4: Kecsésre talán, a stációba te.
5: Figyelj, nyomjanak le 3-4 bulit, hogy ott vagytok a közelbe. És ha már tudod, már bejárták, látod, hogy nincs semmi, akkor oké. De második házi bulira elmenni 200 kilométerre, szerintem necces. Én biztos nem mennék. Tuti, nem hagynám ott. De ott közelbe valahol. Ott elmentek Pesten, sétáltok, egyet alszottok egy szállodába.
6: Vagy a kocsiba, a Skodába, tök jó. Ház előtt.
5: Budapesten aludni egy szállodába. Lementek, reggeliztek egyet, fölmentek a várba. Egy nagy szex, egy nagy séta. De ha bármi van, akkor egy fél órán belül taxival ott vagy. Én így tolnám.
4: Abban is van.
5: Az én lakásomban hülye gyerekek nem jönnek be, érted?
6: Igen.
5: Én miatt a pisike nem megyek börtönbe, a saját gyerekemért várom. De azért hülye vagy, herbálozol, iszol is, és érted, alkoholmérgezésed van, mert apád ütött, vert, és az rajtam tompítod. Na azért én nem megyek
6: börtönbe. Nem mennél börtönbe, de...
5: Hát mi van a te lakásodban egy 16 éves? Mondjuk
6: semmi.
5: Ez egy érdekes
6: rád
5: dolog.
6: Vonatkozva szerintem semmi.
5: Tehát 16 évesen mondjuk összecsuklik. Összecsuklik, megivott fél liter vodkát, mert hülye, mert senki elmondta, hogy tudja le.
6: Valamit ott összecsuklik.
5: Mondjuk szív egy kis füvet, mert hogy van fű a fiataloknál, valami. És még van náluk más is. Okay,
6: én szerintem büntető jogilag, de majd biztos megírja valaki, aki okos.
5: Ez egy jó kérdés.
6: De szerintem nem vagy értetve. 16 éves gyerekek. Érted? Akkor...
5: Mert itt már felnőtt, de még nem nagykorú, de 16 fölött van, ugye ott van a 14-18, hogy van ez, igen, nem tudom.
6: Igen, 14-ig, vagyis aztán 18-ig. Szerintem te, mint lakástulajdonos, akkor képzeld el, hogy ha megyek a Duna plázában, megbotlom a saját lábamban, mert én például részeg vagyok ugye állandóan, mint ezt tudjuk, beverem a fejem
5: a korlátba.
6: A korlátba is meghalok, akkor ezek szerint a Duna pláza lesz a felelős a halálom. Én nem te vagy a felelős.
5: Aha.
6: A gyerekkel bármi történik. Tehát, hogy
5: na de a lelkiismereted. az életed, a megnyomorodásod, a érted, tehát azért ennek nem csak az, hogy Piscsuka úgy kell, Piscsikét kiviszik tepsivel, de meg azt mondja, maradt még abból a jóféle rozéből.
6: Így járt Piscsike gyerekek, mikor jön a következő csapat?
5: Igen, egy kis fű maradt még, egy kis hasis van nála.
6: Egyértelműen nem így működik nem. A dolog, csak én túl, ezekben én mindig a túlféltést érzem. Nem, a bizalom hiányt érzem.
5: Igen, igen. Ti ebben egy kicsit lazábbak vagytok. Én valószínűleg nem is az, hogy szorongóbb, de vagy kontrollfreakebb, vagy egy kicsit talán így eszembe jut egy-két rosszabb forgatókönyv, ismerve a saját házi buliaimat. Én azért láttam
4: nektek,
5: olyan
4: nektek
5: dolgokat.
4: Voltak ilyen emlékezetes nagy házi bulik. Nektem, kézzétek, voltam egyszer egy olyan budai villában, egy buliban, ahol annyira elszabadult az egész buli, hogy egy idő után az utcáról jöttek be az emberek, de már mindenki annyira készen volt, hogy nem vették észre, hogy tele van idegennel a ház, kirabolták, lerabolták az egész villát, elvittek mindent, a szülők ékszereit, mindent elvittek. Egy másik barátnőmnél meg ugyanígy életében egyszer csinált bulit, és a frissen festett falat vörös borral hányták
6: le. De hát ez így van, ez benne van.
4: Hajnalban mentek, és valahonnan szereztek festéket, és újra
6: kellett fel. Falat, hát nálunk a plafont is, hát viccez.
4: Azért vannak ilyen emlékezetes.
5: Szerintem jó. Én mondom, itt az, hogy ez a te házadban történik. Tehát, hogy a gyerek menjen, azt ne őrizzük. De a te házadban ott van 20 fiatal, az lehet, hogy nem hagynám őrizetlenül. Velem se jött az anyám, ült, nem tudom, a kocsiba alul. De én úgy gondolkoznék, hogy ha ez a mi házunkban van, és a Benny hívja meg, és mondjuk 2 évvel idősebb is ott van a húsrác, akiket nem ismerek, akkor azért a közelbe legyünk ott. Aztán, hogy a gyerek utána 17 évesen milyen házi buliba csorog be a blahán, és hol van, ott már csak a saját gyerekemet kell felkészíteni, elmondani, hogy mit igen, mit nem, mi a big no, mire mondunk nagyon nemet, hol állunk meg kettőnél, hogy megtanítod nemet mondani, nem? Megtanítod, persze, hogy ne üljön be részek sofőr mellé, megtanítod, hogy nem attól vagy menő, hogy beleszívsz és megiszod, bárki mondja, nagyobb bátorság nemet mondani, ezekkel felvértezed, de ott már nem tudod őrizni. De azért ez mégiscsak érted, hát fekszenek hárman ott a kis francia ágyadban.
6: A te ágyadban összeherézik,
5: összepulykázzák a párnádat.
6: Ez a párnája!
5: Mászol le arról a párnáról, te kis 16 éves nyíkha, érted? Itt pulykázod a párnámat, érted? Ez nem tudom milyen sejem párra, érted? És ott a kis csávot fekszik messzen, és megtárd másnap reggel. Én nem tudom, én segbe rúgnám.
4: Volt tehát, már ilyen érkezett.
5: Az egy szoba bezárós kulcsra.
4: Érkezett utána a Curry Mail, képzeljétek el a vadi új kanapét. 100 000-ért vásárolt kanapét próbálta a szülő valahogy kifizettetni a buliban résztvevő gyerekekkel, mert hogy tönkre vágták.
5: De én mondjuk erre is gondolnék, hogy figyelj haver, azt, hogy ti nem tudsz kezdet most, ez oké, de nem fogod össze a zsíros, koszos, undorító és kezeddel a tapétát.
6: Jézusom,
5: és a...
6: Úristen, köszönöm, hogy nem ilyen szülő vagyok.
5: Nem, szerintem annál egyébként nincs nagyobb öröm, amikor látod, hogy a gyereket szocializálódik, barátai vannak, jönnek,
6: így
5: bandázik.
6: Van, na, ez nem lesz
5: nálatok.
6: Na, ez
5: tök jó.
6: Na, ezt felejtsétek el. Máshol igen.
5: Az én házamban, amíg az én kenyeremet teszed. Leveszed a cipődet az előszobába, elmész kezet mosni, érted, befújod magad, nem érdekel, hogy büdös vagy, nálunk nem vagy büdös, fölmész a szobába. Nem, szerintem az tök jó látni, meg az egy jó érzés, amikor tényleg látod, hogy bulizik, hogy nyílik ki, hogy úgy szocializálódik, hogy szeretik, hogy vannak barátai, hogy elfogadják, hogy társasága van. Igen, csak mindezt ne a te házadban egy. Ez ilyen egyszerű.
4: Jó, hát szerintem ez az alap.
5: Jó, de érted, hogy kicsapodott, érted, jó, de ti vidéken ott érted, jöttök, mentek biciklivel egymás háza között, mi városiak vagyunk, érted. A kerítés az azért van, hogy kerítésért. Tudod, mi a kerítésig? Ott megállsz, benézel.
4: Integetnek.
5: Integetsz, kimész, elmész, valahova az
4: haza. Noel, megjöttek a barátaid.
5: Integesnek. De jó lenne, ha bejöhetnétek.
6: Nem.
5: Sziasztok, felmentek is.
4: Cipőt levetted?
5: Kezedet megmostad, cipődet levetted, leckét kész. Feri, igazad van, adom, ahogy gondolod, Zsolt írja nekünk. Békás Megyer panel házi buli, kiszedték a kádat a fürdőszobából, és kidobták a 10. emeletről.
6: Tessék! Na, hát hiányzik ez nekem.
5: Hiányzik ez nekem, érted, hogy a 3 lábú aranykádat kidobja a cserkélyen. Ha házi bulinak egy szabálya van, ne nálad legyen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
2: Önnek a Protexin kell!
3: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Ez egy durva hét! A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Bartz, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron, vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
14: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
12: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
15: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
12: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
12: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert itt

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Fix trafipax kerülhet a kecskeméti kiskörútra, a csöpögő csapokra is érdemes figyelni a víztakarékosság érdekében. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Fix sebességmérő telepítését fontolgatják a kecskeméti kiskörúton, ahol egy közelmúltbeli ellenőrzés során mindössze 45 perc alatt 36 gyorshajtót mértek be. A rendőrség, a városrendészet és a közlekedési hatóság közös akciója elsősorban az éjszakai gyorshajtók és az engedély nélkül átalakított hangos járművek kiszűrésére irányult, írja a Vármegyei Lap. A kiskörúton este 10 és hajnali 4 óra között 30 km-es óránkénti sebességkorlátozás van érvényben. Ennek ellenére a hatóságok szerint továbbra is sokan használják versenyzésre a belvárosi utakat. A rendőrség ezért egy folyamatosan működő, telepített sebességmérő kapu kialakítását tartaná célszerűnek a környéken. Az ellenőrzés során az illegálisan átalakított járműveket is vizsgálták, a gyanús autókat és motorokat szükség esetén részletes műszaki ellenőrzésre vitték. A háztartásokban akár egészen apró változtatásokkal is csökkenthető a felesleges vízfogyasztás. Erre hívja fel a figyelmet a Bács Víz ZRT. A társaság szerint egy folyamatosan csöpögő csap hosszabb idő alatt jelentős mennyiségű víz elvesztését okozhatja. Éppen ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a vízcsapokat és az esetleges szivárgásokat, a hibákat pedig mielőbb kijavítani. Sok esetben egy elhasználódott tömítés vagy hibás csaptelep cseréjével egyszerre mérsékelhető a vízpazarlás és a háztartás fogyasztása. A takarékosság a nyári időszakban különösen fontos, mivel a meleg miatt ilyenkor általában megnő a vízfelhasználás. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerláncbiztonsági laboratóriumának igazgatója.
3: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfehértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, ami nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását és különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni, lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
2: Erőteljes gomoly felhőképződés várható ma, amelyből helyenként előfordulhat majd zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt a nap. Időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 32 és 37 fok között alakul. Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de néhol még előfordulhat kisebb zápor. A hőmérséklet éjjel 10 és 18, míg napközben 23 és 29 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Gyuri felvetett egy nagyon érdekes és egyébként szerintem sokakat foglalkoztató témát, hogy ez a gyerek kamaszkor, házi buli, barátok jönnek, ott vagy szülőként, nem vagy ott, isznak, mennyit isznak, ki a felelős, ott hagyod-e őket egyedül bulizni, az első egy-két bulin ott vagy. Tök más gondolunk erről, de ez ezért jó. Feri ebben a legliberálisabb, vagy talán a legszabadabb. Mi egy kicsit talán Gyulival szorongóbbak, sarkosabbak, félősebbek vagyunk. Ugye, hogy mikor engeded meg egyedül, hány gyerek jön hozzád, ismered-e a barátait, ki a felelős, ott valami történik, mennyit isznak, mi kerül elő. Erről beszélgetünk. Más, ha a gyereket 10 évesen elmegy a házi buliba, ott már nyilván nem ülsz a lakás előtt, de ha hozzád jönnek, akkor lehet, hogy azért az ember az első egy-két bulinál egy kicsit még jobban izgul, vagy óvatosabb, vagy ott marad a környéken. Ugye Juli felvetette, hogy hát ők elmennének Pozsonyba, úgyhogy a gyerekek otthon házi bulit csinálnak. Feri mondta, hogy vamos és hajrá, és irány Pozsony, és csapassátok. Én mondtam, hogy lehet, hogy ha először lenne ott a 10 éves gyerek, vagy másodszor és 20 vadidegen gyerekkel, lehet, hogy ha nem is a sarkon, de elérhető közelségben maradnék. Legalábbis
6: most, hogy olvasom az SMS-eket, én is kezdem átgondolni.
5: Legalább, amikor az első színes tévé kirepül az ablakon, és valaki egy kis herváltól nagyon beukosodva átmegy megverni a szomszédot, ott legyek, hogy közbe tudjak szólni. De nyilván függ, hogy milyen minőségű gyerekek, honnan jönnek, mennyire régóta ismered őket, ez egy összeszokott baráti kör, vagy csak csapódnak, fél éve bandázik ezzel a gyerekekkel, vagy 10 éve a barátok. Tehát itt nagyon sok árnyalat, nagyon sok különbség van gyerektársaság és gyerektársaság között is. Szóval nem lehet általánosítani, itt nyilván azért nagy különbségek vannak, hogy összeszokott baráti csapat, vagy csak úgy verődő fiatalok, hát azért ez nehéz. Mi Julival valahol azt beszéltük, hogy ott a sarkon maradnánk. Feri azt mondta, irány Pozsony, ő nyugodtan átadja a kulcsot, másnap egy tisztasági festés. Nem beszélve a kiömlő alkoholról, a vörösborról, a tönkretett ülő garnitúráról, a felgyújtott szőnyegről, szóval, hogy...
6: Vannak áldozatok, mindjárt csatában gyerekek.
5: Vannak kemény események, erről beszélgettünk. Nálunk volt házi buli, és az egyik haverom rosszul lett picit, bezárkozott a fürdőszobába, hogy egy picit könnyítsen magán. Egy óra múlva sziszegve kikúszott a fürdőből, és anyám szörtentő krémjével volt bekenve. Azt mondta, ő most egy csupasz kígyó. Szerintetek? Hát nem jó azért, hogy a közelben. 17 évesek voltunk, 10 bulisztunk a haveroméknál, majd amikor untuk magunkat, gondoltuk egyet, berobbantottuk a család 1500 piros zsiguliát, és 10 mentünk a szomszéd faluba diszkóba. A csomagtartóban is emberek ültek. Sok sikert, Júli. Kerti partira indult a buli, aminek az lett a vége, hogy a földbe süllyesztett medence falát bedöntötték, a lakásban meg tele volt frissen festett fal kormos kéznyomokkal. De olyan buliban is voltam már, ahol a szaunába vodkával locsolták a szaunát. Na ezt nem, szóval, nem. Tehát, hogy nem. Bármelyik buliba elvehet, ide nem jön senki. Tehát én meghalnék ettől. 16 évesen barátommal a házi buliba részeken elloptuk a szülei autóját, és a házigazdát vezetni tanítottuk kint a városban. Az egyik megállásnál a hátsó ülésről ki akart szállni az egyik lány, mire a barátom áthajtott a lábán. Szülei másnap jöttek rá, az volt a büntetés, hogy egy teherautós ódert be kellett hordani az utcából a kertjükbe. Ez egyébként egészen jó. Azért, amikor a házigazdát tanítod meg vezetni részeken a városba, úristen. Házi buliban kicsit kiütötte magát, úgyhogy a fenti hálóban lettették az ágyra. Cimbiben rábukkantunk, és kipingáltuk az arcát alkoholos filccel, szemüveg bajosz. Mire végeztünk, halljuk, hogy a faterja befut a kis csajnak. Mi beugrottunk egy ruhás szekrénybe, és ott az öklünkbe harapva sikítottunk, rögtünk, amíg a papa üvöltve tajtékozott a lánya meg a tettesek miatt. És ez milyen jó, ugye? Hát ezért rögünk, de milyen jó, hogy ti csak filccolva pingáltátok. Szóval, hogy azért itt hallottunk már meredekebb, meg durvább dolgokat.
6: Na, fest az ördögöt
5: nem,
6: a
5: nem,
6: farra.
5: Nem, csak ugye ez is eszembe jut, hogy azért ott lehet ital, lehet szex, lehet egy csomó minden. Szóval tényleg óvatosnak kell lenni, igen. 8 főse tervezett kerti bulira több mint 200 vendég érkezett a Facebook hatására. Még a szőlődombon is szexeltek, volt bunyó rendőrség, az anyám vezényelte a tömeget. Na, Juli, akarsz még Pozsonyba menni?
6: Földobják a fácséra, hadd szólja.
5: Házi bulin kitépték a WC-t a helyéről, és mesztelenül feküdt a srác a kádban. Juli, csinálod még? Akarod?
7: Egyre kevésbé.
5: Ugye, hogy nagyon durva. 16 és egyik haverom vérnyomásmérőt tett a házigazda tengeri malacára, és addig fújta, hogy guvat.
6: Nem akart már ilyen buliban ott lenni.
5: Mennyit csináltunk. Guvat a szeme szegénynek. Utána mindenkit megnyugtatott, hogy semmi baja, megmossa, és elkezdte a kádban az akváriumot elengedni vízzel. Alig bírtuk leállítani, de továbbra is nyugtatott minket, hogy nyugalom, a tengeri malac bírja a vizet.
6: Hiszen tengeri malac.
5: Jézus, atya úristen. 16 éves voltam egy olyan házi bulion, a fiúk kivágták az udvaron az egyik fát, meg elfújták a poroltot. De nálunk is volt házi buli, összetörtük a kerti asztalt, azon táncoltunk, és betörtük az egyik ablakot.
7: Na? Hát ez alap.
5: Irány Pozsony? Én azóta szégyellem magam, mióta szerveztem egy bulit, anyám otthon maradt, hogy nehogy valami baj legyen. Kicsit többet ittek a srácok, és kezdett kicsúszni a kezemből az irányítás. Kintüzet raktak, alig tudtuk eloltani. Mikor mentem be, hiányoltam az egyik gyereket, addig arra már benn volt anyám szobájából, és vetkőzött, hogy befekszik a muterben.
6: És a muter lehet, hogy örülök volna.
5: Csak jó csapat. Na, ezek jó arcok, ezt bírom. Az ilyenekkel jó bulizni. Ezek jó arcok. Alig tudtam kirángatni, suttogva üvöltöttem vele. Azóta nem volt nálunk buli. Szerintem, ha haverod bemegy bemászni az anyád mellé, az jó arc. Azzal haverkodni kell. Tehát az vele sok buliba el kell menni. Az egyik ózdi srácnál volt házi buli, a szülei nem voltak otthon. A buliban volt egy idősebb pasas, aki építkezett. Azt mondta, szüksége lenne egy boilerre. Adért te cuccot. Leszerelték a boilert, begipszelték a tiplik helyét, mintha nem is lett volna. Amikor a srác szülei hazaérkezték, kérdezték, hová lett a boiler? A fiúk azt mondták, milyen boiler? Nem is
6: boiler.
5: Jézus, atya úristen. Nagyon hárdba tolják azért. Nagyon kemény. Az exem 25 év felett volt, egy házi bulin annyira részeg volt, hogy összekente a falat szarra. Majd lepedőt magára tekerve. Tokában szavalt az erkélyen. Vagy tangában szavalt az erkélyen. A tulaj kiakadt a lakást a bulira az exem barátjának. Ezt nem is értem. Atya úristen. 15-16 évesen mindig nálunk volt a házi buli, csak a legdurvább sztorik térkövön összetört palac volt, hát részegen felnyajtók, szilánkokat köpköztünk ki. A részekhaver leokátta a szerencsétlen puli kutyánkat, majd amikor kérdőre vont, úgy csak annyit mondott, nyugi, reggel, bocsánatot kérek tőle. Jézus Isten. Szilveszteri bulival a havernál 2 kiló vastag virslit taposott bele a társaság a padlószőnyegbe táncolás közben. Éjfél után meg mindenki csodálkozott, hogy hol a kaja. Értitek? Szóval azért, na, ez bármelyik lakásban nagyon jó.
6: Nem mondd már, hogy te nagyon
5: adom. Dehogy nem, nagyon adom. Na, toljuk, mennyi. Nagyon,
6: csak nálunk.
5: Nagyon sok házi buliba voltam. Csak ne nálunk, igen. Haveroméknál telken szalonnasütés közben eltűzelték a bejárati ajtót. Másnap reggel keltette már otthon az anyukája, hogy betörtek a telekre ezek a mocskok, és még az ajtót is eltűzelték, és ketté tört a ház. 15-en ugráltak az emeleten, és megrepett a fal. Azt a mindenit neki. Egy barátoméknál mindig buli volt, amikor elmentek a szülők, minden buliban törtünk valamit, hol a dohányzó asztalt, hol egy hűtőt, hol annak a lábát, a legdurvább, hogy kocsival beletolattam a ház oldalába. Még azon az éjjelen újra szigeteltük és színeztük, mert pont volt olyan festék egy másik barátunk házának építkezéséről, na, András küldte nekünk.
6: Arra kíváncsi lennék, csak részegen ott szigetelni.
5: Azt a mindenit. Volt egy kollégám, aki mesélte, hogy volt egy olyan házi buli, ahol beöntötték az összes piát egy keverőtárcsás mosógébe, és abból csapolták. Egyébként az jó
6: haladók.
5: Mekkora haladók. Milyen haladó buli. Úristen, de imádom. Mindenkinek képszakadás volt reggelre. Valahogy kigyulladt az egész kert. 2 tűzoltónak ki kellett vonulni. Azóta csak úgy emlékezik, hogy a keverőtárcsás mosógépes buli. Azért az keverőtárcsába beönteni a piát.
6: Tudod, a régi fölültöltös, ami még haladó. Nem volt be. Csak bekapcsolt a tekertet, meg volt a koktél, csövön tudta csapolni. Zsenik vagytok.
5: Nagyon haladó, igen. Igen. Ja, Istenem. Hát elég durvák vannak. Hogy érzed, Juli?
7: Egy haverom úgy berúgott, hogy beájult, ezért a rokkant srác tolókocsijába ültettük, kifestettük és legurítottuk a lejtőt.
5: Szóval azért Jézus, értitek, atya, úristen,
7: én nem gondolom,
5: nagyon
7: hogy
5: jó.
7: Ilyesmik
5: nagyon
7: lennének,
5: jó arcok a hallgatói.
7: De azért
5: hányan lesznek? Mi a terv?
7: Hát, hogy hányan lennének?
5: Ja, hányan lennének? Most már csak így kérdezed, igen. Írd hát, ki, hogy sold out, eladva, és senki sem a face control. Mondd meg face control.
7: Mondjuk maximum 10 voltak, de ennek a nagy része lány volt.
5: És ők még durvában tolják?
7: Hát.
5: Szerintem ők lehet, hogy durvában piálnak, de nem rongálnak annyira, nem?
7: Nem rongálnak.
5: A fiúk azok,
7: nem,
5: akik rongálnak, a lányok csak nagyon durván matra vágják magukat.
7: De ott ágyat kellett húzni, meg mindent.
5: Jézus Mária, mi mit csináltak? Azt.
7: Ja? Ne, ja? Nem azt.
5: Egyik haveromnál buli volt, mamája régi lakásában, arra a szekrénybe kakiltunk, pár hét múlva a rákövetkező bulin takarításkor vettük észre. Azért az is kevés. Házi buli jelszó. Minden, ami mozdítható, nincs biztonságban. Egyébként ez egy igazság.
6: Ki meg nem pakolhat.
5: Ez egy nagy igazság. Igen.
7: Na, milyen társaság már az, ahol a WC, mármint, hogy bele szarnak a izébe a szekrénybe?
5: Hát jó, nem fej.
6: Jó, szerintem egy egészen
5: haladó a brigád. Haladó. Azt gondolom, hogy ez egy elég haladó brigád, nem kell erre számítani, de ez a brigád haladó.
7: Nem tudnám elképzelni a gyerekeimet, hogy ilyet csinálnak.
5: Nem ők fognak beleszarni, nem a két gyerekek.
6: Azok rendesek.
5: Azok rendes, jól nevelt gyerekek.
7: Ti is csináltatok volna ilyet. Hát tényleg milyen emberek ezek? Nem tudnék annyira benyomni, hogy ilyet csináljak.
5: Nem. Hát,
7: csináltam sok mindent.
6: Van az a pillanat, amikor összekevered a két ajtót.
5: Igen. Egy barátommal leégettük a garázs meg a ház felét, mert részegen üzemeltünk be egy kályhát. Nagyon ment a buli, bennem volt már pár sör, mikor a haver megjelent egy vicces szívvel, elszív, utána olyan rosszul lettem, hogy a WC-ben nem sikerült az áldást adni, hanem a házigazda csajszi szobájában. Hetekig domestos szag volt a szobában. Látok, mi van, szőnyeg, parketta, hogy állt?
7: Parketta.
5: Parketta, az könnyebben takarítható.
7: De a falak még fehérek.
6: Hát és na, majd most már
7: nem sokáig.
5: Most csak sok kis új lenyomat lesz rajta. Csak kis apró új lenyomat. Hangsúlyozzuk azért, gyerekek, hogy elrettentésként olvasunk be ezeket az SMS-eket. Tehát, hogy
7: szörnyűek,
5: don't try this at home, elhangolódunk.
6: Felháborító, hogy mik történnek a világban.
5: Egészen elképesztő, hogy egyszerűen nekem is olyan nehéz volt beolvasni, hogy alig tudtam beolvasni. Nagyon-nagyon vigyázzatok. Senki.
6: Ültünk érted délután 4-ig egy tejával vajaskenyérrel a mi időnkben.
5: Sakkoztunk, és igen. És orosz,
6: közös rejtvényfejtés,
5: orosz művészfilmeket néztünk. Igen, nagyon kemény.
7: De volt. Most már értetek a dilemmámat.
5: Abszolút, Juli. Egyébként jók ezek a jó házi bulik, azért de kár, hogy kimentek a divatból. Vagy illetve vannak, de hogy nem annyi, mint
7: hát,
5: régen.
7: Te nem jársz. De majd hát a fiadat
5: meg valahogy egy kicsit átalakult. Nem toljuk úgy, vagy talán nincsen. Amikor a cipők az előszobában, mész, szól a zene, konyhában nagyon nagy buli van mindig, mész be. Á, imádtam. Én ezeket nagyon éltem, 20-25 évesen. Nagyon sok, úgy keveredtünk be házi buliba, azt se tudtad, kinek a bulija.
7: Jó, de 20-25 évesen, de ezek most már 14-15 évesen.
5: 14-15 évesen én még nem, de lehet, valahogy hogy később indultam neki. Később indultam
6: viszont
5: neki.
6: Viszont akkor behoztad az elhalasztott témeket.
5: Én 18 évesen költöztem el, vagy 19 évesen. Ott kezdtem el. Addig, amíg otthon laktam, addig én ezt azért annyira nem
7: de
5: toltam.
7: De szépen magad kiraktak
5: otthonra. Hát,
6: anyám kivágott. 18 év alatt ezt még nem tehettem meg.
5: Igen. Na jó van.
6: A család tengeri malacát fogta valaki, és azt kiáltva, hogy Pikachu, téged választalak, eldobta, majd bezárkózott a szekrénybe, hogy ő igenis átmegy Narniába.
5: Na az már igen, az állat eldobta a malacot. Valószínűleg ez nyekkent, annak vége van.
6: Két puli ette a mesztelen testemről, a szobában a marha pörköltet.
5: De jó.
6: Jó.
5: Egyébként haladó arcok. Szóval azt gondolom, hogy itt azért van egy-két arc, akivel szívesen elmennél bulizni. Vagy mentél volna mondjuk 20 évesen, de itt azért vannak nagyon haladó arcok.

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Balatonon.
1: Irány Szeged.
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a város. Házapark. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
9: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
10: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers

0: DD Steps Szamos Tamariz S. Oliver több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
2: Jót tenni együtt még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó,
3: most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe.
2: Kérj baráthívó kártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is,
3: te 15 000 forint extra juttatást kapsz.
2: Megállás pedig nincs. A jutalom minden egyes meghívott barátod után újra jár. Segíts másokon, építsd a közösséget,
3: és részesülj a jutalomból is.
2: Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
5: Kattintson webshopunkra! Intersilver.hu.
6: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
7: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
8: Miért hallgatják egyre többen a

0: Lallnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Ventilátorokkal enyhítik a hőséget a budai utcai piaccsarnokban. Több mint 81 tonna illegális hulladékot vittek el a Kefag erteiből. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 5 nagy teljesítményű mennyezeti ventilátort helyeztek üzembe a kecskeméti budai utcai piaccsarnokban a nyári hőség enyhítésére, írja a híres.hu. Az energiatakarékos berendezéseket a csarnok több pontján szerelték fel, hogy minél nagyobb területen biztosítsák a levegő folyamatos mozgatását. 2 ventilátor az InMedio hírlapüzlet folyosóján, további 2 a csarnok ételbár melletti folyosóján kapott helyet. Az 5. berendezést a piackávézó hosszú folyosóján helyezték el. A fejlesztés célja, hogy a forró nyári napokon kellemesebb körülményeket teremtsenek a vásárlók és a piacon dolgozó árusok számára. Több mint 81 tonna illegálisan lerakott hulladékot kellett eltávolítani az elmúlt 6 évben a Kefag ZRT által kezelt kiskunsági erdőterületekről. 2020 óta összesen 73 hulladéklerakást számoltak fel, az összegyűjtés és az elszállítás pedig csaknem 15,5 millió forintba került, írja a Keol. A bejelentések jelentős része a hulladékradar alkalmazáson keresztül érkezett. Az erdőkbe leggyakrabban építési törmelék, háztartási hulladék, lom, gumiabroncs és járműbontásból származó anyag kerül, de veszélyes hulladékot is találnak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
3: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyésse a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni, úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek markáns része a biológiai gyérítés is.
2: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet záporokra, zivatarokra számítani. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 27 és 36 fok között alakul. Holnapra virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, míg napközben 23 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim!

0: Megvan nektek a Bella Hadid? Tudjátok ki ez a Bella Hadid? Oh, nevezett szupermodell? Tudjátok ezt a Hadid? Gigi Hadid meg. Bella Hadid.
1: Kivárok a hűtőmre.
0: Kíváncsi vagytok a 10 lépéses reggeli rutinba?
1: Iszom a szavaidat.
0: Mondjátok el, hogy melyiket csináljátok ti. Akinek több pontja van, az nyerte a 10 lépéses rutin versenyt reggel. Jó?
1: Készültem, beengedem.
0: Reggelivel kezdi, ez az első, ez a rutin első lépés, hogy reggelizik.
1: Megbuktam.
0: Okay. Megbuktam. Nem reggel, te nem reggelizel.
1: Hát amikor felébredek, nem tudok reggelizni.
0: Ki tud akkor reggelizni? Fel kell, és utána nem tudsz egyből reggelizni.
1: Meg az tök durva, mert akkor az teljesen, az megborítja a reggeledet, nem? Tehát, hogyha rögtön eszel. Az nem.
0: Három szérum és egy fura folyadék pohára töltésével kezdi magát a kúrát, összeönt valami szérumot, amit megiszik, és valamilyen vitaminokat szed be hozzá. Ki csinálja ezt reggel?
2: Én.
0: Te vitaminokat szed? Mi a reggeli?
2: C-vitamin, magnézium, van egy men formula.
0: Ne!
2: Mindeneket
0: nyomsz!
1: Többet nem eszek a kalácsotból!
0: Men formula, ezt csinálod?
2: Men formula.
0: De várj, hogy oda van neked készítve a vízhajtó, meg a...
2: Persze, meg a savlekötő mellé.
0: Van ilyen hétfőre tesz, hétkedre tesz, forgatod a dobozt?
2: De akarok egy olyat.
0: Ne csinálj!
2: De az a legjobb dolog, vasárnap este, ott van előtted a hét, leülsz, a sok-sok kis dobozkával a kapszulákkal.
0: És betöltögeted.
2: És betöltöd a tartót.
0: Ne, az már nagyon bács is a hétfői.
1: Ez olyan, mint a cigitöltő emberek, tudod, akik vasárnap megcsinálják a heti adagot. Ez
2: és
1: ugyanaz.
2: Tök jó, okos az is, mert utána nem kell, utána csak odamész hajnalban, kipattintod a hétfőt.
0: És beöntöd.
2: Hoppa, négy kapszula is megvagy.
0: És magnézium, mit ez magnézium?
2: Magnézium,
0: men,
2: C-vitamin. Men formula.
1: De a men formuláról szólsz az asszonynak, hogy ma bevettem.
0: Bevettem a men formulát.
2: Minden nap beveszem a men formulát.
1: De ez mire jó? Ez prostata?
2: Ez mindenre.
1: Én őrölt prostata van benne.
0: Igen, őrölt kecskevér.
1: Tőkehal prostata.
2: Azt este iszom, a tökmagolajat iszom este, mert az jó a prostatára. Tehát este van tökmagolaj, de reggel mondom C-vitamin, van a magnézium, miattad asvagandát elkezdtem egy darabig belekezdtem, az asvagandát nem nagyon érzem. Az a baj, hogy én nem aludtam rosszul.
0: Igen, mondjuk te igen, lefekszés
2: alszul. Mondom, teszek rá még egyet, hát ha úgyhogy az most nincsen. Most csak ez a kis hármas, meg D-vitamin az ilyen nem napsütéses időben.
1: De akkor nem iszol meg egy kanál langyos sertésdírt, ahogy mondtad?
2: Nem, azt harapom.
0: Ja, jó, ő megiszik egy kis aranytengeri mohagélt. Ki iszik közületek aranytengeri mohagélt?
1: Senki... De más költségvetésen vagyunk a Bella Hadiddal.
2: Igen, biztos olcsó.
0: Ezután egy Fávik Detox nevezetű táplálék kiegészítőt eszik meg, ami a termék leírása szerint gyengét sejtméregtelenítő támogatást nyújt. Ezeket önmagában egy nagyon hosszú reggeli procedúra. Ionos nyomelemekkel folytatja.
2: Ionos.
0: Aztán illóolajokat csepegtet a csuklójára és a nyakára, valamint aromákat, majd zsályás tisztító kúrát végez, gyerekek. Ez egy reggele. Így indul el. Zsályás tisztító kúrával. Csinál zsályás tisztító kúrát, Eszter?
1: Én kizumoltam ebből. Most nézem, hogy egy óriás szivarral körbejárja a lakását.
2: Az a zsája.
1: Az a zsája. Az nem a rossz elemeket kell kiűzni? Meg a BMX-et?
0: Az a Palo Santo, amivel elűzheted a rossz energiákat.
1: Megkapod a mountain bike-t.
0: Palo Santo.
1: Szóval én értem ezt, meg minden, de...
0: Kristálykarkötőkkel és lapruírással fejezi be a hosszadalmas procedúrát. Tehát értitek? Azért ez nem egy átlagos magyar ember reggeli procedúrája.
2: Hát ez egy óra, ahogy elnézem.
0: Egy órát így indítja a reggelt minden reggel.
1: Nincs ilyen érzésetek amúgy, hogy ahogy leállítja a videó rögzítését, böfög egy hatalmasat, leül egy kanapére egy mackonadrágban, és megnézi a szomszédoknak a két kedvenc részét.
0: De ezért kérdezem, hogy ez valós lehet, valóban így indít, vagy csinál egy videót, és tényleg utána semmi, benyom egy, elszív egy cigit, megiszik egy energiaitalt, és elmegy zuhanyozni.
1: Hát én ezt nem tudom elképzelni. Szerintem, ha lenne ilyen reggeli rutinom, a fele átcsúszna estére.
0: De nincsen semmi, ami úgy a reggelhez tartozik, mint megszokás, mint mozdulat, mint szokás, mint cselekvés, tehát semmi nincsen, ami szorosan a reggelhez kapcsolódik.
1: De a pánikszerű menekülés.
0: Igen, a heves rágadozás. Igen, a kimenekülés a lakásból.
1: Igen, ezek vannak. Nem, én szedem ugye a pajzsmirigy gyógyszer, az két letrox, azt mindig be kell kapni, és aztán én szedek asfagandát, de én reggel is kettőt, meg este is kettőt.
0: A dózisom vagy akkor.
1: Igen, lehet, hogy meg is mérgeztem magam egy kicsit. Tegnap, mint a halucináltam volna.
0: De hát az asfagad a mérgezés. Igen? Én kicsit úgy érzem, hogy minden reggel egyébként tök egyforma. Tehát a rutin az már eleve az a rutina, hogy elindulnak a reggeleit. Te nem érezted még, mióta egy hónapja rád, hogy fölkelsz reggel, egy zuhany, vagy nem zuhany, fogja, és a kocsi be, indulsz, jössz. Tehát, hogy nagyon egyformák ezek a reggelek.
1: Nem tudom zuhany nélkül elindulni. Nekem ez nagyon fontos. Ha nem zuhanyozok, akkor egy teljesen másik ember vagyok.
0: Ezt akartok mi is mondani. Ezt mi is jeleztük.
1: Soha nem jöttem el otthon, úgyhogy nem zuhanyoztam volna.
2: Múltkor elaludtál, na, akkor is belefért.
1: Ha elalszom, akkor is lezuhanyozom. Nagyon hamar megvan a zuhanyzás. Nem tudok, egyszerűen már felébred tőle a bőröm a testem, és úgy lett. Tehát fontosabb, mint a kávé nekem a zuhanyzás. Sokkal. meg jobb is az illata, de nem ez a lényeg, hanem hogy a férjemnek viszont olyan durva rutinja van, hogy amikor ő ment korán dolgozni, akkor emlékszem, hogy már magamtól felkeltem 5:50-kor, mert tudtam, hogy ilyenkor jön az, amikor zörögni fog az öfcsatjával.
0: Igen, most tudod, várod a zajt, és megjelenik a zaj. Igen.
1: Úgy ismered a saját lakásodnak a zajait, hogy amikor jön hozzád valaki, azt is tudod, hogy mosott a kezed, vagy sem.
0: Hogy
1: tudod,
0: ő mit csinál.
1: Igen. Nagyon durva, ez beteges.
0: De a magyar embereknek nagy részének akkor tényleg a cigi kávé energiaital, ez a rutin, tehát fölkelsz reggel, rágyújtasz, elvisz egy energiaitalt, elmész vécére, lezuhanyozol, vagy nem is tudsz dolgozni, tehát ez egy reggeli rutin, nincs valami lelki gyakorlat, nincs valami ima, nincs valami rózsafűzér, nincs valami medide, semmi, ez a
1: kultúra.
0: Na tessék, főzöl te át?
1: Én nem, de hogy az apám nagyon sokat főzt, ő mindig az, hogy főzött egy ilyen fekete, egy fél liter fekete teát, és még amíg az lehűlt oda, tehát pont meg tudott mosdani, és utána megitt, és úgy indult el minden egyes nap 70 éven keresztül, viszont szerintem ez azért durva, mert ő meg függött is ettől a rutintól, tehát ha ez így megtört, akkor utána az egész el volt.
0: De szerintem tök jó a reggeli rutin, tehát amikor én a szüleimet láttam kicsoszogni a konyhába, fölrakták a kotyogósat, akkor te gyerekként tudtad, hogy minden rendben, fő a kávé.
2: Mindjárt jön a verés.
0: Elszívtak egy cigit. Így van, apám lecsatolta az övet, és azt mondta, hogy mit csináltál tegnap este, semmit. Na, akkor állj a falhoz.
2: Hánykor
0: jöttél haza, el sem mentem. Na, akkor megint állj a falhoz. Nem. És akkor tudtad, hogy megvan a reggeli rutin. Fürdőszobába be, WC-be be, ugye egy panel lakás, ott azért, hogy tényleg mindent hallasz, anyukád négyszerőször neki nyomja a porszívó fejét a szobádnak, hogy keljél föl. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában megvan, de tudtad, hogy indul a reggeli rutin. Ezek ilyen jó rutinok szerintem. Jó rutinok.
1: Anyám zacskózik. Zacskózós ember, ismerjétek a zacskózósokat?
2: Minden reggel zacskózik?
1: Nem, éjszaka, hogy fel kell, hogy egy kicsit zörgess neki zacskót, csak ez egészségügyi zacskózörgetés. Tudod, hogy megy valamit, tehát eszébe jut, hogy meg kell csinálni, és mindig valahogy az a vége, hogy egy zacskót össze kell hajtani, vagy szét kell rázni, vagy mit tudom én, és reggel is ezzel kezdi. Tehát ezzel kínozni lehet.
2: Mert terrorházában kell, hogy
1: ez zacskós, igen, nagyon durva.
2: Tehát ha hazahozol valamit, a zacskóba hozod, oké, össze kell hajtani. Ha el akarsz vinni otthonról valamit, mihez nyúlsz? A zacskóhoz.
1: Mert hát mindenhol vannak ilyen stratégiai zacskók elrejtve, tudod, hogy ez annak a zacskója, ez majd ahhoz kell ez a zacskó, ez a nem tudom,
2: szerintem ez zacskó. A belahadidos cucc, ez az egészség, a jó élet.
0: A sznobizmus.
2: Az nagyon messze van tőlünk, de szerintem egy csomó magyar még a reggelit is elhagyja otthon. Pedig az, hogy azt mondják a szakik, hogy az, hogyha arra hagysz magadnak időt, hogy egy nagyon kényelmes jó reggelit elfogyasz, az az egész napodat bearanyozza. Na, most kiszokott otthon egy fél
0: óráig. De mi életvitelünk az nem olyan.
2: De régen... nagyon kevesen.
0: Hétvégén nagyon nagy reggeli rutin reggelizős vagyok. Tehát, hogy az nagyon, nagyon
1: fontos. Azt én is nagyon szeretem, a szeánsz.
0: De rájöttem egyébként, nekem egy csomó reggeli rutinom valamit én csinálok.
2: Na, tehát,
1: azt mondd, mi az, amit hazahoztál, hogy elhoztál otthonról, ami a szüleidé volt, és átörökített.
0: Semmi.
1: Na igen.
2: A linoleum.
0: Nem dohányzom, nem nagyon kávézom, csak itt bent egyet. De nekem vannak ilyen egyszerű hétköznapi rutinok, amiket én úgy csinálgatok.
2: Tehát, melyik? Mi?
0: Például fölkelek, nekem van egy mala az ágya mellett, abban 108 ilyen darab van rajta, és akkor azon tudod számolni, hogy hány mondjuk ilyen mantrát, hogy valamit mondtál. Én ebből megcsinálok minden reggel két kört.
1: Felkelek.
0: Van egy malac az ágyam mellett.
1: Azért ez már költségvetés, öcsém. Van egy éjszakai komfortmalacot.
0: Reggeli zuhany, az arcbekenés, az is egy ilyen mozdulat, hogy van egy ilyen nyomós arc, ilyen hopp, földobod, elindulsz. Tehát ezek így meg, egy csomó olyan. Nagyon random szedem a vitaminokat, tehát egy hónapig semmi, utána egy hónapig csöcsre töltöm.
1: Testvérek vagyunk, Balázs, testvérek vagyunk.
0: Úristen, nem szedtem C-vitamin, 6000 mg egy hétig, megtelek, nem szedtem. Úristen, D-vitamin, 26000 mg D-vitamin egy hétig, utána megint egy hónapig semmi. Teljes random, tehát full ADHD. Jézusom, a cink, tudod, 25 mg per nap, beöntök 250 mg.
2: 10 napja nem vettem
0: cinket, ide 5 kapszulát, beöntöm azt is. De hogy ezek így megvannak. És akkor ahogy nyílik az ajtó, kocsi, be és indulsz. De van egy pár ilyen mozdulatsor, amit én úgy csinálok, vagy reggeli rutin.
2: Hát te vagy akkor Bella Hadid közülünk.
0: Egy reggeli arckrém.
1: A legjobb hát azért ezzel még nem.
2: Hát ki hasonlít? Mi ugye nem?
0: Na az, hogy bekened az arcod reggel.
1: Mi az, hogy mi?
2: Hát te se.
1: Te meg
0: egy arckrémet, hát az abban semmi nincs.
2: Leváltam róla.
0: De ez nem egy ilyen aranyszérummal megáldott
2: persze,
0: jávorszarvas bélből elkészült beluga krém, tehát egy sima egyszerű 450 000 forintos arckrém. Tehát,
2: na, amit hetente veszem.
0: Bele a kezembe fölnyomom. És ezek a reggeli mozdulatsorok, ezek valahogy segítenek így felébredni. De hétvégén például nagyon nagy belassulós vagyok. Tehát nagy reggeli, nem rohanunk sehova, nagyon sokáig ágyban vagyunk, mert kicsit tévézünk, tessék?
1: Mert ugye sokat tudsz aludni végre.
0: És hát én felkelek sajnos egyébként reggel is. Igen, én hétvégén ugyanúgy felébredek. Te nem ébredsz föl 5-kor, 6-kor?
2: Nincs az a pénz.
0: Nem ébredsz föl?
2: Nem, hát.
0: Fégig alszod reggel 10-ig.
2: 4-20-kor kellek egyébként, ilyenkor hétközben.
0: Igen, és hétvégén
2: 8-9, amíg békén hagynak. Hát persze.
0: Tényleg? Én ugyanúgy 4-kor, aztán 5-kor, és akkor végül 8-ig megpróbál húzni valahogy. Te föl, nem kell föl? Basszus.
1: Belőlem nem fogtok ilyen élőhalottat csinálni, azt most mondom.
2: Már jó úton vagy pedig.
0: Nagymamámmal élek, a vérnyomásmérő hangjára kerek 4:30-kor. Olyan szinten fejlődésítő, hogy már felsébre, de kírja valaki. Az én napomat csak a reggeli 2 dekás tudja beranyozni.
2: Az kemény.
1: Ne befögjél a mikrofonba, hallottad?
0: Nem, mindjárt hányok konkrétan. Tehát, hogy ha még csak befögés lett volna.
1: Hagyjam oda a kukát. Konkrétan... Még élőben úgyse hánytál.
0: Konkrétan készülök ide hányni. De egyszer már elmentem budira, hogy mindjárt jövök és kirohantam. És milyen jó kis zacskó van benne.
1: Felkészültem, engem már meggyaláztak egyszer. Még egyszer nem fognak.
0: Igen. Reggeli rutin. 4:55 ébresztő, pisi, edzés, bibliaolvasás, kávé, indulás.
2: Persze. Bibliaolvasás meg edzés.
0: Na most mi bajod a bibliaolvasással?
2: Semmi. A bibliaolvasással nincs
1: bajom. Az olvasással van a baj.
2: Érted, magával az olvasással.
0: De én szerintem látok. Ez tök jó. A reggeli lelki gyakorlat az jó. Az tök jó.
2: Minden reggel.
1: Nekem én is lelkem reggel.
0: Igen. Én mantrázom.
2: És a reggeli edzést te például el tudnál menni?
0: Nem tudok reggel edzeni. Tehát a szobában nem kezdek el mozogni hülyén, 3-6-kor. És párgával. Tehát az nem.
1: Én kis testű Enikő edzőmet kéne, hogy berakjam az ágyam alá, és akkor reggel ébred, és akkor kihúznám onnan, és legyenek egy 40 percet, így ez kemény lenne.
0: Az le a kalappal. Én szoktam olyat látni, hogy jövök el, még régen, ahol laktunk, Dióst környékén, jövök el, 5:30-kor, és a csávó már visszafele fut. Hát mondom, haver, figyelj, le. Valószínűleg otthonról.
1: Dióst, ne!
0: De hogy fölkelsz azért 1 órával korábban, hogy te a -12-ben januárba elmenjél futni, na azt le a kalappal, és ülsz a meleg autóba, és nézed, hogy futnak, és már jön vissza. Szerintem az nagy lelki erő, ahhoz korábban kell, hogy te még fussál.
1: Nem tudjuk, milyen felesége van.
0: Az is igaz, simán lehet, hogy...
1: jobb odakint.
0: Imádom, és fontos reggeli rutinom, a kávé illatára megyek a konyhába, mert időre lefőzi, megnézem a tenisz eredményeket, majd a toaletten picit olvasom a kedvenc filmes magazinomat. Minden nap ez, mielőtt felébred a család. Kicsi éridő. Ez tök jó.
1: De hogy elrévettél a semmibe? Így
0: nem, mert ott voltam a kávé illatánál, a családnál, az önidőbe, ez tök jó. Minden,
1: ami...
0: A család illata, igen. Reggeli zöldtával nézem a gyertyát, nagyon megérkezettnek érzem magam, aztán felkelnek a srácok, és pofán vág a valóság. Kezdődik az őrület. Reggeli után imádkozom, hogy öltözzenek, már haladjunk. Persze ők ilyenkor játszanak a legjobbakat, már reggel elfáradok tőlük, völtenek minden egyes ovi elválásnál. Megváltás, mikor beérek a melóba. A reggeli rutin 1,5 éve pelus csere, hiszti öltözéssel, kis kávé hisztizéssel, egy zsibbasztó mese. Úristen, ez a reggeli rutin. Igen. Reggeli rutin, megemelem az acsit a tojásokkal, megnézed a hűtőben, hogy tegnapról maradt-e sör. Ez határozza meg a reggeli rutinomat. Gyereke!
1: Egy férfi.
0: Milyen valóság ez? 5-kor van székletem, 7-kor kelek, öltözni megyek.
2: Nagy a baj.
0: Komásan felkelek, szenvedek még 1/4 órát az ágyban, gondolkozom azon, hogy miért kell rabszolgamunkásnak lennem egy műhelyben. Leülök a WC-re, fogat mosok, kocsiba ülés sietve, mert késésbe vagyok, késésbe érek a munkahelyemre, átvedlek melóba, cigi kávé, szitkozódás, és kezdődik minden. Fú, gyerekek, azért ez kemény, nem?
2: Kemény, bizony.
1: Hát sokfajta ember van, de ez nagyon jó.
0: Igen.
2: És ebben a szörnyű, hogy ez rutinná vált.
1: Hát a sokfajtaság?
0: Szerintem a reggeli
2: nem a sokfajtaság.
0: A reggel az egy rutin.
2: Igen, de ez a panaszkodós SMS, aki utálja az egészet és bemegy a rossz munkájába, ő ezt csinálja 10 éve. Így élsz minden nap.
0: Van, aki ezt nyomja, felkelek, 2 kávé, 2 cigi, jó fogás, WC. Gyerekkoromban anyukám hajlak hang szagjára ébredtem, a mai napig bennem van, hogy belengte a lakást az óriási flakon szaga. Ez miért tudjuk, hogy megmarad egy illat, nem? Vagy egy mozdulat a szüleitől, amit ők csináltak?
1: Én néha még mai napig hallom, hogy apám jön le a lépcsőn, pedig hát már nem él. De hogy így annyira emlékszem rá, hogy amikor reggel felkelt, akkor tudod, jön le. És
0: volt egy kis lépcsőnyi korgás.
1: Igen, igen, és akkor megvan az, és akkor tudod, az ilyen komfort hang.
0: De ez milyen szép, nem? Hogy így megmarad a hang, a zaj, az illat.
1: Látszik, csak ott kísért már évek óta, de...
2: valamit akar, de ez a papa, ez
0: még mindig közlekedik. Tessék, mondom a nevet, mondjátok, mit csinál reggel. Jó?
1: Jó.
0: Vitrai Tamás, mit csinál reggel?
1: Vitrai Tamás, hát tudjuk. Hát most
2: megpuszíja a feleségét.
0: Mézes heteken van. Mézes ez a reggeli van. Rutin?
2: Igen.
0: Egy gyors, laza?
1: Igen.
0: Könnyű? Igen?
1: Szerintem igen.
0: Mi 93 évesen is? Igen?
1: kis dialízis, aztán indul a nap.
0: Oké, okay. Mit csinál Havas Henrik reggel? Mi a reggeli rutinja?
2: Bosszankodik a
0: már. Mi reggelődik, és valaki elküld az anyját?
1: Én úgy képzelem el a Henriket, hogy beleasszik egy ilyen gyűlölködő kommentbe, tudod, és akkor reggelődik el, hogy na nem, azt azért nem hagyhatjuk, tudod.
0: Bele, de várj, ő írja a komment.
1: Há, igen, persze, igen, egy gyűlölködő komment. Egy gép, meg gép,
0: és és elalszik, fölébred.
1: És onnan folytatja, a labba hagyta.
0: No, oké. Okay. Galamos Lajos, mi a reggeli rutin?
2: Hát most eléggé
0: beállni. 5 órakor elhúzzák a rácsot. Ja.
1: Tehát ébredjük fel, jó?
0: Mit csinál reggel Rácz Jenő, tessék?
1: Szerintem abál.
0: Persze, csak ez nyilván lehet. Filéz egy pontyot éppen. Igen, fúj az abáló lé. A jéz egy pontyot, igen.
1: Ott felejtettem a redukciómat.
2: Biztos, hogy a tökéletes budjantott tojás ott van az asztalon. Mm-hmm. Szerintem ő ezt nagyon-nagyon éli.
0: Tehát ő azonnal egy ilyen nagyon durva kaszinotojás, sonkatekercs.
2: Talán egy kicsit följebb van.
0: Föltép egy koktéltékert, de... kiszórja, és azt mondja, hogy jó reggelt.
1: De most lehet, hogy ez a boxolás elvette az eszét is reggelente, még itt tudni.
0: Kinek? Vagy, hát, de várj, kinek?
1: Jenőnek.
0: Ja, Jenőnek.
1: Igen, uh-huh. Igen, nem? Tehát, hogy lehet, hogy ez van még itt a két sonkatekercs között nyom két-három ilyen, tudod, ilyen
0: ányi kinek korvetás. A reggelére lennék még kíváncsi, hogy mit csinál? Mit csinál Csicsolina reggel, tessék?
1: Szerintem az állkapcsát visszaakasztja.
0: 70 éves, ugye? Ja, 70 éves a nő, hogy akasztja?
2: Az alvástól.
1: Az nagyon gyenge. Jaj, fölkerege.
0: Prop. Kicsit recsek, kicsit ropog, picit megolajozza.
1: Ez is egy vintage beauty, ugye?
0: Egy vintage beauty kezelése. Tehát ilyen általános dolgokat csinálnak, amit gondolunk róla, valószínűleg azt csinálja, szerinted, igen? Tehát rácérő főz, Csicsolina állkapcsot akaszt vissza, ez ilyen egyszerű lenne? Igen?
1: Hát, szerintem a Csicsolina most már ugye boldog nyugdíjasként él, de hogy őt olyan nőnek tartom, aki tutira, hogy még most is próbál úgy kinézni, mint 40 évvel ezelőtt.
2: Tehát ez egy óra.
1: Hát, vagy lehet, hogy van egy ilyen speciális eljárás, csak bele kell dörgölni a fejét egy törölközőbe, mert rá fel van festve előre a cusz, tudod, és csak...
0: És felmegy a még... Igen, van egy smink törölköző, tudod, csak bele, de ilyen leveszi, és már meg is van.
1: Mert az Eva Mermut.
0: Kit kérdezem? Mit a Joe Biden reggel, tessék, ő mit csinál?
1: Leveszik az életben tartó gépekről, ugye? Tit.
0: Igen, beadják neki a kapszulát. Elnök úr, még mindig elnök vagyok? Elnök úr, még mindig elnök vagyok? Támadjuk meg Afganisztánt! Bombázzuk a hírakot! Kirem Szíria! Napalmot nekik! Elnök úr, nyugodjon meg a vietnámi háború, nagyon régóta véget. Kezdjük újra!
1: Engem az érdekel, hogy igen? A Fehérházból a fürdőszobából sikerült eltávolítani az önbarnitót a Trump után.
0: Ja, azt hittem az Obama után, mondom.
1: Obama, hogy mezőkövesdi.
2: Mezőkövesdi. Gyanús volt.
0: Tehát Obama 8 éven keresztül önbarnitóval hitette el a komplet amerikaiságot, hogy ő fekete.
1: Egy ilyen vastag szájú mezőkövesdi fiú volt, aztán nagyon támadott.
0: Egyszer elkapták Minneapolisban egy esőben, hogy leázott róla a festék. Ott egy kicsit, ott majdnem lebukott.
2: Igen, az elnökök fölött mindig viszi valaki az esernyőt. Hát miért vitte
0: Obama fölött esernyőt? Azért, mert persze. Leázott róla, mindenesetre lezuhanyzott, egy fejrembe jött ki az zuhanyzóval, érted? Mit csinál?
1: A Trump az érdekes.
0: Mit csinál lehet? Trump reggel, tessék?
1: Tehát a fizurát, az például, hogy az egy boci belenyal minden reggel a hajában. És beáll ez a
0: jó, mit csinál az Imán Linda reggel, tessék? Ő neki mi a reggeli rutinja? Make-up? Arcérum? Aranyszérum? Algaszérum?
2: Ki a következő?
1: Megválaszolja a bejövő üzeneteket először is.
0: Na jó, oké, a gyerekek. Egyébként tényleg izgalmas lenne így belepillantani azért így a reggelekbe.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076-414-010.
0: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Éjszaka permetezik a platánfákat Kecskeméten. 6 Bács-Kiskun vármegyei polgárőrvezetőt díjaztak. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Éjszakai permetezést végeznek augusztus 21-e és 31-e között Kecskemét közterületein, ezért több városrészben is zajra lehet számítani. A Városüzemeltetési Társaság megbízásából este 10 és hajnali 4 óra között kezelik a platánfákat, a csipkés poloska és a gnomóniás levélgomba ellen. A munkálatok pontos időpontját az időjárás is befolyásolhatja, írja a BAON. A növényvédőszerrel kezelt területeken munkaegészségügyi várakozási idő nincs, a haszon növények esetében azonban 21 napos élelmezés egészségügyi várakozási időt kell betartani. 6 Bács-Kiskun vármegyei polgárőrvezető részesült országos elismerésben az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az Országos Polgárőr Szövetség budapesti rendezvényén csaknem 100 önkéntes munkáját ismerték el, köztük több helyi egyesület vezetőjét. Elnöki dicséretet és jutalmat kapott a kecskeméti Novák Zoltán Árpád és Pálinkás János, valamint Schuster Istvánné császártöltésről, Garamvölgyi István József Uszódról, Keresztes Tamás Gábor Dávodról és Szigeti Sándor Dunapatajról. Az elismeréseket azok a vezetők vehették át, akik példaértékűen irányítják egyesületüket, és kiemelkedő munkát végeznek a külterületen élők biztonságának növeléséért, írja a baon.hu. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
3: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet záporokra, zivatarokra számítani. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 27 és 36 fok között alakul. Holnapra virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, míg napközben 23 és 29 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
6: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
7: Kijött egy kutatás, képzeljétek el, hogy nemzetközi összehasonlítás van arról, hogy a románok után a magyarok a legkényesebbek a személyes terükre. És ez a kutatás azt vizsgálta, hogy az elmúlt évben világszerte a különböző nációk mennyi távolságot hagynak egymás között, amikor beszélgetnek. és bejöttünk a második helyre, vagyis mi állunk a legtávolabb egymástól, amikor beszélgetünk.
8: Ha persze, a magyar nem fürdik, Bali, büdös a rébász.
9: Neked hány centi?
7: Hogy jön ez most ide? Kicsit konkrét ez a kérdés, nem értem. Ebből most mire asszociáltál? Azt mondják, hogy 100 centiméterre tágították a Covid miatt a személyes terüket az emberek. A magyaroknál ez 131 centiméter, tehát csak a románok állnak távolabb tőlünk, meg egymástól.
9: Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk valaki a 130-as sugarú körömbe,
7: igen,
9: pi,
7: bejön,
9: akkor én attól már rosszul érzem
7: te
9: magam.
7: Te akkor már attól rosszul érzed magad, igen.
8: Én benne
9: attól
8: vagyok.
9: Kilép be.
7: És a magyarok nagyon távolságtartóak, tehát mi lettünk a második legtávolabb beszélgető embertípus, mondjuk az Unióban, nem tudom, lehet, hogy világszerte, ahol fölmérték, vagy megnézték az embereket. Ezért ilyen messze állunk egymástól a Covid miatt, de miért régen közelebb álltunk? Románia 140, Magyarország 171, Szaúd-Arábia a harmadik 127, tehát akkor ez egy nemzetközi.
8: Románok vagy 170-re
7: rá 140-re állnak a románok. 40. Mi 131 az átlagos méret.
8: Ki áll a legközelebb? Melyik nép a barátkozós? Nincs meg véletlenül a másik vége? Mert az is érdekes.
7: Ezen kutatás szerint a norvégok 104 centire állnak. Ti észrevetétek az elmúlt pár hónapban egy ismeretlen fickó egy aktatáskával bejött, húzott egy szorstokot közétek fölírta, amit majd elment? Ezt észrevetétek, hogy volt ilyen? Volt ilyen? Ti tapasztaltatok olyat, hogy szorstokkal egy csávó lebért valamit?
9: Pedig azt gondolom egyébként, hogy minél éjszakabbra mész, annál nagyobb ez a távolság, és minél lejjebb mész, minél délebbre mész, annál közelebb kerülnek egymáshoz az emberek. Néha egyébként van az az érzésem, van az a játék, tudjátok, amikor beleraknak egy ilyen felfújt buborékba, és akkor legurítanak a hegyen, hogy azért beszereznék egy olyat.
8: Tehát, hát főleg te BKV-zol, ott azért van meglepetés.
9: Van.
8: Messze, figyeljetek, a higiénia nincs benne, nincs ebben a sztoriban.
7: Szerintem ebben most Covid para van.
9: Mi?
7: Hogy messze állsz.
8: De mi a románok jobban nem Covid paráznak, mint mi?
7: Mert azt mondják, hogy a Covid óta nőtt meg a centi. Tehát ez előtte is volt egy szám.
9: Jó, akkor te világéletedben covidos voltál, mert hogy te egyébként szerintem az egész tábból te utálod a legjobban, hogyha valaki közel megy hozzád.
7: Hát szerintem azt mindenki utálja. Hát ha bejönnek a személyes teredbe, és úgy beszélget valaki, hogy az arcát így benyomja a fejedbe, hát én attól meghalok. Hát miért kell? Miért nem tartsd tiszteletben?
9: Észrevettétek, hogy mindig az jön közel, akinek büdös a szája. Valamiért, hogy valahogy ez összefügg.
7: Valahogy ez összefügg. Tessék, Laci hozott egy mérőszalagot, leméri.
8: Várjál, a Julinak a melbimbójától kell mérni, vagy a...
9: Akkor ez kicsit előrébb lesz életem.
7: De figyelj, ezt miért nem érzed a patikába? Miért nem érzed a bevásárlóközpontban? Miért nem érzed a... Tehát mindenki a nyakadba liheg? Hol állnak a magyarok távol egymáshoz?
8: A Covid óta a sorbaállás egy picit javult.
9: Mennyi az?
7: Ez a 140 most. Javult a sorban állás, ott liheg a nyakadba.
8: De nem annyira liheg, régebben jobban
9: liheg.
7: Na, ez nekem tök jó. Ez a 140, ez tök jó. Én például mindenkitől nagyon szeretek. Én mindenkitől szeretek normális távolságba. Én nem megyek be az aurádba.
8: Nem, de nem a normálisba, te még annál jobban
7: távolabb állok?
8: Igen, igen. Te nem érzed jól magad, és elkezdesz így oldalra félrenézni. Ha közel megyek hozzá.
7: De azt gyűlölöm, hát igen, azt nem szeretem. Igen. Az olyan, az behatolsz az intim teremben.
8: Igen. Elkezdesz hátrálni, és így elkezdesz oldalra nézni. Igen. Nagyon vicces vagy olyankor.
7: Jó, nagyon nem szeretem.
9: És vannak azok,
7: miért csinálják
9: akik
7: ezt ezek az emberek?
9: Ezeket a jeleket, és ahogy te lépsz hátra egyet, ő is jön közelebb.
7: Igen, itt a korlát mindig meg fogod teraszon engem. A múltkor már lógtam egy kézzel, onnan közelebb, és azt is elengedem. Léci. De ezt nem érzed, nem? Igen. Sorban, patikában, ott jön, lihegnek a nyakadban.
10: Abszolút, így van, de amiben tapasztalom, a BKV-n abból a szempontból, hogy a párosüléseken egyedül ülnek az emberek, maga mellé a táskáját teszi, tehát azt utaztatja, és ha leülsz mellé, akkor azt nem veszi jó néven. Tehát ha azt mondod, hogy elnézést, leülhetnék, akkor van egy sóhaj, ami régen nem volt, mert természetes volt, hogy odaülsz, páros ülés, nem vesz jó néven.
7: Hagyott egy nyomot a Covid.
8: Meg azt egy kicsit foglaltad ott, a tiéd a két hely.
10: Hát de miért? Tele van egy járat, és az emberek úgy ülnek, hogy egy ember mellette a táskája, egy ember mellette a táskája. Az,
7: igen,
10: hát
7: az
10: azért az
7: dolog.
10: Egy kicsit arcátlan szerintem.
7: De én rájöttem, én román vagyok, gyerekek.
8: Sőt.
9: Neked hány, mennyi?
7: 141 román.
9: Ők a legmagasabbak?
7: Ők a legmagasabbak.
9: Vannak olyan emberek, akiket így meglátod, és már süt belőle az, hogyha kicsit közelebb jön, és nem is az, hogy büdös vagy, nem hogy ápolatlan, de hogy olyan rossz, aki így hozza magával az energiáit, és így jön rád, hogy nem szívesebb vagy a társaságában, vagy
7: igen,
9: mellette.
7: Az az energia. Vámpír. Igen.
9: Na
7: igen.
9: De ez szerintem összefüggésben van ezzel. Tehát, hogy vannak emberek, akiket szívesen közel engedek magamhoz, nem zavar az, hogyha ott liheg a nyakamba, és vannak olyanok, akiket egyszerűen már, tehát, hogy ha már megjelenik az ajtó.
7: Nevezd meg, hogy itt dolgozik? Férfi? Lány? Idős? Fiatal?
8: Férfi.
9: A Laci, te nem mondjad.
7: Most jobban nem hallott, hogy mit mondta.
8: Én is szoktál.
9: Lány.
7: Könyvelésen dolgozik? Fi? Lány? Ott sokat van a konyhában? Süt valamit?
8: A magas, aki korán jön be reggel?
9: Harmadik
7: Én nem tudom, én fel tudom venni a láthatatlant, én tudok olyan aurát csinálni, hogy ne jöjjön közelebb, láthatatlan nem tudok, nekem egy csak csomó technikám vagy, ezeket én hogy kerülöm el. Tehát, hogy én egy alá rájöttem, alakváltó román vagyok. Tehát el is tudok bújni, ha jön, láthatatlan is tudok lenni, és románkodva eltávolodok.
9: A gyerekeimtől hogy... tanultam ezt a kifejezést, hogy side eye. A side eye az, amikor így a szemed sarkából így lenézed a másikat. Neked ez valahogy nagyon
7: megy. Na most ne lényeg ebből a hírból is a lenéző, senkivel nem beszélő, korláton átlógó, csúnyán néző szociopata.
9: Most mondtad el magadról,
7: de miért kéne valakivel, de miért kéne valakivel beszélgetnem, akivel nem akarok? Nem én döntök a saját teremről és időmről és energiámról.
8: Hát na jó, de vannak olyanok, akikről nem tudsz dönteni, mert van egy üzleti megbeszélésed.
7: Ja, az van oké, egy... az van.
8: Oké, tehát de ott is zavar, ha közel jön az az ember.
7: Igen, de az energia vámpír ahhoz megy közel, és azt szívja, aki engedi, hogy szívja. Ezek a vámpírok megérzik, de ha te lezárod magad, akkor nem tud mit szívni, és nem fog rád tapadni. Az energia vámpír oda megy, ahol kap energiát. De ő megérzi, ha nem kap tőled energiát. Rólam nem, hozzám nem jön oda, hanem egy falnak megy 5 méterre tőle. Már amikor jön, tudom, hogy azért jön, de abban a pillanatban zárok, és láthatatlanná válok. Alakváltó román gyíkként arrébb megyek.
9: Hogy nem csak idegen emberekkel, hanem a saját kollégáiddal is van, hogy ugyanígy vagy. Tehát tök érdekes. Hogy...
7: Na ne várj, ne én kerüljek fókuszba a hír kapcsán, jól légy szíves, ne, az de tenni, hogy megint én vagyok a szociopata. Hát,
9: én téged nagyon szíves. Szeretlek, Balázs, de például, ha te ülsz bent a szerkesztőségben,
7: igen?
9: Akkor olyan,
7: na figyelj,
9: olyan nem kicsit nem olyan fog... fagyos a levegő, akkor, amikor... Te...
8: Mert annyira lezársz, hogy ne legyetek, ott nem megy át
9: amikor
8: semmi.
9: Belépek a szerkesztőségbe, ha a Zsűr, vagy mondjuk a Feri, vagy a Laci, vagy az Anna, akkor olyan melegség van, de ha akkor...
8: Te mint egy jégszikla ülsz be, megfagy a levegőt tőle.
7: Júj, de jó.
9: Akkor úgy bemegyek, és akkor ugye időzően...
7: Ez a saját kicsit... fagyásotok.
9: Lehet, hogy a nagyságottól...
7: Ezzel nekem nincs dolgom.
9: Ja.
7: Ez a ti munkátok jaj, magatokkal, de... amit én visszatükrözök rátok. Ezzel nem én, arról nem tehetek, hogy fagytok a közelben. Ezzel nem tudok mit csinálni. El kéne végezni a belső munkát.
9: Annyira érdekes, hogy azt mondja, hogy nem sosem értem. Az ő készülékével van a probléma, hanem mindenki
7: más. Tényleg 15 év után derül, hogy bemegyek az irodába, és megfagy. Te is megfagysz vele?
8: Persze, hogy mindenki megfagy.
7: Rohadtaljas kenyedék.
8: Nézd meg, majd nézd meg, van egy jó beszélgetés bent a Lacival, dumcsizunk érted, ott van még a Juli, Anna, bejössz,
9: beáll a csönd.
8: Vége.
7: Akkor a getvadékok
8: vagytok. Eljött az idő 15 év után, hogy ezt elmondjuk neked.
7: Te is lefagysz tőlem, Zsűr?
8: Rettenetesen.
7: Te is lefagysz tőlem?
8: Hát beszélni nem bírsz. Azt mondja, hogy
7: egy alakváltó román leszek.
8: Nem merünk szólni egy csomó dolog.
7: Láthatatlanul fogok berománkodni hozzátok, úgyhogy nem veszitek észre, hogy már ott vagyok az asztalt, és kihallgatom a beszélgetéseteket, hogy mit mondtok.
8: Eddig, ha tudnád.
9: Anna, kivel szólnál be legszívesebben egy liftbe?
7: Kevin Costnerrel.
8: Nem téged kérdeztünk, Jugi.
10: A stábból. Ferivel.
8: Köszönöm, kicsi.
9: Menj a francba! Azt hittem be.
7: Nem, a Feri meg az Anna nagyon összetrécsel. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon trécselnek.
10: Téged is nagyon szeretlek, de hát ha a liftről van, akkor inkább Feri.
8: Tudod, ha már tovább gondoljuk.
9: És kivel a legkevésbé?
10: Balázsra valóban egy picit nehezebb, de én tiszteletbe tartom. De én tiszteletbe tartom.
8: Ezt meg a liftkét sarkába is nem érnéd, hogy csak egy méter.
7: Ez a ti munkátok.
10: Nem. Én tiszteletbe tartom, tehát egy ideig mondom azt, hogy nincs reakció. Egy ideig mondom, és egy idő után azt mondom, hogy rendben van,
7: értem a jeleket. Én a nagy egészre látok rá, én a sok kicsit nem látom. A nagy egészet, én a nagy egészet nézem. A pici apró részletekben...
8: Nem, te valóban nagyon messzire nézel, és azt, ami itt van, azt te sosem veszed észre. Ez a különbség, nem a nagy egészet nézed.
7: Rájöttem, hogy még nem értetek engem igazán.
10: Dehogy nem.
9: De nem ezért vagy elég rá 15 év.
7: 15 év sem volt, hogy igazán megismerjetek.
10: De
8: nagyon jól ismerünk. Nem érdekelünk téged. Ennyi a titok.
10: Nem vagyunk elég izgalmasak a számodra, vagy nagyon azok fárasztóak vagyunk
9: tehát,
10: sokszor.
9: Hogy érted, fárasztóak vagyunk? Most mondd meg, Balázs.
7: Hát ezek után, borzasztóan. Jöttek itt mindenféle hülye ilyen, abszolút ilyen földi, ilyen hétköznapi,
10: nincs ebből problémánk.
7: Csupli dolgokkal, ahelyett, hogy rálátnátok az egészre, és az a nagy egészre.
9: Milyen nehéz lett megvilágosodva itt a porni.
7: Nem is ért komoly, hogy tudtok így élni? Hát ez az egész, amit itt csináltok, ezt életnek hívjátok, Jézusom. Én nem is akarnám ezt tovább csinálni a ti helyetekben. Igen. Jó, szóval akkor legyek egy lazább főnök?
9: Te az a főnök vagy.
7: Jó, 10-kor bemegyek, mondjak egy viccet. Hogy tudok lelazulni akkor? Hogy mivel tudnám oldani a szorongásodokat?
8: Személyes érdeklődés. Például, hogy rákérdezel dolgokra.
7: Oké, ezt most gyakorlom.
9: Ülj oda a mellém, és néha cirogass meg az arcom.
7: Jó, és kérdezem meg, hogy vagy?
9: Például.
8: Igen,
7: de ha nem érdekel, akkor miért kérdezem?
8: Mert a kollégád.
10: Igen.
7: De érdekel? Jó, megkérdezem. Most én, aki letettem a követ, én nem, engem nem érdekel, hogy van?
8: Nem, hát mert az egy dolog volt, hogy úgy is ott voltál. A személyes napi érdeklődés. Fáj-e a fejed ma, Juli? Ugye Julinak sűrűn fáj a fejed. Tessék, egy ilyet próbáld meg. Hogy van a kutyád, Juli?
7: Van kutyád.
9: Na, és akkor erről beszélünk.
7: Basszus, ez most nekem meglepett. Ja, tényleg, a múltkor mondtad, hogy sétáltál a két kis kuvasszal valahova. Hát most érted a két kis szőrcsit.
9: Hát láttad is, hogy szerencsét, de hát be is hoztam egyszer ide.
7: Volt itt a kutyád.
10: Igen. Zokni.
9: Zokni.
10: Hát itt volt benne.
7: Zokni. Basszus, én nekem ezek tényleg tök új info. Nem hiszem el, komolyan a románok állnak legtávolabb egymásra, és ebből a hívből se élünk a legrosszabb.
9: Illetve kiderül, hogy volt egy agyvérzésem. Sok-sok
7: kaptam egy
9: sztrókot.
7: Kaptam egy sztrókot, meg agyvérzésem van.
9: Ez olyan, mint amikor erőlteted magad arra, hogy legyen minden este szex, hogy lehet, hogyha azt csinálnád, hogy minden nap egy picit odafordulsz felénk, egy kicsit megszeretgetsz, úgy, hogy mi szeretgetünk téged, akkor így ráállnál, és egészen más energiák jönnek.
7: Oké, hétfőtől ez a Balázs jön. Jó?
9: Jó. A szeretgetős.
7: A megkérdezi, hogy vagytok, és odafigyel, és nagyon kérdez. Jó?
8: El tudom képzelni, meddig bírod majd. Jó,
9: vasárnap emlékeztessek rá.
7: Most emlíci dobényesem, hogy mit ígérte. Valahogy odakanyarodtunk, hogy a kollégák kidobtak magukból, ez van gyerekek, halljátok, hát ez a sorsom.
9: Zsűr fogalmazta meg tűpontosan, hogy tulajdonképpen nem ütjük meg az inger küszöbet.
8: És nem, egy nagyon jó definíció nem is érkezett engem rólam, rólad, te vagy a jégcsap, aki gyertyának képzeli magát.
7: Nem képzelem magam. Nem, akkor képzelném magam gyertyának, ha eljátszanám, hogy érdekel, de hogy, mert akkor azt meg akarnám mutatni, de nem játszom el, hogy érdekel. Tehát, hogy nincs.
9: Hogy mi azt hiszük, hogy...
7: Nem, nincs bennem képmutatás. Szerintem tök őszintén csinálom a nem érdeklődést.
8: Az igaz.
7: Melyik a jobb, egy őszintén nem érdeklődő, vagy egy álszenten érdeklődő?
9: Így is úgy is szar, úgyhogy teljesen minden.
7: Szerintem az ő... Szóval nem, nekem a nagy egészre kell rálátnom. És az...
8: Tudjuk, neked küldetésed van.
7: Fontos, nem? Fontos azt
11: néha
7: látni.
11: Néha azért jó lesz, hogyha érdekel. Látnám azt, hogy érdeklődés van benned.
7: Nézd ez már. Hétfőtől. Hagyj egy kis időt, Zsűl. Ez hétfőtől. Tehát jó lesz, ha érdeklődnék irántad. Jó, figyeld a hétfő reggel. Jó?
8: Jó? Figyeld és várd.
7: Jó, és légy, 7 órakor mondd el a tapasztalatodat. Várja, fölírom a naplóba. Ébresztő óra.
8: Ma érdeklődj.
9: Igen, mi a többiekre.
7: Hétfőn új nappal jegyezd föl a Google határidő napló, menj oda, Zsűlhöz kérdezd meg, hogy
9: van.
7: Gyerekek, felnőtt emberek vagytok, hát oldjátok meg. Szóval. Gyerekek, ez nem egy érted, ez nem kis dadóvó.
9: Keresetek magatoknak más barátokat.
7: Lenyomjuk.
8: Nem ám ez egy
7: menjetek haza, és legyetek a barátaitok.
9: Nem haverkodunk.
7: Érted, felnőtt normális emberek vagytok, oldjátok meg a problémáitok. De barátaidra figyelsz? Nekem erre nincs idő. Sokat, persze.
8: Sokat?
7: Igen.
9: Hogy nem kerültünk be ebbe a belső körbe?
8: Oda csak születni lehet.
7: Igen, de hogy azért tulajdonképpen a mi stábunkra azért az jellemző, hogy senki igazán senkivel nem lett barát.
9: A francokat.
7: Nem. Tényleg?
8: Hát de nem tudsz róla, nem veszed észre.
7: Az én barátság viszonyomban, amit én valóban barátságnak hívok, azt nem látom köztetek se, hogy barátok lennétek valóban.
9: De
7: hogy
9: bár, sok hétvégi
7: hogy hétvégi program, együttmozgás, közös programok, való a barátság lényege azért az, hogy közös élmény és közös tapasztalás.
8: Próbálkoztunk, csak valaki mindig szétrolgott.
7: Nem velem, de várjál, nem velem úgy, hogy te mondjuk a Lacival, te a Zsüllel, Zsüll az Annával, Anna a Ferivel. Érted? Most nem az a csapatstábra beszélek, hanem arról beszélek, hogy viszonyokban nincs az, hogy te moziba mennél az Annával, nincs, hogy a Feri elmenne egyet motorozni a Lacival, kirándulni a Zsüllel, a Laci elmenne a Zsüllel, te elmennél a Vikivel, tehát hogy valójában...
8: Már nincs barátság
9: kialakulás. Ne ismétlem önmagam, én nekem mindenkivel bensőségesebb a viszonyom, mint vele.
7: Az oké, de az persze, nálam nem nehéz bensőségesebb viszonyba kerülni.
8: A nullánál minden több.
7: Tehát ezt én megértem, de hogy azért tök érdekes, hogy ez nem alakult ki. 15 éve együtt vagyunk, de senki senkivel nem lett barát. Tehát oké, hogy én a jégcsap és az antiszoc és a pszichopata, a
8: jégkegy
7: én ezt abszolút értem, aki full ADHD is, de hogy azért ez köztetek sem alakult.
8: Mert
7: fura
8: nincs
7: módon.
8: Már a felnőttkori barátság.
7: De miért ne lehetne? Hát nem, de 15 éve...
8: Nagyon ritkán alakult ki.
7: Hát de ennek az elődje tudod. Az 15 év, hát akkor azért 30-35 éves emberek voltatok.
9: Igen,
7: szóval, hogy
9: az elmúlt 15 évben lehetett volna találni alkalmat rá. Szóval voltak próbálkozások.
8: Igen, keresgéltünk, keresgéltünk, voltak.
7: De anya, hogy én ezt már az elején átláttam, te 15 éve reménykedtek.
9: Ránk néztél, és azt mondtad,
7: ez a csapat.
9: Ez, hagyjuk a
8: pacit. Ezekkel.
9: Nem érdekes.
7: Nagyon nagy show lehet nálatok egy csapatépítő. Ráadásul, bocsánat.
9: Viszont
7: fajszunk. Bocsánat, ki szervezett márciusra vagy áprilisra csapatépítőt?
9: Na hát márciusra vagy áprilisra.
7: Na, van írva a dátumban. Ki szervezte, kérem mondják a neveket. Ki szervezte?
8: Az de most elsőt, végre.
7: Hányad, nem az első.
8: Hányat gründoltunk
7: hogy
8: mi
7: hívják
8: össze?
7: Azt az embert, aki hányad, csapatépítőt szervezett a stábnak?
8: És szervezte a Sebestyén Balázs? Balázs?
7: Mi a monogramja?
8: SB? SB, de miért?
9: Ha? Te voltál Balázs, köszönjük
8: de miért
9: szépen.
8: Szervezett SB csapatépítőt? Mert olyan nyomás volt az összefogott emberi brigádból, akik mi vagyunk rajtad kívül, Balázs, hogy végre
9: bent. Szívesen jössz erre a csapatépítőre?
7: Nem. Én szerveztem.
9: Tudom, hát azt tudom, de szívesen jössz erre?
7: Erre nagyon, mert látni fogom az arcotokat valami közben.
9: Úristen, mit csinálunk?
7: Szívni fogtok, és ezek után duplán.
9: Kell én hozzászóltani, mit csak.
7: Ne reménykedj, Gyuli! Ne reménykedj, Gyuli! Pokrosz lesz rajtad, semmit nem fogsz érezni. Jó helyre megyünk, jó lesz. De ezt most, de most egy picit ezt most azért dübből felturbozom.
8: Most kaptok csapatépítőket?
7: Na most megkapjátok.
9: Valahol nagyon felmászik.
7: Jó, tehát ennyit az én, ADHD-s antiszoc létemről.
8: De 15 év alatt az első szívem, hát ne ezen.
7: Minden évben kellene?
9: Hát szerintem igen.
7: De ki vagyok én, az apukátok? Mi vagyok én Pesti műsor? Hát menjetek, az kiránduljatok, akivel akartok.
9: De amikor egy kicsit többet megtudsz rólam.
7: Igen. Az mindent sokkal tudok rólad, Gyuli.
8: De azt se tudtad, hogy kutyája van. Könyörgöm.
7: De az nem fontos.
8: Dehogy nem.
7: Miért fontos, hogy kutyád van? Dehogy fontos. Lehetne macskád is, hogy borzod. Nem az a lényeg. Mindegy, hogy van-e kutyád, vagy nincs. Én teljesen én látlak téged, hogy te mi vagy. Miben vagy? Mit csinálsz? Milyen baj?
9: Nem,
7: mert érzem.
9: Minden nyomoromat.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
13: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
14: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, S. Oliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
3: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GECO 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön!

0: Zsíkóhovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
1: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
2: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
3: Megújult a Max Pizzeria menükiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
4: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
5: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
5: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1. Rádió 1.
7: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Fix trafipax kerülhet a kecskeméti kiskörútra, a csöpögő csapokra is érdemes figyelni a víztakarékosság érdekében. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Fix sebességmérő telepítését fontolgatják a kecskeméti kiskörúton, ahol egy közelmúltbeli ellenőrzés során mindössze 45 perc alatt 36 gyorshajtót mértek be. A rendőrség, a városrendészet és a közlekedési hatóság közös akciója elsősorban az éjszakai gyorshajtók és az engedély nélkül átalakított hangos járművek kiszűrésére irányult, írja a Vármegyei Lap. A kiskörúton este 10 és hajnali 4 óra között 30 km-es óránkénti sebességkorlátozás van érvényben. Ennek ellenére a hatóságok szerint továbbra is sokan használják versenyzésre a belvárosi utakat. A rendőrség ezért egy folyamatosan működő, telepített sebességmérő kapu kialakítását tartaná célszerűnek a környéken. Az ellenőrzés során az illegálisan átalakított járműveket is vizsgálták, a gyanús autókat és motorokat szükség esetén részletes műszaki ellenőrzésre vitték. A háztartásokban akár egészen apró változtatásokkal is csökkenthető a felesleges vízfogyasztás. Erre hívja fel a figyelmet a Bácsvíz ZRT. A társaság szerint egy folyamatosan csöpögő csap hosszabb idő alatt jelentős mennyiségű víz elvesztését okozhatja. Éppen ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a vízcsapokat és az esetleges szivárgásokat, a hibákat pedig mielőbb kijavítani. Sok esetben egy elhasználódott tömítés vagy hibás csaptelep cseréjével egyszerre mérsékelhető a vízpazarlás és a háztartás fogyasztása. A takarékosság a nyári időszakban különösen fontos, mivel a meleg miatt ilyenkor általában megnő a vízfelhasználás. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerláncbiztonsági laboratóriumának igazgatója.
9: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, ami nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását és különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
8: Erőteljes gomoly felhőképződés várható ma, amelyből helyenként előfordulhat majd zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt a nap. Időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 32 és 37 fok között alakul. Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de néhol még előfordulhat kisebb zápor. A hőmérséklet éjjel 10 és 18, míg napközben 23 és 29 fok között várható.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
11: Eszter felvetette most éppen ezt, hogy ő megpróbál megtanulni szaxofonozni, és milyen jó hangszer, és ő valahogy azt érzi, hogy ezt ő úgy tudná.
12: Tehát véget vetek ennek a szenvedésnek, ami szaxofonmentes életet jelentette.
11: Igen, ő vesz magának egy szaxofont, és megtanul szaxofonozni. És tegnap óta a fél ország ezt a dal dúdolja, amivel dallamtapadásunk lett, mert hogy tényleg senki nem tudja kiütni a fejéből. Ez a Baker Street, ugye?
13: Amely dal így szól, hogy...
11: Mutatom... Csoda dolog ez, kérem szépen. Azért ez jó. Ez jó. Ez nagyon el van fújva, gyerekek.
12: Meg rögtön levesz az életről, nem? Helyes izé.
11: És azt mondta Eszter, hogy ő ezt megtanulja. Mi pedig nagyon Szerdára. Akarjuk, hogy ő szakszizzon. Mármint, hogy hangszeren játszott természetesen. És ezért hívtuk egy kis segítséget, hogy legalább egy fújás jöjjön ki ebből a szakszofonból, amit Eszter csinálj majd, jól és helyesen, és nem hamisan.
12: Van-e? Mert ilyen elvárásokat?
11: Most ezt kell elfújnod most, valami. De valami
12: jól jön ki. Ilyen kurrei cserediák, aki nem okozta csalódást a családjának, akit otthon hagyott.
11: Muszáj, igen. Igen, Albert Zoli Zolbert van itt velünk. Hello Zoli, jó reggel. Csáó.
14: Sziasztok.
11: Örülök, hogy itt vagy. Csáó.
14: Köszönöm szépen a meghívást.
11: És hát ott van maga a hangszer.
14: Sőt, nem csak egy, hanem több.
12: Ez nagyon csicsás. Ez nagyon csicsás. Nem fogtad vissza magad.
14: Ez egy extra darab, így van, ezt egy japánban élő gravírozó barátom készítette ezt a hangszert, már legalábbis a gravírozás részt, úgyhogy ez egy japán hangszer, de hoztam neked egy vadonatúj hangszert, micsoda, amit te fogsz életedben először megfújni.
11: Ezt nem szakszizik bárki után. Tehát, hogy ezért ezt tudjuk, hogy azért előre odafigyel.
12: Le kell adni a módját. Először a kürtjébe.
11: Igen, és ez mitől több hangszer, vagy miért több hangszer?
14: Mert itt van a másik egyébként, egy gyönyörű aranyszínű csoda.
12: Erről van szó, egy
11: klasszikus darabot fogsz kapni.
14: Nem csak a látvány fontos, hát nyilván a hangzás a legfontosabb, de a látvány is azért az
12: igen,
14: adja.
12: Igen, ez ilyen felvágós a szakszofonod.
13: Várjatok, mert ugye az volt a cél, hogy te tenor szakszofont akarsz, ugye?
12: Mert azt jelentsen
13: ez
12: bármi.
13: Tenor, ez tenor?
14: Ez egy altszakszofon, de azért altszakszofon, mert a Baker Streetben egy altszakszofont lehet hallani, és nem tenor.
11: Hoppá, van itt szakértelem, van itt szakértelem.
12: Jó, akkor lejjebb adok az elvárásaimból.
13: Jó, legyen alt, majd később jön a tenor. Igen.
12: De aki tud alton játszani, az tud tenoron is játszani?
14: Alapvetően igen, annyi, hogy más hangolása van a két hangszernek, de a fogások ugyanazok. Tehát mi fogásokat tanulunk.
13: Nagyobb a tenor?
14: Nagyobb, igen.
11: Nagyobb a tenor, és gyerekek, ez nagyon szép. Tehát ez, ami itt előkerült Zolitól, ez egy igazi ilyen...
12: Ezt megvette nekem, Balázs?
11: Részből készült.
12: Mennyibe kerül ez csak hogy a rádió biztosítása ki tudja fizetni, hogyha elharapom vagy ilyen.
11: Mi az érték egy ilyen hangszernek tényleg?
13: Ha megeszi.
14: Egy ilyen tanuló hangszer az nagyjából 400 000 forintba kerül most jelen pillanatban.
13: Hát ez nekünk tökre megéri.
12: Óra bérembe megvan.
11: Ha negyedik töltöd a Kalocsai Művelődési Házat is, meg vagy belőle.
13: Olyan meg nincs, hogy negyed.
12: Egy robogó ára, ezt csak ennyit tudok mondani. Ez komoly. És hol van a másik fele a szaxofonnak?
14: Az itt van még a tokban, de majd mindjárt rád vár, úgyhogy...
12: Nekem köszönöm, hogy...
13: Nem azért az összeszerelés, nem bíznánk rád, viszont a...
12: Pedig gyújtsál már, amíg kell a füste ez a helyzetet.
13: Tudom, az öreg szak már megvan, azt hozom.
12: Nem az öreg szak, kell, a dohányos szak.
11: Figyelj, mennyi idő, míg az ember normálisan megszóltat egyet? Körülbelül hány év gyakorlás? Hogy mikor jön ki először egy normál hang, ha elkezdesz szakot?
14: Viszonylag korán egyébként, ez egy könnyű dolog, és ezt majd szerintem le is fogjuk próbálni itt élőadásban, mert menni fog ez.
13: Nem, hogy elsőre meg tudja szólni.
14: Meg fogja szólaltatni, igen, én bízom benne.
12: Megnézte a számot, azt mondta, hogy
11: ez a csokosszáj, ez szakszofonra.
12: Ami ezen már kijött, ezt meg fogja tudni.
11: Úgy álltál szakszofonra. De azt hallottuk, ez valami bonyolult. Tehát ez nem úgy, hogy megfogod, megfújod, és valami kijön. Tehát, hogy maga csak a fújás, nem tudom, a Feri mit mondott. Tehát, hogy ilyen horror idő, mire eljutsz, hogy kicsiholjál belőle valahogy egy hangot.
14: Nyilván az ember mindig tanul valamit, és én úgy vagyok ezzel, hogy tanulom, és minél többet tanulom, annál inkább rájövök, hogy mennyi minden nem tudok még, de hát ezt szerintem minden szakmával így van. Úgyhogy a megszólaltatás könnyű, ez csak egy ilyen mítosz, hogy ez évek, hogy megszólaljon, ez nem egy hegedű, vagy egy vadászkürt, ami tényleg nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy
12: vadászkürt.
14: Úgyhogy
12: nehezen megfogadatni, mint egy szakszofon.
14: Így van.
12: Én azt hittem, hogy csak így ilyennyi.
11: Belefröcsöksz nyárilag, belefröcsöksz a vadászkürtbe.
12: Na jó.
11: Na, hát akkor várják, hogy csináljuk először? Tehát, hogy megpróbáld magadtól egyelőre segítség nélkül, Zoli mondja el, vagy csak belefújsz.
12: Ez még az IKEA-s része, hogy össze kell rakni először.
11: Jaj, ezt még szerelünk, még szakszofot
13: szerelünk. Hát itt látok, mert itt nyalni kell.
12: Igen, mert parafát látok.
13: Nyalni kell az elején.
12: Most elővett egy olyat, mint amivel a kacsákat szokták kivogatni az erdőben.
13: Ez a nád.
11: Ezt most te kaptál, olyan, mint egy ilyen nyalókának a pálcikája, azt miért kell nyalogatni az Eszternek, vagy ez micsoda?
14: Hát ennek ez a természetes közeg, amikor beveszük a szánkba, akkor eleve nedves lesz, és hát hogyha viszont száraz, akkor meg nem fog megszólalni, tehát ezért van az, hogy a fúvósok azok mindig nyalogatják a fúvókájukat.
11: Egy kis pálcikát kellett a szánkba venni. Ezt a pálcikát dugjuk majd bele a szakszofonba?
14: Ezt a fúvókába fogjuk beletenni.
11: A fúvókába.
14: Ott van a Feri
12: kezében. Az egészet be kell kapni,
11: csak a vékony mohó. Nem kell bekapni az egészet.
13: És erre még ez rá fog jönni, ez a kis fekete szerkezet. Ó, tessék, odaadom.
11: Igen, az egy ilyen hegyes valami, ami a szakszinak a végén van.
14: Igen, az a fúvóka.
11: Az a fúvóka, ott megy be a levegő. Na, megnyalogattad rendesen?
12: Én szerintem ez emberileg lehetetlenül jobban. Igen,
11: fontos, hogy fújni kell, nem szívni a szöben elküldtével.
12: Ez már a módszerem.
14: A nyakló az már a nyakadban, tehát igazából már nyertünk.
12: Nyakló vagyok.
11: Te kis nyakló. És fölkerült a fúvóka a szakszofonra. Egyébként szép hangszer, gyerekek. Szép hangszer.
12: Már attól oxigén hiányom, hogy ránéztem, csak mondom.
11: Na, annak egy gyakorlatok, hogy mennyi ideig tartod benne a levegőt, fújod ki, hogy körlégzel, meg ilyenek?
14: Abszolút, igen. Tök érdekes, hogy bármi, én 24 éve szakszofonozok egyébként, de mindig azon, hogy ezekhez az alapgyakorlatokhoz megyünk vissza, tehát, hogy az olyan, mint a fekvő támaszkozás, meg a
13: de
14: nem tudom, bemelegítés.
13: De mondjuk, ha tőled, azt kérjük, hogy fújt folyamatosan, akkor 10 percig folyamatosan szól a szakszofon?
14: Hát nem. Ezzel a körlégzéssel? Nem, egyébként érdekes, mert hogy a világrekord leghosszabb szakszofon hang az 45 perces, és az Kenny G tartja, a világhírű szakszofonos. Ez egy körlégzés technikával egyébként, hát most nyilván ő meg akarta dönteni ezt a rekordot, úgyhogy azért vállalta ezt be, de alapvetően normális esetben nem használjuk ezt a technikát.
12: Az ott egy osztrák szanatóriumban próbálják kezelni a kitágult
11: idő. Mennyi ideig csináltál?
13: 45 percig szólt folyamatosan, úgyhogy
11: ugye fújod, és fújod az orrodon, szívod az orrodon, és tolod bele a levegőt a szádon keresztül.
12: De ez nagyon eltér a beszédtől, mint ha valaki 45 percen keresztül folyamatosan beszél? Nagyon más a
13: szitu? Ugyanaz.
11: Talán durvább egy kicsit.
14: Végül is, ez is egy kommunikációs eszköz, én azt szoktam mondani, hogy a szakszofon az a léleknek a kivetülése végül is, egy ilyen léleknek a meghosszabbítása, és hát ez egy ilyen igazi, emocionális, romantikus, szexi hangszer.
13: Te mit tehát, keres hogy... nálad? Érted? A romantika hol? Fér,
12: én vagyok a romantika.
13: Na,
12: én vagyok a romantika. Nézd már rám. A Sziget Fesztiválon még egy hajnapban, én nagyon romantikus voltam. Igen.
11: Fogja a mágnes, Feri, nézd már meg közben.
13: Persze, már is önjük, te sok.
11: Három perc alatt kiderül, valóban meg akarsz tanulni szakszidni, vagy egy életre megutálod. Ezt várják a hallgatók. Na fújd meg akkor azt, mert nézd meg először na, magadtól segítek. Instrukció nélkül mi jön ki belőled, jó? Tehát nyalj még meg a pálcikát. A nyálas pálcikát, aha.
13: Most megfogod az Eszter nyálas pálcáját?
12: Megfogta.
11: És még a fúvóka alá be kell tenni egy pálcikát. Megőrülsz, hogy ez milyen bonyolult egyébként. Igen, és arra meg fölteszel az a nád.
12: De van egy nádfogó, szimmering.
11: Nem tudom. Az, hogy nád? Az milyen nád?
13: Hát mert ez nádból van.
11: Maga a pálcika?
12: Én például sose láttam.
15: Ez nem a balatoni.
13: Nem balatoni nád, hanem másfajta. Ugye ez rezeg, ez adja a hangot.
11: Ő maga az, ami rezeg.
12: És a szakszofonisták be szokták dobni a nádat a végén a koncertnek a tömegbe.
11: Ahogy
15: nem csináltam eddig ilyet.
12: Na ugye, hogy szerintem ez tök jó. Aláírhatnád, és bedobhatnád.
13: Nyálos nádokat osztogattak.
11: Na, most akkor fölraktuk a dolgot, lecsatoljuk a szakszit, és fölcsatoltuk Eszter gyakába. Egyébként basszus, jól áll.
12: Most már kicsit drágább vagyok.
13: Úristen!
11: Elmondom neked, hogy egyébként jól áll.
13: Ez gyerekek, ez világszínvonalú produkció lesz egy pár év múlva, de
11: most még nem, félek tőle, hogy most még nem, de pár év múlva igen.
12: Jó?
11: Különben csak billentyűk.
12: Van egy hüvelykújtartó.
15: És itt ne nyomjál semmit, csak így tartsd vigyázni.
12: És ez miért van itt akkor, ha nem szabad nyomni?
15: Majd
11: egy év múlva megnyomjuk azt a gombot. Most még egy picit korai, hogy azt a gombot nyomkod.
15: És akkor a technika az, hogy a fogadat ide.
12: És ezt lenyomolj te kezemmel, nézd?
15: Azt ne.
16: Csináld, amit a doktor úr mond.
15: Ide kérjük a fogadat.
11: Ellentétben a gyakorlattal egyszer most használod kell a fogadat. Jó, úgyhogy...
13: Lefogadsz!
12: Sajnos ötön torokra mettem.
11: Egyszer úgy megkapta gyerekek a szakszofont, hogy legyelte a húrkapálcát.
15: Alul pedig vigyeztjük a szánkat.
11: Úgy bígyezz egy kicsit a szádat.
13: Legyél durcás legyél.
11: Jó, így derotikus volt ez a szájbígyezés. Nagyon jó. Kell egy szakál, és tiszta Bácz Spencer, azt írja valaki. Figyelj.
13: Úristen, gyerekek, ez már jó!
12: Ez már a Big Street.
11: Hát a mahart hajók visszatudáltak, basszus, lehet a kikötőbe. Figyelj, ember nem szólaltatott meg még így 0 kilométerrel szakszofon. Milyen tüdőd van neked?
12: Semmi, megfújtam rendesen.
11: Komolyan? Pirítsad egyet itt tüdőbe, rendesen.
12: A szomszédaim a 9. kerületben, ha hazajövök, tudni fogják.
13: Jó a hang.
11: Igen, van ott tüdő.
12: Van tüdő.
11: Van ott tüdő, basszus.
13: Jó, mozgasd az ujjaidat rajta.
11: De bár, ha már a szakszofonon.
12: Egy van in the pink, a two in the stink. Vagy van a fordítva. Nem, szóval a lényeg, igen. És akkor utána... És
11: most innen már csak egy ugrás a békörcit.
14: Egy elég nagy ugrás.
11: Innen már csak egy rövid ugrás.
12: Igen? De ha oldalt benyom, akkor meg nem jön ki belőle.
11: Picit rúzsolt meg az ajkaidat. Nedvesíts egy kicsit. Nagyon jó.
13: Nyajd körbe.
11: Oké? Micsoda? Micsoda?
12: Ez már egy kigyócsalogató.
11: Most megmondom, Baker Street. Azonnal tudtam.
12: De bármit lehet venni, és az olyan, hogy ezzel mit csinálnak itt alul a nagyja?
14: Hát ott vannak a hangok, nyilván kellene kéne tanulnod a fogástáblázatot elsősorban, hogy tudd, hogy mit csinálsz.
12: Fogástáblázat.
14: De hát azt azért mondom, hogy később.
13: Ezt hívják úgy, hogy free jazz.
11: Hogy virtuóz szaxofonjátékos. Virtuóz szaxofonjátékos.
12: Ezzel már tudnék, hogy kigyókat csalogatni a dobozból.
11: Ezzel már bármit. Igen.
13: Na, Baker Street, tessék, hogy szól. Na, tessék, hogy szól, Eszter.
12: Szólj, hogy kell segítség.
11: De jó vagy, Eszter!

0: Eszter!
1: Hogyan fújta? Hogyan fújta?
2: A titkom a Sejmesaj és a Zoltán.
1: Mennyi idő alatt lehet ezt megtanulni? Mennyi idő alatt lehetne ezt megtanulni körülbelül? Tehát így tényleg nulláról, hogy ezt az egy dalrészletet elfújt.
3: Szerintem egy fél éven belül azért ez már menni fog.
2: Egy fél év
1: kellene ehhez.
3: Fél év, aha.
4: Oké, de ez napi gyakorlás.
3: Igen, hát a mai világban, amikor órákban mérjük a tudást, ugye, akkor nehéz ilyenkor időt ebbe belefektetni, de összességében meg azt mondom, hogy 10 000 óra, tudjátok, van a 10 000 órás szabály, úgyhogy szerintem az a szakszofonra is igaz.
1: 10 000 órát kell nagyjából beletenni. Hogy,
3: igen, hogy az egy elég extra szint már, hogyha 10 000 órát beletettél.
2: Ne hiszem magad, hogy ezt tudnám csinálni.
1: Élet? Igen?
2: Igen. Úgyhogy az óvodai ballagáson már ezzel fogom kísérni őket.
1: Én már látom, hogy egy SMK gyűlésen feleállsz, mikor összevesznek így a szülők, és elfújod a Baker Street-et.
2: Ha itt van a kezemben, és tudom a dalat, miért nem tudom kihozni belőle? Miért nem jössz ki belőle? Nem értem az egészet.
4: De többen mondják, hogy amit te fújtál, az a Baker Street volt.
1: Na, egy utolsó, jelezzél itt a martosoknak, lent a Dunánál. Figyeld?
3: Hogy ki belőle? Fújjad, mama, gyerünk.
1: Fújjad, mama. Fújj meg, mama!
2: Ez lesz majd az első album címe.
4: Fújj meg, mama!
1: Fújj meg, az Angel mama után fújj meg, mama!
4: Nyálasz és fújj, mama!
1: De van benne valami íze, hogy játszol. Tehát, hogy valami akkor brutál tüdő van ott. Én nem tudom, hogy megfújni.
2: De most még csak nem is vagyok kimerülve.
4: Jó, most a Lili Boss hírt. Tudod, amit néztük. Az lesz a kettőnké.
2: Kérj valami egyszerűbbet. Valamit a Sterbinskitől.
1: Utas, ami alapot? Valami nagyon egyszerűt. Na, jó, vászos megfújod, akkor letérdelek.
2: Letérdez?
1: Most így megfújod, amit ezzel itt szól, amit kérsz.
4: Rossz az irány a térdelésben. Hát ma alig-alig mentek mellé.
1: Engem mondom, abszolút hallásod van.
2: Abszolút hallásod van.
4: Abszolút hallasz.
1: Abszolút hallasz.
2: Na, abszolút hallom, hogy szól. Ugyanaz van. Igen, szóval, hogy de tulajdonképpen is olyat is tudok, hogy csak a tüdőmmel változtatom a hangot, a billentyűket nem nyomom le?
3: Lehet,
2: csak belekiabálok.
1: Ugye a más fújó erősség más hangot ad. Tehát, hogy...
3: Igen, abszolút, meg nyilván a szánk nyelv pozíció, mennyire szorítasz, mennyire engeded el.
2: Na, mennyire voltál kedves?
1: Igen. Ha nagyon szorít, nem voltál kedves. Ha nem szorít, akkor nagyon kedves voltál. Na jó, figyelj, szerintem egy 10 000 óra múlva akkor hozd be újra, és akkor nézzük meg, hogy állsz. 10 000 óra hamar elröppen. Szerintem az így elmegy. Tehát az gyorsan elmegy.
2: Ez 3 jó Netflix sorozat kb. Tehát így.
1: Igen.
2: De, és mikor szoktál gyakorolni a lakásodban például, hogy esténként reggelente? Mit szeretnek a szomszédok?
3: Hát jellemzően ilyen 10 és mondjuk este 8 között.
1: Hol laksz? Az Alföldön valahol? Vagy egy hegytetőn?
3: Nem, Budapesten is nagyon jó fejű szomszédok vannak, úgyhogy vázlista vagyok.
4: Igen, meg azon a szinten gyakorolni, ahol te vagy, azt már el lehet viselni. Na de ahol Eszter?
1: De hallják, hogy gyakorolni hallatsz.
3: Persze.
1: Ez halkan nem lehet megszólaltatni.
3: Nem lehet. Ez mindig egy probléma, ugye nekünk van egy hangszerkölcsönző vállalkozásunk, és amikor jönnek az ügyfelek, hogy húj, hát mit lehet esetleg ráhúzni a szakszofonra, hogy ne szóljon annyira, hát sajnos semmit, úgyhogy kell keresni egy olyan helyet, ahol lehet tülkölni.
2: A pofádat lehet ráhúzni.
3: Meg hát mindig, azt nézzétek meg a Baker Street-be, a videoklipbe, a videóba, hogy csávó, hogy fújja a szakszofont, mint az állat, tehát hogy azt nem lehet halkan. Az úgy tud hangosan megszólalni igazán.
2: Jó, és hogy az ember hogy dönti, hogy milyen szakszofont vesz magának, hogy alt, tenor vagy szoprano?
3: Amelyik szimpatikus. Alapvetően alton, illetve tenoron szoktak elkezdeni tanulni. Amelyik szimpatikus. A felnőtt egyébként el tud kezdeni tenoron is, csak hát ugye a Baker Street miatt hoztam az alt szakszofonnal. De ha szeretnéd tenoron, akkor...
1: Tényleg jól áll. Tehát én látlak egy év múlva valahol nagyon fújni egy ilyen jazzbárba valahol éjszaka hajnali kettőkor. Egy zakos váltövéssel.
2: És vannak női szakszofonisták itt Magyarországon? Sok szakszofonos van nő?
3: Van azért egy pár, igen. És egyre többen egyébként szerencsére.
2: És össze tudnánk állni, de a princesz volt annó
1: tudjátok. A hegedűs, igen. Írt a szomszéd, én vagyok a szomszéd, nem kedves vagyok, hanem süket.
3: Költözöm, Eszter.
2: Hát, lakáscsere program. Igen. Nem tudom, mit csinálni.
1: Na, egy utolsót. Fúj még valamit, utolsót, azt el kell.
4: Rózsaszín.
3: Most meg lesz a Baker City, én érzem.
1: Na, egy Baker City.
3: Érzem a vibe-ot.
2: Csak a Lili Vassz hírben állna a fülemben.
1: Na, tessék. A végén azért egy kis allergiás cucc is belement azért a végén.
2: Ez a Sziget poros egy hely azért, csak egy...
1: Igen.
2: Az, nem tudom.
1: Teszünk át egy szakáll a tiszta Bács Spencerére valaki.
2: Csak várjatok 7 napot, és meg is
1: lesz. Igen. Na jó, jó van.
2: Ezt, hát... ezt köszönöm ezt az ajándékot, ez eddig a legdrágább, amit kaptam a rádióban. De nagyon jó.
1: Zoli, nagyon, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Ugye te világkörüli turnén vagy? Te jársz, járod a világot, ugye?
3: Igen, Hauserrel, a világkörüli csellóművésszel 2023 óta világkörüli turnén, úgyhogy most éppen itthon, úgyhogy igen.
1: És na, mennyire jött meg a kedved? Tessék, fogod csinálni, vagy nem fogod csinálni?
2: Fogom csinálni, és ezt nem is adom vissza. Meg azt is kérem, ami nála van, meg Feri, vegye, van kápét.
4: Jó, fizetek.
2: Engem az érdekel, hogy milyen éles stílus kell elsajátítanom a szaxofonhoz. Tehát milyen arcok a szaxofonisták?
3: Szerintem a szaxofonon olyan hangot fújsz, amilyen ember vagy. Tehát ha önazonos ember vagyok, akkor szerintem működik a dolog. Úgyhogy
2: én mély monoton ember vagyok.
1: Hosszú mély hangok fognak jönni. Tehát nincsen a szaxofonosokra egy jellemző, hogy milyen éles stílusban élnek, változó.
3: Nem, hát hányfajta ember, persze.
1: Aha, mert a dobosoknál tudjuk, hogy ők mindig a leghatantabbak a zenekarban, de akkor a szaxofonosok azok azért egy visszafogottabb
3: arcot. Azok jó fiúk, persze.
1: Szerintem igen, aki hangszere játszik, ők ilyen kis visszafogottak. Azt úgy látod.
2: Nem ezt hallottam.
4: Hát azért mondjuk nézd meg például a Tina Turner videóklipjében szereplő, kigyúrt, összefogott, hosszú hajú, mindig félmeztelenül szaxizó csávót, őt nem tudom, hogy hívják, hogy kicsoda.
1: De brutál.
4: Figyelj. Megőrülsz. A 90 a bestben, aki játszik meg. Oh.
2: Ez meg akkor, amikor Feri meleg volt a 80-as években.
4: Igen, igen, akkor még kicsit szerelmes is voltam bele.
2: A Tina Turner akkor még nem lehetett előtt, hogy meleg vagy, vagy unatkozom.
4: Mindenki mondta, hogy a Tina Turner még milyen jó, hogy mondom, nem érdekel nekem a szaxofonos mutassátok.
2: Mutassátok azt, aki gyújt szaxofonos.
1: Na jól van, Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Ha tényleg gyakorlásra adja a fejét, akkor meghallgatjuk.
4: Vállalod,
1: a művésztőt
4: egy év múlva.
3: Vállalom, abszolút.
2: És most tehetséges. Egy világkörüli turnéra indul, de elvállalja.
1: 2027-ben jön vissza.
2: Zoomon.
1: Zoomon leoktat.
2: Meg fogom tanulni, és utána be lesztek csicskítva.
1: Jó,
2: tudod?
1: Figyelj, egy év múlva
3: ez a beszéd.
1: Bárhol vagyunk, ott még helyed van a színpadon. Tehát, hogy az
2: abban biztos vagyok. Nagyon az alsóörsi családi napon.
1: Két vatta cukorárus mellett. Nagyon fújott haj, délután
2: kettőkor. Igen.
1: Nagyon nagy melegben. Két kislányal a színpadon áldogálva. Zoli, köszi, hogy bejöttél, drága vagy.
3: Nagyon
1: szépen,
3: köszi, hogy
1: menőn fújott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Radio 1. On Radio 1. A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munkaközben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatjuk?

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Ventilátorokkal enyhítik a hőséget a budai utcai piaccsarnokban. Több mint 81 tonna illegális hulladékot vittek el a Kefag erteiből. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 5 nagy teljesítményű mennyezeti ventilátort helyeztek üzembe a kecskeméti budai utcai piaccsarnokban a nyári hőség enyhítésére, írja a híres.hu. Az energiatakarékos berendezéseket a csarnok több pontján szerelték fel, hogy minél nagyobb területen biztosítsák a levegő folyamatos mozgatását. 2 ventilátor az InMedio hírlapüzlet folyosóján, további 2 a csarnok ételbár melletti folyosóján kapott helyet. Az 5. berendezést a piackávézó hosszú folyosóján helyezték el. A fejlesztés célja, hogy a forró nyári napokon kellemesebb körülményeket teremtsenek a vásárlók és a piacon dolgozó árusok számára. Több mint 81 tonna illegálisan lerakott hulladékot kellett eltávolítani az elmúlt 6 évben a Kefag ZRT által kezelt kiskunsági erdőterületekről. 2020 óta összesen 73 hulladéklerakást számoltak fel, az összegyűjtés és az elszállítás pedig csaknem 15,5 millió forintba került, írja a Keol. A bejelentések jelentős része a hulladékradar alkalmazáson keresztül érkezett. Az erdőkbe leggyakrabban építési törmelék, háztartási hulladék, lom, gumiabroncs és járműbontásból származó anyag kerül, de veszélyes hulladékot is találnak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
3: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni, úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek markáns része a biológiai gyérítés is.
2: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet záporokra, zivatarokra számítani. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 27 és 36 fok között alakul. Holnapra virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, míg napközben 23 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Na gyerekek, olvastátok? Fapados űrutazás indul?
5: Jaj, de jó hír.
4: Fapados űrutazás. Miközben itt honatjáink mondják, hogy Magyarország képes meghatározó szereplővé válni az űriparban, egyszerre jött a hír, hogy fapados űrutazás indul. Gagarin óta, hát hová fejlődött az űrutazás, kereskedelmi repülések is indulnak.
5: De itt a fapados szón van, gyerekek, a lényeg. Hát, hogy most mi jut eszedbe a fapadosról, az ugye, hogy külön fizetsz az ülőhelyért, a kis bőröndödet bele kell raknod egy ilyen kis kalitkába, hogy fölfére.
4: Szűkülések vannak, nincs mogyoró.
5: De van mogyoró, de 1,50 € van a mogyoró, tehát hogy lehet kapni mindent, hogy akkor a fapados űrutazás is ugyanilyen lesz.
4: Körbe tolják a kocsit, hogy akarsz-e parfümöt venni.
5: Igen.
4: De én nem is értem, hogy ez a fapados űrutazás. Arra az, hogy azt gondolsz, hogy azért erre költsetek, gyerekek. Ha én kifizettem az 1 millió dollárt, amit fölmegyek, azt azért, hogy ne linkeljétek el. Tehát abban legyen.
6: Meteoros csoki kínálók. Na, ilyenekre gondolok. De az engem az érdekel, hogy lesz ennek így arca, tehát a Magyar Turisztikai ZRT bele fog ebbe szállni kampányos túl.
4: Ki legyen a celeb, ki legyen az arca, ki legyen a szóvivő, nagyon jó ötlet, szerintem a szóvivő nem lehet más, csak Marsi Anikó, gyerekek.
6: Jó.
4: Tehát nem tud más lenni. Marsi Anikó vagyok. Tehát oké, Marsi Anikó a szóvivő. Meg vagyunk.
6: Igen.
4: Jó?
6: Rendben.
4: Tanáraink lesznek, fizika tanárok, képzik a diákokat. Na. Kell még egy celeb, aki ennek az egésznek az arca. A gyerekünk azért voltak űrhajósaink, de ők már nem lehetnek, ugye? Hát Berci bácsi meg, hát egyáltalán.
6: Már nem ez a vonal megy már.
4: Milyen vonal megy? Van,
6: már nem az kell, hogy hozzáértő legyél, vagy okos legyél, hanem az kell, hogy egyszer csak legyen benned valami, amit megkapja az embereket. Hát győzik-e, ha valaki, akkor ő, nem?
4: Ja, hogy ő lenne az, aki igen, aki...
6: Ő kiképzik rá egy hét alatt. És
4: de, fia, de azt tudod, hogy lesz magyar űrhajósunk is. Tehát, hogy 4-5-6 éven belül már megvannak, már képzik őket, tehát ott tartunk, hogy lesz magyar űrhajós.
6: OKS? Vagy mi ez?
4: Igen, egy éves OKS képzés. Maga az űrkapszula, ugye, amit Lexik is bemutatott, ez az Aurora kapszula.
5: Wow.
4: Félelmetes, hogy hogy néz ki. Nem is úgy néz ki, mint egy Turmix gép belülről, 32 kilométerre mész föl. Ugye? Tulajdonképpen az űrbe. Megépül ez a kapszula, és mi magyarok lőnénk föl. Fölmennétek? Első lövés.
6: Én.
4: Bent vagytok a választottabb a celebek között. Kell egy arc, első lövés, 6 hely van. És azt mondják, hogy figyelj, 32 kilométerről láthatod a földet, nem tudjuk, hogy sül el. Lehet, hogy fönnmarad, lehet, hogy fölrobban, az is lehet, hogy visszajön. De
6: rosszul
4: életre szóló élmény.
6: Kérdést.
4: Mennél?
6: Rosszul tetted fel a kérdést.
4: Hogy kellene föltenni?
6: Akarsz-e elfüstölni a stratoszférában?
5: De elsőként füstölsz el.
4: Megvan, hogy hárman jövünk ott fehér ruhába, hogy lassítva jövünk, és megyünk az űrkapszulába, és így nagyon sétálunk. Nem mondd, hogy nem csinálnád meg.
5: Az ajtófélfába.
6: Látod, suspitolódnak a combjaim majd.
4: Hajdunálláson lesz a kilőállomás tapsol a tömeg, aki odaér, mert nem késte le a mávot, vagy a máv nem késte.
6: Balázs a mellét fogdossa, ami utoljára érezze.
4: Én még egy utolsó fejére Turmixot megiszom. Csinálok egy utolsó biceps poszt a kamerában.
5: Neked lesz egyedül testhez álló űrruhád.
4: Még 10 fekvőt lenyomok, és egy kicsit fekvenyomok, és utána besétálok az űrkapszulába. Ne mondd, hogy nem mennél.
6: Beesek az űrkapszulába, és azonnal hívom HR-est.
4: Te reklamálsz. Te nagyon vitatkozol valakivel, hogy kirakta a küszöböt, mérjen a szék, és miért arra néz. Feri még egy utolsó csülköt nagyon majszol a kezével.
5: És egy utolsó cigi
6: stresszből. Tehát teljesen kizumolva, akkor gyújtana rá, amikor már abszolút már visszaszámlálása már, már ha hermetikusan lezártak, tudod, már az utolsó oxigénpalackot is már beinjektálták a belső térbe, és kész.
4: Nagyon-nagyon nagy dumák jönnek, nem mehet akárki, csak a Hold udvar. Jó, igen. Jó, én még azért nagyon instázom, még próbálok egy live-ot tolni, jó?
6: Live-ozom,
4: te ott nagyon morogsz, és
6: hívod a GP autó ott áll, könnyes tekintettel. Engedjétek, hogy bármihez hozzányúlja.
4: A tények, a fókusz, a Gönci, az Erős Antónia, mindenki ott áll és tudósít. Nagyon tolják, mi pedig hárman beülünk az űrkapszulába, és nem sokára lőnek.
6: És te mit fogsz elrontani először?
5: Mindent.
6: Fekszeljük majd az irányítópultot.
4: Igen, és ugye hát ilyen függőlegesbe tesznek, tehát ledöntenek tulajdonképpen.
6: Jó, valószínűleg... sírok.
4: Igen, meg azt mondok, hogy a nyugi gyerekek, minden rendben lesz.
5: Van nálam kolbász, meg szalonna, mehetünk.
4: Igen, Eszter el ne csúszol az űrköszöbön. Hát ez a kapszulák Andrea névre lesznek keresztelve.
5: Ne.
4: Az Andrea egyesben hősi halált halt. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc és Sebestyén Balázs. Ők az első űrhajósok, akik meghaltak, élve elfüstöltek.
5: Emléküket örök őrizni fogjuk.
4: A 800 fokon valószínűleg Ferenc még rápróbált sütni halasztékre, amit a zsebében találtak meg az űrruhában.
6: Tudjátok most mi esne? Jól kérdezte Ferenc.
5: Feri. Egy kis fröccsötök a végére.
4: Lángol az űrhajó, Feri. Jó, az jó, az megyek akkor. Van nálam még azért 3 stroganoff. Hú, de jó lenne. Én mennék.
6: Jó, és mit viszel magaddal? Mondjuk tegyük fel, választhatsz egy bolygót, amire elmész.
4: Bolygót? Már egyből bolygóra megyünk.
5: Kilométerre nincs.
6: Én nem megyek csak azért el, hogy a nagy
5: galaktikus
6: várokozóbot legyek.
4: 9 hónap az út a Marsra, vagy 10 én becsavarodnék ott veletek. Azt nem vállalnám. Hibernáljanak, fagyasszanak le egy zöldborsó konzerv mellé.
6: Az veszélyes.
5: Egy mirelit kaján.
4: Egy mirelit kukorica mellé fagyasszanak be. Nem,
6: Feri, összekeverjen valamivel. Mi ez még? Mi ez itt? Nézd,
5: már van
6: melle húsa, nézed meg, milyen jó melle vannak.
4: Valakinek beszar a fagyasztó, és én fölkelek egy hónap után, tudod. És meg tudom, hogy van 9,5 hónap, ti ott szuszogtok mellettem, lefagyasztva, érted, még ott ülök. Na, ez hosszú ez.
5: Mellette tudod, hogy felkeltenél azonnal.
6: Ha nem is keltene fel, de azt tudni, hogy valamelyiküket megerőszakolod.
4: Pont ezt akarom mondani. Eszter, olyan kis hidegnek tűnsz. Na gyere, majd én megmelegítelek.
6: De mi van, hogyha te ébredsz fel utoljára, és úgy kezd fel, hogy Ferinek a teste már el van rajtad oszolva.
5: Ott haltam meg rajtad.
6: Úgy, hogy
4: rajtad,
6: úgy,
4: mi rám mászott, és meghalt.
6: Ölel.
4: Én mennék, gyerekek. Legyen űrprogram. Menjünk. Legyünk ott az űrben. Gyártsunk műholdat. Nem?
5: Igen, úgy sincs más a költeni való.
4: Úgy sincs más a költeni való. Így van, minden rendben van.
5: Irány az űr.
6: Sebestyén Balázst az Uránuszra.
4: Okok, amiért kirúgtak embereket már a munkahelyekről. Itt azért elég sok olyan fura ok van, ami azért, hát hogy is mondjam, csak meghatározó életedben, ha ezért rúgnak ki. És végig kéne menni a listát, hogy jogos vagy nem jogos. Ugye? Felmondani az ijesztő, de ha kirúgnak, az talán még megterhelőbb. Ha munkáltató dönt úgy egy pillanatra a másikra, hogy nem tart ránk igényt. Hát ilyet sokan éltünk már át, ez nem egy jó életérzés.
7: Rúgtak már ki valaha valahonnan titeket?
4: Engem a gasztrójából igen.
7: Igen?
4: Persze.
7: Kirúgtak?
4: Hát mondták, hogy...
5: Hogy elég volt. Elég volt.
7: De mit csináltál? Mivel húztak?
4: Nagyon drága voltam, és nem dolgoztam.
5: Szerintem elég indok.
4: Szerintem ez egy tök nyomós érv arra, hogy Bali, köszönjük szépen.
7: Nem dolgoztam.
4: Jó, nem jártam be, és nem nagyon érdekelt.
7: Mit kellett volna neked ott csinálni?
4: Bemenni, ötletelni, kampányokat kitalálni, stb. És nem, hogy nem.
5: Igen, ez mondjuk védhetetlen.
4: Beinkább is megköszönték az együttműködést.
7: Tényleg?
4: Persze. És mondtam, hogy tök igazatok van, én is ezt tenném, és eljöttem.
5: Addigra már elég lóvét fölmarkoltál.
4: Kerestünk annyi pénzt, hogy szerintem sincs benne több. Köszönjük szépen. Ez a Tesco satrap szerintem egy kicsit erős volt. Tehát ti tudjátok, na cső.
7: Nekem még sosem mondtak föl.
4: De először azt hiszem, hogy Janit rúgták is aztán engem.
5: Ilyen a sorrend.
4: Mert hogy ketten dolgoztunk ott, mint kreatív, meg ugye én arccal, és meg ő, mint jött kreatívkodni. De mind a kettőnket kivágtak. Nagyon
7: egy picit sem tesz rosszat az önértékelésednek?
4: Egyáltalán nem.
5: Nem csinált érte semmit.
7: Ja, pontosan tudtad, hogy nem érdemled meg azt a pénzt.
4: Teljesen jogtalanul fizettek ki egy halompénzt, úgyis, mert addig sem csináltam semmit.
5: Akkor érint rosszul, hogyha te egyébként teljesítesz. Ha. Tehát, hogyha te úgy gondolod, hogy neked ez megy, jó vagy benne, és egyszer csak azt mondják, valamilyen indokkal, de ugye itt jön az érdekes része, hogy mi az indok.
4: Igen. Meg valami elfárad, és akkor már úgy kicsit várod. Te is érzed, nincs benne több, 2 évre szerződtünk, lejár belőle 1-1,5, de előrébb hozzuk. És tehát az nekem nem volt egy fájó pont.
7: Tehát akkor nem is kezdtél el mentegetőzni, de hogy én is, itt van egy okás ötlet, de amit most, csak nem adtam
4: le. Jani, és sem felírtam, hogy csomódom, vagyok, Jani felvesz egy bolcsipkát, és bemegy a Váci utcába, szendvics ember, gasztrojál meg a menü.
5: Jó, nem
7: megy át.
4: Rajta. Nem. Na nézzük azt, hogy mit írnak. Az első helyre van, első helyre vetik a magunknak örömszerzés, vagyis a, hát a tulajdonképpen az önkielégítés.
7: Oh. Micsoda?
4: Igen.
7: Ez mint kirúgási ok?
4: Igen.
7: Akkor én most kirúgták. Azonnal felmondok.
4: Kirúgták, egy újság szerkesztőségben dolgozott, 2009-ben rúgták ki, egy Zoom értekezlet alatt a hülye a bekapcsolt kamerájával.
7: Nyilván nagyon kellemetlen.
4: Mondjuk ez egy nagy nemzetközi összekapcsolódás, vagy igazgatósági tagok vannak ott.
5: És ő képviselte a magyar részt a vállalatban, azért ez nem vett túl jó fényt rá.
4: A második indokra tették az alkoholt fogyasztott. Ez jogos, ezt adjuk. Egy nyomozónő beírta, hogy egyéb trágárságokat is tett, de a kirúgásának az indoka az volt, hogy sokat szellent a munkahelyen.
5: Én emellett vagyok.
7: Ott valószínűleg a kollégák felnyomták, és kérték, hogy...
4: Azt mondta, azért csinált, hogy könnyebben beilleszkedjen. Szerintem ő jó mi? Arc. Ő jó arc.
7: Tehát azért pukizott, hogy elfogadják.
4: Egy gondolom, telepasival, tudod, egy nő, mert egy nő... Tehát nőként gondolom próbált jól fejeskedni, főnök behívta, kirúgta, ezek megtörtént esetek. Ez megtörtént eset, hogy az miért rúgsz ki valakit? Ezt nem is értem. Nem
5: hát lehet, te tudnál ott dolgozni, hogy a Zsül állandóan fingana?
4: Egyébként jogos, ideig vicces lenne, aztán már lehet, hogy nem nevetnénk annyit.
7: Kellemetlen lenne.
4: Tetováltatott egy rendőr, azt mondják, hogy rendőr volt, tetováltatott.
5: És jó, de a homlokára.
4: Fölrakta magára az ördög szócskát, meg még egy szócskát, és a főnök azt mondta, hogy nem megengedhető, tetoválás miatt rúgták ki.
7: A legfurább ilyen kirúgás, vagy hát legalábbis munkahely megszűnés, az a Magyar Televízió volt, és onnan tudtuk, hogy nincsen munkánk, hogy nem működött a belépünk.
5: Ó, de korrekt,
4: ez klasszik Magyar Televíziós
5: igen.
4: Kirúgás.
7: Igen.
4: De titeket a kölyök időből azért rúgtatok ki, mert felnőttek, nem? Tehát nem az volt, hogy...
7: Már nem volt bennünk az a pár.
4: Igen, tehát bementetek, de már látták, hogy eltelt 10 év, és mondták, hogy ezt lehetek, nem tudjuk eladni a kölyök időt.
7: Nem, utána én még dolgoztam egy ideig a Magyar Televízióban, és azt már nem tudom, hogy milyen műsor volt, de az a lényeg, hogy egyszer csak megszűnt a műsor, és megszűnt az egész osztály, és be akartunk reggel menni, és a biztonsági őr ott várt minket, elvette a kártyát, felkísért minket egyenként, összeszedhettük a cuccukat, és utána elköszöntünk.
4: De az indok meg volt? Tehát ugye az indok az volt, hogy megszűnt a műsor.
7: Megszűnt a műsor, ennyi. Uh-huh. Igen. Csak az, tehát az egész sztori volt méltatlan, hogy kísérget téged egy biztonsági őr, és azt nézi, hogy te most akkor ott elviszel meg valamit, vagy lenyúlsz esetleg egy 3 darab...
5: Régi adásmeneteket,
7: vagy fénymásoló papír, szóval az egész nagyon-nagyon furi volt.
4: Az maga a procedúra, az nyilván igen,
7: nagyon
4: az megalázó.
7: Olyan, mintha valami bűnözök lettünk volna.
4: Egyik barátomat azért rúgták ki a bankból, mert túl vidám volt. Azzal az indokkal küldtek el, hogy túl fiatal, energikus vagyok, egy előregedő szervezet nyugdíjas munkatársaihoz képest. 40 pluszosan mondták mindezt. Az kemény.
7: Képzeld, milyen rohadt idegesítő lehet egy olyan kollega, aki jön, zsizsek, csinálná, na, gyerünk, csináljuk, gyerünk, menjünk, hagyj, miért nincs még kész, gyerünk, Józsefem,
4: toljad, de kérünk már csinálni. Igen.
7: Rohadt idegesítő.
5: Oké, de ez a többi kollégát idegesíti. A jó főnöket ez nem idegesítheti, mert ez viszi előrébb a céget.
7: Hát de valószínűleg a főnök is ugyanilyen lassú. Igen. Az egész csapat egy ilyen besztondult, lassú, unott.
4: Engem azért rúgtak, mert az évvégi céges bulin nem nagyon szomjasan, fizetésemelést kértem a főnöktől, és mert nemet mondott, igencsak felbőszített, ökörrel próbáltam jobb belátásra bírni. Opa. Persze januárban az első munkanapon közölték, hogy ki vagyok rúgva.
5: De ugye nem csodálkozol.
4: Ez mondjuk egy valós indok, igen. Yes. Reni, hello, jó reggel, ciao. Na miért rúgtak ki, Reni, mi volt az indok?
8: Érdekes volt a dolog, nekem volt egy állásom könyvelőirodában, és csak nők dolgoztunk ott, nyilván én voltam a legfiatalabb. A főnökasszonyom, hát ilyen 50 év körüli volt akkor, nagyon dekoratív hölgy volt egyébként, mindig adott magára, ez úgy egyébként tetszett, de az volt a furcsa, hogy ő mindig olyan ruhákat vásárolt, meg vett fel, ami így eléggé kihívó volt, és hát ugye a kollégánőiktől is ezt szerette volna elvárni, hogyha jönnek az ügyfelek, főleg, hogyha ugye férfi ügyfelek jönnek, akkor...
4: Öltözene kihívóan.
8: Ebben nem mentem bele, igen, és azért én tehát ezzel az indokkal lettem elküldve, hogy én nem illek az irodának a profiljába, én egy szürke kisegér vagyok.
7: Ó, de kedves! És mondták, igen, hogy lehet egy kicsit rövidebb az a szoknya, vagy mélyebb a dekoltás. Próbáltak finomítani rá?
8: Hát nem finoman.
7: Ja.
4: Nyomatékosan jelezték, hogy öltöz szexiben. Ez két dologért is értő. Egyrészt nem biztos, hogy akarsz, kettő, hogy nem öltözöl szexi.
5: Igen, szürke kisegér vagy.
4: Ez semmiképpen nem jó.
8: 20 év körül voltam, tehát hogy igazából én ezt akkor fel sem fogtam, hogy ez
7: hogy nem normális.
8: Akár még peralap is lehetne.
4: Annyi, hogy azóta egy striptizbárba dolgozol, de igazából nem törteketti a karrieredet, csak ott valami elindult benned, és egy striptizbárban vagy azóta.
5: Igen, nem vagyok elég szexi. Na,
4: gogótáncos vagyok azóta. Köszi, hogy elmondtad. Köszi, ciao.
8: Én is köszönöm szépen, nagyon szép napot nektek, sziasztok!
4: Puszi, hello. Hello, hello, hello! Két hét alatt 4 kocsit törtöm össze, nem én voltam, mi más egyikbe se. Azt mondták, nem tudok vezetni. Felvetik a biztosítást, és sípénzt nekem meg elküldtek. Megvertem egy utast a buszon. Én voltam a sofőr, nem is értem, mi volt a baj. Éttermünk van, azért rúgtam ki a szakácsot, mert a segélybe turkált és szagolgatta. Kamerán néztem, szóltam, de nem hagyta abba.
7: Nyilván ennek vannak fokozatai. Először felszólított, kérlek Béla, hagyd abba a segédben való turkálást.
5: És a szagolását
7: is. És utána ne nyújjott hozzá az élelmiszerhez.
4: Barátnőmet azért rúgták ki, mert minden reggel úgy indított a dohányboltban, hogy bemutatott a kamerán keresztül a főnöknek.
5: Ugye itt se háborgunk nagyon.
4: Igen, ugye mi ilyen lehetetlen felmondási indokokat találtunk, de azért ezekben van ok. Tehát, hogy az, hogy bemutatsz minden reggel a főnöknek, úgy indítod, nem egy egyszerű meló a dohányboltban dolgozik, de látja a főnök a kamerát, igen, vagy vissza tudja nézni, igen. Andi, hello, jó reggel, ciao.
9: Sziasztok, jó reggelt.
4: Hello. Mi volt a felmondási indok? Lehetetlennek
9: tűnt? Gurultam a gurulószékkel, úgy poénból.
4: Mit csináltál?
9: Gurultam a gurulószékkel.
7: De előtte kiszedted belőle az embert.
4: Kirántottál előtte valakit, vagy te ültél benne, és azzal gurultál?
9: Nem, én voltam benne, én gurultam vele.
4: Nem volt humora a főnöködnek?
9: Hát nem.
5: Várjál, versenyt csináltatok belőle, vagy csak úgy arrébb gurultál?
9: Nem, csak így egy tehérnemű raktárba lövöldöztük az átszédulákat, és akkor úgy elgurultam egyik helyről a másikra. Ja, akkor...
4: Éppen paintballoztunk egy fehérnemű raktárban, triumf fehérneműk mind festékesek lettek, és gurult a szék. Nem is akkor gurulgattál, és látta a főnök, vagy behívott, és azt mondta, hogy Andi, nem gurulunk azzal a székkel, és kirúgott.
9: Így van, igen. Egy pár nap múlva ezért rúgtak ki.
4: Tényleg?
9: De nem bántam. Igen, nem bántam. Fiatal voltam még, úgyhogy nem bántam.
7: Fiatal voltam, kellett a pénz.
4: És most hol dolgozol?
9: Hát én most az egyik hazai gyógyszergyárnál vagyok, de most jelenleg szülési szabadságon.
4: De nem gurulgatsz aztán csak úgy a székkel ide-oda azóta?
9: Jaj, hát dehogy nem.
4: Ez jó, ez ilyet még nem hallottam. Azért rúgta ki, mert gurultam a székkel. És mi az, hogy lövöldöztetek az árcédulákkal, azzal a pisztollyal, ami így rátesz?
9: Hát nem, hát csak lőttük föl az árakat, mert vitték ki az üzletbe a fehér neműt.
4: Ja, értem, arrébb gurultál
9: is. Gurultam, igen, és ez volt az indok.
4: Andi, hát kitartás, puszi neked, akkor köszi, hogy elmondtad.
9: Köszönöm.
4: Ciao.
9: Köszönöm, sziasztok.
5: Hello.
7: Milyen kedves.
0: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helihansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a Dockyard.hu-n.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett!
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
8: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
11: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
0: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Mart Hőnagesztenye sor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
11: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
12: Roncsautó átvétel, hivatalos bontási igazolással beszállít.

0: Akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
1: Új fesztivál tarolja le a tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín, tűserdő, pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
2: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészőgy Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
3: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu
4: 20%-os tanszervásár az Alföld Áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószer osztályán, hétfőtől szombatig, ha a kosárérték eléri a 7000 forintot, akkor 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Ezen kívül még nyári akciókkal és 20%-os vászonvásárral is várjuk. Kedvezményes napok szombatig az Alföld Áruházban.
5: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy szemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
6: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
6: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió egy! Rádió egy!
8: Csak igazi mai sláger megy! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most Rádió egy gong.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Ez a rádió egy gong. Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós, de online a rádió egy gong.hu-n is együtt rádiózhatunk. Augusztus 17-e van, hétfő, indul egy újabb hét, ami egy kicsit csonka hét lesz, hiszen hivatalosan három munkanap, csütörtökön pedig ugye nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a. És jó hírem van, játszunk ezen a héten, péntekig folyamatosan a nyerő nyár játékában részt lehet venni továbbra is. SMS-ben, Viberen várjuk majd a nyerni szeretnék üzenetet ismételten, és hogy mi is az óra nyereménye, meg milyen napi nyereményeket kínálunk, illetve heti fődi is van. Hú, hát mindjárt sorolom, az biztos, hogy naponta sorsolunk családi belépőt a Richter Safari Parkba. Ezek a napi nyereményeink, minden nap 4 és 5 között, illetve óra nyereményként belépőt, hogy hova, mindjárt ez is kiderül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt elárulom, hogy milyen nyereményekkel is készülünk ezen a héten, de az óra slágerével lehet egyébként jelentkezni és nyerni. Figyeljétek majd a megjelölt dalt ezen a héten is és ebben az órában is. De a netpercek rovatunkban most a frissítésekről lesz szó, hiszen a telefon frissítés sokszor rosszkor érkezik, igaz? Ti is így jártok mindig? Éppen indulnánk, kevés az akkumulátor, vagy nincs kedvünk újraindítani a készüléket. Mégis érdemes komolyan venni, mert a frissítés nem csak új ikonokat vagy kényelmi funkciókat hoz, gyakran olyan hibákat javít, amelyeket támadók is kihasználhatnak. A legegyszerűbb megoldás az automatikus frissítés bekapcsolása, így a telefon többnyire éjszaka töltőn és wifin dolgozik, amikor nem zavar minket. Ha kézzel frissítünk, indulás előtt ellenőrizzük, hogy van-e elég töltöttség, tárhely és stabil internet. Egy félbehagyott frissítés bosszantóbb, mint egy előre megtervezett újraindítás. Az alkalmazásokat se hagyjuk egyébként hónapokig régi állapotukban. Egy banki üzenetküldő vagy böngésző appnál különösen fontos, hogy napra kész legyen. Ha kevés a hely, előbb töröljük a nem használt programokat, majd futtassuk a frissítéseket. A frissítés tehát digitális karbantartás, mint autónál az olajcsere. Nem látványos, de bajt előzhetünk meg. Jó családi szabály lehet, hetente egyszer megnézzük, minden telefon és tablet napra kész-e otthon. Ha a készülék munkaeszköz is, kérdezzünk rá, van-e céges szabály a frissítésre. Régi már nem támogatott telefonon pedig ne intézzünk érzékeny ügyeket, mert ott a hibák javítása sokszor már nem érkezik meg, különösen nyaralás vagy iskola kezdés előtt praktikus ezt előre tudni, amikor amúgy is sok adatot, jegyet és igazolást tartunk a telefonon.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Ahogy már említettem, vannak napi nyereményeink, de az óra gyereménye a harmadik hetény fesztre páros belépő, ha tudjátok, hogy mi az óra slágere. Ez a garantált nyeremény minden órában, és van heti fődíjunk is, egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés a nagykörösi Richter Safari Park jó voltából. Lehet velünk játszani, tehát ezen a héten is csupán egy dalt keresünk, meg is jelöljük ebben az órában, és a dal címét, előadó nevét, ha tudjátok, megjegyeztétek, akkor a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben, Viberen, küldjétek a jól megszokott módon a 29 414 020-ra. Ahogy említettem, napi nyeremény sorsolás pedig minden nap végén történik. A Richter Safari Parkba családi belépőt lehet nyerni. Szóval továbbra is, így nyáron is, szórjuk csak úgy az ajándékokat itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Lélekből született címmel Takács Jolán Anna Pasztel és Tűzzománc alkotásait lehet megtekinteni a Lift galériában a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban. Augusztus 19-én szerdán tartják meg a Szent István ünnepet Ballószögön a Nyúl Zoltán Sportcentrumban. 17 óra 30 perckor ünnepi szentmise kezdődik a helyszínen, majd 18 óra 30-tól ünnepi műsor, kenyérszentelés és jubilálóházasok köszöntése következik. Helvécián szintén szerdán délelőtt 11 órakor ismét együtt rendezik meg a Szent István napi ünnepséget, az idősek napját a helvéciai Petőfi Sándor művelődési ház melletti csarnokban. A műsorban fellépnek a ballószögi kincsecskék, majd 13 órakor a helvéciai színjátszó egyesület operett műsora zárja az ünnepséget. Kecskeméten augusztus 20-án csütörtökön 18 órakor kezdődik a városi államalapítási ünnepség, valamint a magyarok kenyere ünnep alkalmából tartandó megemlékezés és kenyéráldás a Szent István szobornál. A Híröshét Fesztivál is csütörtökön kezdődik, egészen vasárnapig tart itt Kecskemét főterén, már zajlanak egyébként az előkészületek, és csütörtökön este 8 órától a nagy színpadon például Szabó Balázs bandája ad majd koncertet. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. És figyeljétek az óra slágerét, amivel akár nyerhettek a harmadik Hetényfestre páros belépőjegyet.

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
1: Itt a Rádió egy gongon, igen, az előző percekben hallottátok azt a dalt, amivel nyerhettek óra nyereményt, a harmadik hetényfesztre páros belépőjét, illetve esélyt a nap nyereményére, a családi belépőre, a Nagykörösi Richter Safari Park. Úgyhogy jelentkezzetek a játékra, 29 414 020-as az SMS Viber számunk. Ami a közlekedési információkat illeti, sajnos már történt egy baleset az 52-esen, két személyautó összeütközött, Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél, a 9-es kilométernél a forgalmat megállították a lezárás ideje alatt, úgyhogy annak, aki megteheti, Ballószög felé tud egyébként kerülni. Az M5-ösön is figyeljetek, mert a főváros felé Kecskemét és Lajosmizse között felújítási munkák kezdődnek, új sávelhúzásos terelést építenek ki, sávzárásra, lassabb haladásra kell majd számítani mindkét oldalon. Ugyanezen a szakaszon egyébként a műszaki átjárókat is bontják, úgyhogy fokozott óvatossággal vezessetek. A munkálatok során a főváros felé a hetényi pihenőt is egyébként le fogják zárni.
2: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Győzött és érre állt a Puskás Akadémia a labdarúgó NB1-ben. A felcsútiak odahaza 90. percben szerzett győztes góllal 3-2-re nyertek a Paks ellen. A negyedik forduló tegnapi játéknapjának másik meccsén a címvédő Győr 1-1-es döntetlent játszott Debrecenben. Végeredmények az NB2-ből: a Karcak Tiszakécske 3-3 és Szentlőrinc Csákvár 3-2. Négy kör után a Kecskemét az 5., a Tiszakécske a 7. a másodosztályban. A bajnoki címvédő Arsenal 3-0-ra legyőzte az FA Kupa győztes Manchester City-t az angol labdarúgó Community Shield, tehát a Superkupa döntőjében. A londoni csapat 18. alkalommal hódította el ezt a trófeát. A Franciaországban zajló úszó Európa bajnokság tegnapi záró napja is hozott magyar érmeket. Kós Hubert 200 vegyesen aranyérmes, Pápai Olivér 400 méteres gyorsúszásban ezüstérmes lett. Utóbbi számban Sárkány Zalán 6. helyen végzett. Kiváló eredménnyel zárult a vizes Európa bajnokság a magyar úszó csapatnak, amely 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet szervezve az éremtáblázat 5. helyén végzett a britek, az olaszok, az oroszok és a németek mögött. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Hamarosan pedig hívom azt a szerencsés hallgatót, aki megnevezheti az óra slágerét, és páros belépő jegyet nyerhet a 3. Hetényfestre, és persze esélyt arra, hogy eljusson Nagykőrösre a Réter Safari Park.

0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerő nyár. Rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nyerő nyár játékunk folytatódik ezen a héten már itt a rádióban.

0: Hallottad?
1: Csak hallottad, mert így szólt, hogy...
2: Ez volt a nyereményt érő dal. Nyerő nyár. A rádió egy gongó.
1: Na ezt kell figyelni minden órában.
3: Jó.
1: Úgyhogy a dal, akkor melyik volt, ugye? Mondjuk ki?
3: Imagine Dragons.
1: Igen, és a Bones című felvétel. Jó, oké, van nyereményed, már is mondom az óra nyereményét. Tudod, hol bulizhatsz jövő héten?
3: Happyben?
1: Igen, a harmadik Happy Festre. Páros belépőt nyertél. Ez a garantált nyereményed, Niki.
3: Szuper, köszönöm szépen.
1: És az esély megvan a napi, meg a heti nyereményeinkre is. Ugye napi nyereményként családi belépő lesz majd a Richter Safari Parkba, amit ma sorsolunk 4 és 5 között, és a heti fődi sorsoláson is részt veszel, egy éjszakás safari glamping sátoros pihenést nyerhetsz a családodnak a Richter Safari Park jó voltából.
3: Szuper.
1: Voltatok már ott?
3: Jól hangzik. Voltunk, igen, de még nem szálltunk meg ott.
1: De még nem aludtatok ott? Hát, amikor reggel benéz egy teve, vagy valami állat, azért meglepő lehet.
3: Így.
1: Jól van, Niki. Maradj vonalban, mindjárt fölírom az adataidat, tartsd a vonalad.
3: Köszönöm.
1: Figyeljetek nagyon a következő órában is. Egy óra slágerével nyerhettek belépőket, és jön ez a dal is. Ray Dalton és a Do It Again-nel indul a délelőttünk utolsó órája itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám. Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve. Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz a harmadik Hetény Festre augusztus 29-ére. Nyerő nyár a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park és a harmadik Hetény Fest támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
6: Jövő héten az egész ország Szeged.

0: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Felvettek az egyetemre.
4: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
3: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
5: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Eladott?
10: Hát muszáj, most pénz kell.
9: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz. Így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
10: Ez jobb döntés.
9: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%. 20,73%-ig.
11: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
12: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
11: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Szedokúr

0: 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essilor. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk, egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. szivárványcipőbolt.hu.
3: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
4: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
6: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
8: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
8: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Éjszaka permetezik a platánfákat Kecskeméten. 6 Bács-Kiskunvár megyei polgárőrvezetőt díjaztak. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Éjszakai permetezést végeznek augusztus 21-e és 31-e között Kecskemét közterületein, ezért több városrészben is zajra lehet számítani. A Városüzemeltetési Társaság megbízásából este 10 és hajnali 4 óra között kezelik a platánfákat, a csipkés poloska és a gnomóniás levélgomba ellen. A munkálatok pontos időpontját az időjárás is befolyásolhatja, írja a BAON. A növényvédőszerrel kezelt területeken munkaegészségügyi várakozási idő nincs, a haszon növények esetében azonban 21 napos élelmezés egészségügyi várakozási időt kell betartani. 6 Bács-Kiskunvár megyei polgárőrvezető részesült országos elismerésben az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az Országos Polgárőr Szövetség budapesti rendezvényén csaknem 100 önkéntes munkáját ismerték el, köztük több helyi egyesület vezetőjét. Elnöki dicséretet és jutalmat kapott a kecskeméti Novák Zoltán Árpád és Pálinkás János, valamint Schuster Istvánné császártöltésről, Garamvölgyi István József Uszódról, Keresztes Tamás Gábor Dávodról és Sziget Sándor Dunapatajról. Az elismeréseket azok a vezetők vehették át, akik példaértékűen irányítják egyesületüket, és kiemelkedő munkát végeznek a külterületen élők biztonságának növeléséért, írja a baon.hu. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
12: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig bár nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. A gyanús hívást kapva azonnal szakítsa meg.
11: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet záporokra, zivatarokra számítani. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 27 és 36 fok között alakul. Holnapra virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, míg napközben 23 és 29 fok között alakul.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most Rádió 1 Go!

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 11 óra után járunk, és hát folytatódik a nyerő nyár, a Rádió egy gong nyeremény játéka. Ezúttal már itt a rádióban. Szokásosan a nyerni szeretnék üzeneteket várjuk a SMS Viber számunkra a 2094-14-020-ra, ha megvan, hogy mi az óra slágere. Ugyanis megnevezni kell majd egy dalt és az előadó nevét, megjelölök egy dalt tehát ebben az órában is, amire nagyon figyeljetek. Óra nyereményként páros belépőt kaptok a harmadik hetényfesztre. Vannak napi nyereményeink, minden nap végén családi belépőt sorsolunk a Nagykörösi Richter Safari Parkba. A heti fődíj pedig egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés szintén a Richter Safari Parkba, de természetesen ide már egy családi VIP belépő jár majd a családnak a két felnőtt és két gyermek részére. SMS Viber számunk még egyszer 2094-14-020-as. Itt tudtok a játékra jelentkezni. Figyeljétek, hogy melyik az a dal, amit megjelölünk, és az az óra slágere. Ebben az órában lesz téma is, és

0: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Rádiónk vendége Kovács Andrea, a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, akit nagy szeretettel köszöntök, és már múltkor is tegeződtünk, úgyhogy most is tegeződve fogunk beszélgetni, remélem nem haragszanak meg a hallgatók. Köszöntelek Andit nálunk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, szia Miki.
1: A szabadtéri tűzesetek a témánk, és az, hogy tűzgyűjtési tilalom van már, mondhatni több hónapja. Igen. Egyébként, de itt a nyári időszakban szinte nem volt olyan hét, hogy két hetente hallottuk, hogy vagy itt, vagy ott, de itt a vármegyénk területén bizony tűzesetek voltak, és hát össze is szedted nekünk, és végig is tudunk menni, hogy hol, mi égett, mi történt.
2: Igen, tűzgyújtási tilalom van érvényben több hónapja, ez visszavonásig van, tehát figyeljünk arra, a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján nyomon követhetik a hallgatók, hogy az országnak mely részén van éppen tűzgyújtási tilalom, ezáltal Bács-Kiskun megyét is látják, hogy jelen pillanatban is visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben. Azt tudom elmondani, hogy a statisztikákat néztem, hogy az elmúlt időszakban annak ellenére magas a szabadtéri tüzek száma, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nézzük a nyári hónapokat. Ez azt jelenti, hogy június 1-től augusztus 14-éig Bács-Kiskun vármegye területén több mint 250 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra szabadtéri tűzeseteknél. Hogyha azt nézzük, lebontva, ez egy napra több mint 3 szabadtéri tűzeset. Ezeknek a területeknek a nagysága változó, valahol 1-2 négyzetméternyi területet jelent ez, de vannak olyan káresemények, amikor ezek jóval nagyobb területet ölelnek fel. Nagyon sokan kérdezik, hogy mi okozza ezeket a tüzeket, vagy mitől keletkezhetnek ezek a tüzek. Az erdőtüzek, szabadtéri tüzek természetes kialakulása nagyon ritka. Ez olyan 2-3% tesz ki. A tüzeket 97-98%-ban emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetőek vissza. Ugye említetted a csapadékmentes időszakot, ilyenkor a növényzet nagyon ki van száradva, könnyen meggyulladhat, és a kisebb tüzek is pillanatok alatt tovább terjedhetnek. Fontos kiemelnem, hogy a fokozottan tűzveszélyes időszakban mindenkit arra kérünk, hogy a tűzgyújtással járó tevékenységet kerülje. Említetted, hogy voltak nagyobb tűzesetek.
1: Így van, és akkor a zene után rátérhetünk, hogy hol is, mert ugye most elsőként egyből a bugaci tűzeset jut eszünkbe, az eléggé nagy kiterjedés volt, úgyhogy a zene után akkor végigmegyünk, hogy hol történt szabadtéri tűzeset az elmúlt mintegy 2,5 hónapban.

0: Séma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Kovács Andrával beszélgetünk, a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével, és a szabadtéri tűzesetek a témánk, ahogy ígértük a zene előtt. Beszéljünk akkor, hogy hol, milyen kiterjedésű szabadtéri tűzesetek voltak az elmúlt mintegy 2,5 hónapban.
2: Ebben a pár percben a 250 káresetet nagyon nehéz lenne összefoglalni, vagy mindegyikre kitérni, ezért én 4 olyan káresetet hoztam, amelynek a terület nagysága és az elhúzódó beavatkozási munkálatok indokolják, hogy beszéljünk róla. Július 3-áról hoztam egy eseményt, a bugaci tűzesetet. Nagyon sok embernek ugye a 2012-es nagy bugaci erdőtűz jut eszébe, ott 1100 hektárnyi területet érintett az ősborókásban a tűz. Ezen a júliusi napon fenyveserdő aljnövényzete égett foltokban, 50 hektáros terület volt, ami leégett. Puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat a kollégáim. Kiszállás külterületén volt egy nagyobb kiterjedésű tűzeset. Ez egy 40 hektáros fenyőerdő, mintegy 25 hektáros részét érintette. Ez július 26-án keletkezett. Az oltási munkálatokat nehezítették a röptüzek, az erős szél és az erdős területre jellemző terepviszonyok. Itt a kollégák vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendőkkel tudtak beavatkozni, valamint traktorokkal lajtos kocsit hoztak, és a vízutánpótlás így volt megoldva. A másik két káreset az egy ugyanazon napon keletkezett, augusztus 6-áról beszélünk, ez egy csütörtöki nap, Kiskunfélegyháza külterületét érintette, itt tarló és vegyes erdő aljnövényzete, valamint tanyák égtek, ez több mint 100 hektáros terület volt, ami a tűz által érintett volt, és ugyanezen a délutánon Bugac külterületén Alsó Galambosnál volt egy tűzeset, ez 25 hektárt ölelt fel, száraz fű és az erdő aljnövényzete égett, 25 hektáron, itt sajnos egy ember életét vesztette a tűzeset kapcsán.
1: Az ilyen tűzesetek esetén felmerül a kérdés, és már utaltál is rá, hogy mi az, ami nehézséget okoz a tűzoltásában, vagy akár milyen nehézségekkel találkoztok, erről mit lehet tudni?
2: Mint ahogy említettem, ezek a tűzesetek általában külterületen keletkeznek, erdős külterületi részeken. Itt nagy kihívást jelent a helyszín megközelítése, az oltóvíz utánpótlása, valamint az elszórt tanyák védelme. Ugye a helyszín megközelítésénél külterületről, erdős területről beszélünk, itt homokos, nehezen járható útszakaszok vannak, és az időjáráshoz visszatérve, ugye régen esett eső, ezáltal még inkább ki van száradva ez az útszakasz is, és ezért a gépjármű fecskendőkkel nagyon nehezen megközelíthető. Nagyon sok olyan káresemény van, amikor gyalogosan közelítik meg a kollégák ezeket az eseteket. Az oltóvíz utánpótlása is, mint ahogy említettem, civil lakosság is be tud ebben segíteni, ugyanis lajtos kocsikkal hordják a vizet, és ezáltal ugye nincs idővesztesség, hogy a kollégák kint az eseteknél arra várnak, hogy a vízutánpótlás meg legyen oldva, hiszen ezeken a külterületeken a tűzcsap ellátottság ritkásabb, mint a belterületi részen. Nehezítő körülmények között ugye az erős szél nagyon gyorsan tovább tudja vinni a tüzet, hiszen ki van száradva a növényzet, és ez az oltási munkálatokat is nehezíti. Az erdős területre jellemző terepviszonyok, ezt szerintem nem kell bemutatni, hogy mit is foglal magában, mint ahogy említettem, itt ugye gyalogosan tudják a kollégák megközelíteni a helyszínt.
0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.

0: Széma, a Rádió 1 Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Kovács Andrával beszélgetünk, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével, és a szabadtéri tűzesetek a témánk. Az M5-ösön és sajnos az elmúlt időszakban is sokszor baleset történt, és azért hozom ezt a példát, vagy ugye párhuzamosan, hogy segítsük a szerveket, hogy úgy, hogy mivel tudnak segíteni, szabad utat adnak.
2: Igen, igen, minden esetben, hogyha azt észlelik az úton közlekedő közúti forgalomban résztvevők, hogy megkülönböztető jelzést használó jármű érkezik, meghallják, akkor biztosítsanak neki szabad utat, ne gyors fékezéssel, hanem inkább lehúzódással biztonságosan, de gondos arról, hogy a megkülönböztető jelzést használó jármű el tudjon mellettük haladni biztonságosan, valamint igen, kintkár eseteknél, akár közlekedési balesetről, akár tűzesetről beszélünk, nagyon sok érdeklődő, kíváncsi ember van, és sok esetben sajnos gátolják a tűzoltók munkáját abban, hogy gyorsan meg tudják közelíteni a helyszínt, és sok esetben először meg kell őket kérnünk, hogy engedjenek el bennünket, és a tűzoltó gépjárművel meg tudjuk közelíteni akár egy lakóépület tűzének oltásánál a helyszínt.
1: Tűzgyűjtési tilalom van még mindig, de mire figyeljünk, jó tanácsokat adjunk, és bízunk benne, hogy most már kevesebb tűzesetről, illetve szabadtéri tűzesetről hallunk majd a következő időszakban. Most már egy kicsit a nyár is visszatér az igazi nyári időszakra. Mire hívnád fel a figyelmet, mondjunk néhány jó tanácsot a hallgatóinknak?
2: Igen, mint ahogy említetted is, az időjárás is kedvez a szabadtéri programoknak. A nyár, ha nem is utolsó napjait, de azért még ezeket a melegebb időszakokat ugye nagyon sokan szeretnék kint tölteni a szabadban, de ilyenkor sem szabad elfeledkeznünk arról, hogy jellemző veszélyforrás erre az időszakra a szabadtéri tűzeset. Kérünk mindenkit, hogy fogadják meg a tanácsokat, és tartsák be a szabályokat, és ne okozzanak tüzet. Fontos, hogy kerüljenek minden olyan tevékenységet, ami tűzgyújtással jár. A csapadékszegény időszak különösen kedvez az ilyen jellegű tűzesetek terjedésének. A kiszáradt növényi részek könnyen lángra kapnak, és egy kisebb szélfuvallattól a legkisebb tüzek is gyorsan terjednek. A szabadtéri tüzek amellett, hogy természetben és az épített környezetben is kárt okoznak, mint említettem, sajnos tragédiával is végződhetnek, személyisérüléssel is járhatnak, és haláleset is lehet belőle. Kérjük azt, hogy mindenki figyeljen az ismerőseire, szomszédaira, rokonaira, idősekre, és hívják fel a figyelmet, figyeljenek rájuk, hogy ne gyújtsanak ebben az időszakban tüzet, ne égessenek száraz növényzetet, mert nagyon gyorsan baj lehet belőle. A tűzgyújtási tilalom betartása mellett továbbá figyeljünk arra is, hogy ne dobjunk ki cigarettacsikket sem az autóból, sem vasúti közlekedés során, hiszen ebből is nagyon gyorsan tűzeset lehet. A kerti zöld hulladék égetésről tartózkodjunk ebben az időszakban, még ott is, ahol az önkormányzat ezt engedélyezi. Autóval, hogyha megállunk, nagyon sok embernek nem jut eszébe, hogy ugye ez is hőhatással jár, akár a kipufogónál, akár a motortérnél, és hogyha a füves területen megállunk és jár a motor, az is nagyon gyorsan tüzet tud okozni. Ugye örök téma a kerti sütögetés.
1: Igen, és most hosszú hétvége lesz.
2: Igen, igen, igen. Ilyenkor sem tiltott, csak fokozott odafigyeléssel tanácsos ilyen tevékenységet végezni, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, valamint legyen mindig kéznél lapát és oltóvíz. A legnagyobb odafigyelés mellett is keletkezhetnek természetesen tüzek, ilyenkor ne habozzon senki, haladéktalanul hívja a tűzoltókat. A 112-es segélykérőn a tűzoltók a nap 24 órájában készen állnak és indulnak, ha segítséget kérnek tőlük.
1: Hát azt kívánom, hogy ne kelljen segítséget kérni, és kevesebb riasztást kívánok a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és nagyon köszönöm, Andi, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon. Ez az óra slágere.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az 52-es főúton félpályán megindult a forgalom, két személyautó összeütközött a délelőtti órákban Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél, a 9-es kilométernél. Félpályás tehát már az útzár, váltakozó irányú a forgalom. Egyébként pedig az 52-esen több szakaszon is útépítők dolgoznak Fülöpszállás és Solt között. A félútpályát lezárják, és napközben torlódásokra kell számítani. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon valahol valakinél, aki küldött, egyébként nyerni szeretnék üzenetet, úgyhogy nincs más dolga, mint elmondja nekünk, hogy mi volt az óra megjelölt dolga.
1: Halló, tessék!

0: gongon, Sam Felt és Rosalind slágerével, ez lesz a Heart Like Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
1: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
2: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
1: A harmadik hetény fesztre augusztus 29-ére.
2: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
1: A Richter Safari Park és a harmadik hetény fest támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
11: Jövő héten az egész ország

0: Szeged!
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
2: Az Urzinol tabletta húgyuti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
5: Nem sírok, csak az allergia.
4: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
5: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
4: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
6: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GECO 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GECO Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
7: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
8: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
9: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihleted és alakítsd ki álmaid kertjét.
8: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
10: Roncsautó átvétel. Pipo.

0: Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
1: Új fesztivál tarolja le a tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első lakiteleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín, tűserdő, pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
2: 20%-os tanszervás az Alföld Áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószer osztályán hétfőtől szombatig, ha a kosár érték eléri a 7000 forintot, akkor 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Ezen kívül még nyári akciókkal és 20%-os vászonvásárral is várjuk. Kedvezményes napok szombatig az Alföld Áruházban.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Fix trafipax kerülhet a kecskeméti kiskörútra, a csöpögő csapokra is érdemes figyelni a víztakarékosság érdekében. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fix sebességmérő telepítését fontolgatják a kecskeméti kiskörúton, ahol egy közelmúltbeli ellenőrzés során mindössze 45 perc alatt 36 gyorshajtót mértek be. A rendőrség, a városrendészet és a közlekedési hatóság közös akciója elsősorban az éjszakai gyorshajtók és az engedély nélkül átalakított hangos járművek kiszűrésére irányult, írja a Vármegyei Lap. A kiskörúton este 10 és hajnali 4 óra között 30 km-es óránkénti sebességkorlátozás van érvényben. Ennek ellenére a hatóságok szerint továbbra is sokan használják versenyzésre a belvárosi utakat. A rendőrség ezért egy folyamatosan működő, telepített sebességmérő kapu kialakítását tartaná célszerűnek a környéken. Az ellenőrzés során az illegálisan átalakított járműveket is vizsgálták, a gyanús autókat és motorokat szükség esetén részletes műszaki ellenőrzésre vitték. A háztartásokban akár egészen apró változtatásokkal is csökkenthető a felesleges vízfogyasztás. Erre hívja fel a figyelmet a Bács Víz ZRT. A társaság szerint egy folyamatosan csöpögő csap hosszabb idő alatt jelentős mennyiségű víz elvesztését okozhatja. Éppen ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a vízcsapokat és az esetleges szivárgásokat, a hibákat pedig mielőbb kijavítani. Sok esetben egy elhasználódott tömítés vagy hibás csaptelep cseréjével egyszerre mérsékelhető a vízpazarlás és a háztartás fogyasztása. A takarékosság a nyári időszakban különösen fontos, mivel a meleg miatt ilyenkor általában megnő a vízfelhasználás. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerláncbiztonsági laboratóriumának igazgatója.
6: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, ami nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását. És különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni, lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
5: Erőteljes gomoly felhőképződés várható ma, amelyből helyenként előfordulhat majd zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt a nap. Időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 32 és 37 fok között alakul. Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de néhol még előfordulhat kisebb zápor. A hőmérséklet éjjel 10 és 18, míg napközben 23 és 29 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Elindult már a 2 órás Daily Mix, Faragó Miklós a mikrofonnál, 1:45 előtt járunk 3 perccel, és a nyerőnyár játékunk is zajlik. Ezen a héten ugyancsak szórjuk a nyereményeket, mert van heti fődíj, napi nyeremény és óra nyeremény is. Na menjünk szépen sorba, a feladat továbbra is az, hogy minden órában megjelölünk egy dalt, és kérdezem, hogy mi az óra slágere, mi volt a megjelölt dal, akit visszahívok, neki csak meg kell nevezni az előadót, vagy éppen a dal címét, és már is bekerül a nap és a fődíj nyeremény sorsolásba, de egyúttal megnyeri az óra nyereményét is, ami egy páros belépő a 3. Hetény Festre, ami jövő hétvégén lesz szombaton. A napi nyeremény pedig családi belépő a Richter Safari Parkba, délután 4 és 5 óra között sorsolunk napi nyereményt ma is, és ez így lesz péntekig minden nap. A heti fődíjat pedig majd pénteken délután egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés nagykörösen a Richter Safari Parkba. 2 felnőtt, 2 gyermek részére egy kitűnő élmény lehet majd. Játszatok velünk, én pedig most játszom Shakira dalát.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Érkezik a hidegfront, és holnapra mindenhol véget ér a kánikula. Ma még 34-35, sőt a délutáni órákban lehet itt Kecskeméten 36 fok is. Sajnos csapadékra nem sok kilátás van, inkább csak az ország északi felén várható csapadék. De holnap pedig már kellemes 25-27 fokos csúcsokkal számolhatunk majd a délutáni órákban. De nézve a hosszú távú előrejelzést, a hétvégére ismét melegszik az idő, sőt mi több, a hosszú hétvégén ismét 34-35 fok is lehet, legalábbis csütörtökön, pénteken, de szombaton sem fogunk meg vasárnap sem fázni, akkor is 30 fokos maximumokra van kilátás, úgyhogy lehet tervezni akár szabadtéri programokat is a 4 napra. Hétfő van, elindult legújabb nyereményjátékunk, az óraslágerét figyeljétek, hamarosan le is játszom, amivel nyerhettek a harmadik Hetényfestre páros belépőt. Kato John Delát pedig indít, amit a Daily Mixben ez

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Remélem figyeltétek, hogy mi volt az óra megjelölt dala, amivel akár a nagykörösi Richter Safari Parkba is nyerhettek belépőket. A BAM.hu cikke is ír ma arról, hogy napok óta jellegzetes fűszagot lehetett érezni Kecskeméten és Bács-Kiskun vármegye több pontján is. A jelenség hátterében a Szerbiában pusztító szabadtéri tüzek állhatnak, mint írja a hírportál. A Délaföld meteorológia által közölt műholdképpen ugyanakkor láthatóvá vált, hogy Szerbia felől nagy területre terjedt ki a tüzek füstje. A légköri helyzet is kedvezett, mert a Hungaromet még pénteken az előrejelzésében azt írta, hogy szombat reggel a Délalföldön délire fordul és megélénkül a szél, vagyis éppen akkor alakult ki az észak felé mutató légáramlás, amikor a szerbiai tűz helyszínekről jelentős mennyiségű füst került a légkörbe. Úgyhogy talán ez választathat arra, hogy miért is érzünk napok óta füstszagot itt városunkban. Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight című dallal pedig már is folytatjuk itt a Rádió egy gongon. SMS Viber számunk 20 9 414 020-as, itt tudtok a játékunkra is jelentkezni.

0: igazi mai slágerek.
1: Változatosan.
0: Ez a Daily Mix.
2: A srácok imádni fogják, hogy mindössze pár lépésnyire a szafari állatoktól játszhatnak egész nap.
3: Felejthetetlen élmény lesz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért.
2: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.

0: ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Játszunk ezen a héten ismét.
1: Igen, tessék.
0: Faragó Miklós, rádió egy gongból. Szia!
1: Szia, Niki vagyok.
0: Ezúttal ismét a rádióban zajlik a játék, a nyerőnyár. És Niki, hát az óra slágerét kellett megtalálni. Nehéz volt?
1: Nem, ez nagyon jó. Nagyon jó a zene, és meg ez a könnyű volt.
0: Na, mi volt az a dal?
1: Taylor Swift, az Operáit.
0: Tökéletes választ adtál, úgyhogy tényleg könnyen megtaláltad, úgyhogy nyertél, tudod mit?
1: Igen, a Hetény Fesztre a belépőt, hogyha jól gondolom.
0: Igen, ez az óra nyereménye, a Hetény Fesztre, a harmadik Hetény Fesztre, ami egyébként jövő szombaton lesz, ráérsz?
1: Igen, úgyhogy szeretnék is menni.
0: Úgyhogy mehetsz is, valakit vihetsz magaddal, hiszen páros igen belépőt nyertél. De ez még nem minden, hiszen van napi fődíjként, majd a Richter Safari Parkban Nagykörösre családi belépőt sorsolunk, úgyhogy ezen is részt veszel ezen a sorsoláson. Na meg a pénteki nagy fődíj sorsoláson egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés, szintén a Richter Safari Parkban nyílik lehetősége majd valakinek, egy családnak, úgyhogy erre is esélyt kaptál most.
1: Az nagyon jó lenne, úgyhogy nagyon várom, hogy hívjatok ezzel kapcsolatban.
0: Úgyhogy a kalapban a neved, hogy telik a hét, ez a csonka hét? 3 napot kell dolgoznod?
1: Igen, csak 3 napot. Ez nagyon jó. Eddig jó lenne, minden hét, így lenne.
0: De... Bevezetetnék a 3 munkanapos hetet, igaz?
1: Igen.
0: És
1: igen,
0: hosszú igen hétvége lenne mindig. Oké, Niki, maradj vonalban, mindjárt felírom az adataidat.
1: Jó, nagyon köszönöm.
0: Abigail Accent közöse is itt lesz velünk a következő órát. Ezzel indítom itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz
2: a harmadik Hetény Fesztre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik Hetény Fest támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Naponta 1000-nyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
6: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
2: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker South.

0: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
1: Készüljünk együtt az iskolára! Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Mart Hőnagesztenye sor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
0: Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
2: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cegléd úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
3: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
4: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Ventilátorokkal enyhítik a hőséget a Budai utcai piaccsarnokban. Több mint 81 tonna illegális hulladékot vittek el a Kefag erteiből. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 5 nagy teljesítményű mennyezeti ventilátort helyeztek üzembe a kecskeméti Budai utcai piaccsarnokban a nyári hőség enyhítésére, írja a híres.hu. Az energiatakarékos berendezéseket a csarnok több pontján szerelték fel, hogy minél nagyobb területen biztosítsák a levegő folyamatos mozgatását. 2 ventilátor az InMédió hírlapüzlet folyosóján, további 2 a csarnok ételbár melletti folyosóján kapott helyet. Az 5. berendezést a piackávézó hosszú folyosóján helyezték el. A fejlesztés célja, hogy a forró nyári napokon kellemesebb körülményeket teremtsenek a vásárlók és a piacon dolgozó árusok számára. Több mint 81 tonna illegálisan lerakott hulladékot kellett eltávolítani az elmúlt 6 évben a Kefag ZRT által kezelt kiskunsági erdőterületekről. 2020 óta összesen 73 hulladéklerakást számoltak fel, az összegyűjtés és az elszállítás pedig csaknem 15,5 millió forintba került, írja a Keol. A bejelentések jelentős része a hulladékradar alkalmazáson keresztül érkezett. Az erdőkbe leggyakrabban építési törmelék, háztartási hulladék, lom, gumiabroncs és járműbontásból származó anyag kerül, de veszélyes hulladékot is találnak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
8: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyésse a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek markáns része a biológiai gyérítés is.
7: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet záporokra, zivatarokra számítani. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 27 és 36 fok között alakul. Holnapra virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, míg napközben 23 és 29 fok között alakul.
9: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
5: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió
6: Folytatódik a Rádió egy déli mix, az igazi mai slágerekkel, Mix

0: Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Csak igazi mai slágerek. Mixben.
1: Ha még nem próbálták ki a gyerekek, most itt a lehetőség. Közelről élvezheted velük a nagykőrösi Richter Safari Park exotikus világát.
0: Nyerő nyár a rádió egy gongon. Kiss me.

csak igazi mai sláger megy. 1:45 előtt egy perccel járunk. A mikrofonnál Faragó Miklós még ebben az órában. Játszom az igazi mai slágereket mixben, és közben pedig nyerő nyár nyereményjátékunkon részt vehettek. SMS-ben Viberen lehet ismét jelentkezni a 29 414 020-ra. A nyerni szeretnék üzenetet kell elküldeni. Gyorsan felhívom a figyelmet, hogy az M5-ös autópályán óriási megint a torlódás, ugyanis terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a Kecskemét elkerülő szakaszon. A 84-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 6-8 km hosszú torlódásra kell készülni, írja most éppen az Útinform. Na de vissza a játékunkhoz, ahol is heti nyeremény, napi nyeremény és óra nyeremény is van. A heti fődíjunk az egy éjszakai szállás, mégpedig Safari Glamping sátoros pihenés egészen pontosan Nagykőrösön a Richter Safari Parkban. Egy család eltölthet egy éjszakát, és persze családi VIP belépő jár majd nekik. A napi nyereményünk is a Nagykörösi Richter Safari Parkba szól, családi belépő, ezt 4 és 5 között sorsoljuk. De ahogy említettem, van óra nyeremény, egész héten a harmadik hetény fesztre lehet belépőt nyerni, páros belépőt, és egyébként ezen a partin ott lesz a Regán Lili is, a Rádió 1 kékhajú DJ-je, de Wallace, Freddy Boy, Szecsei, Zoltán Erika és még sokan mások zenélnek majd augusztus 29-én. Az óra slágerét kell csak megtalálnotok. Megjelölök egy dalt, a dal címét, előadó nevét várom majd helyes megfejtésként tőletek. Most pedig Kygo One Republic közösét hallgatjuk, ez már a Chasing Paradise.

Daily Mix a Rádió Egyen. Ez az óra slágere. Ha tudod az előadó nevét és a dal címét, nagy lépést tettél a nyeremény felé.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 2:02 után járunk. Csütörtökön kezdődik a Híres Hét Fesztivál. Vasárnapig lesznek programok a főtéren, és ezzel párhuzamosan a 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást is megrendezik. A térség kiemelkedő helyi értékeivel találkozhatunk majd 3 napon keresztül a főtér és a Híres Forrás szökőkút környékén. Ezzel a programmal is tervezhettek a hosszú hétvégére, de a környékünkön is rengeteg program lehetőség akad még.

0: hétfőn délben a Rádió 1-en. Két órán keresztül. Mixben.
1: Exotikus safari élmény az egész családnak.
2: Hetényfest belépők egy sokat hallott dal címéért.
1: Nyerő nyár a Rádió 1 gomb.

time. Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nyerőnyer játékunk folytatódik, ebben az órában is volt egy megjelölt dal. Mindjárt hívok is egy hallgatót, aki megmondhatja, hogy mi volt a keresett sláger, és a nyereménye a harmadik Hetény Fesztre páros belépő, és esélyt kap a Richter Safari Parkba is, hogy eljusson, és akár megnyerje a napi nyereményünket, vagy éppen a heti fődíjat, amit pénteken délután fogunk kisorsolni. Autósok, figyelem az M5-ösön, a Budapest felé vezető oldalon terelés, kiépítés miatt zárják a külső sávot a Kecskemét elkerülő szakaszon, a 84-es kilométernél az egysávra szűkülő pályaszakaszon 6-8 kilométer hosszú torlódásra kell készülni, írja az Utinform. Kecskeméten a Jókai utcán, a 38-as szám előtt pedig, hogyha a városban befelé tartotok, útszűkületre számítsatok. Jöhet a közlekedési információ a délutáni órákban is, SMS Viber számunk 29 414 020-as, és ide jöhetett a nyerni szeretnék üzenet is. Mindjárt kiderül, ki az a szerencsés, aki a kalapba kerülhet. És elárulom majd azt is, hogy Nagy Tibor helyett ki lesz ma délután veletek 14 és 17 óra között. Lehet akár tippelni is, de tényleg már nem késő, és bejelentem, hogy kikövet engem.

Rádió 1-en. Próbáld ki legújabb játékunkat! Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon!

0: get the party lit.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai slágerbe egy. Ez volt a Daily Mix, és hát ma indult, illetve folytatódik a nyerőnyári játékunk. Újabb nyereményekért játszhattok velünk itt a rádióban.
2: Nyerőnyár a Rádió egy gongon.
1: Igen, pont ezt mondom, hogy folytatódik. Szia, Faragó Miklós vagyok, a

0: tudom odaadni, hogyha megmondod, hogy mi a keresett dal.
1: A Get Lucky.
0: Igen. Az előadóra emlékszel? Megjegyezted?
1: Hát a kiejtésével vagyok egy kicsit gondba. Hát
0: mondd, hogy le van írva.
1: Van írva.
0: Igen, és így mondjuk is. Loi vagy Loi.
1: Úgyis, jó.
0: Elfogadom. Gratulálok. Megvan az esély. És persze a garantált óra nyeremény is. Hol hallgatsz minket egyébként?
1: Kecskemétem.
0: Mi a terved a hosszú hétvégére? Van már program?
1: Még így körvonalazódik. Az biztos, hogyha még ilyen jó nyári idő van, akkor igyekszünk kihasználni.
0: Használjátok ki, egy elvileg igen, visszamelegszik az idő a hosszú hétvégére is, úgyhogy lesz még 30 fok feletti meleg és kánikula. Maradj vonalban, adáson kívül pedig beszéljük a nyeremény átvétel részleteit.
1: Rendben, köszönöm.
0: Ti is maradjatok velünk, mert 14 óra után is folytatódik a nyereményjáték, az óra slágerével nyerhettek a Hetvényfesztre páros belépőket, illetve a nagykörösi Richter Safari Parkba is. Vannak belépőink, napi és heti fődíjat is sorsunk majd a héten. És hogy kijön 14 óra után? Hát egyrészt, majd Kamrád és a Be Mine című dal. Be mine, you got me so high, got me so high, but you be mine, let the sun don't shine. És ezúttal 14 óra után, így hétfő délután Csongrádi Tamással rádiózhattok. Fogadjátok nagy szeretettel. Én pedig holnap jövök ugyanígy 10 és 14 óra között. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. További szép délutánt, viszont hallásra. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A harmadik Hetvényfesztre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik Hetvényfeszt támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
2: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Balaton.
1: Irány Szeged. Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
2: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
1: Ezt azonnal le kell foglalni.
2: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
1: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
3: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgy is te!
7: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
8: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért. Töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és

0: nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
2: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészőgy Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként is augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
4: Megújult a Max Fit Zéria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelhetett kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzéria. www.maxpizza.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Éjszaka permetezik a platánfákat Kecskeméten. 6 Bács-Kiskunvár megyei polgárőrvezetőt díjaztak. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Éjszakai permetezést végeznek augusztus 21-e és 31-e között Kecskemét közterületein, ezért több városrészben is zajra lehet számítani. A Városüzemeltetési Társaság megbízásából este 10 és hajnali 4 óra között kezelik a platánfákat, a csipkés poloska és a gnomóniás levélgomba ellen. A munkálatok pontos időpontját az időjárás is befolyásolhatja, írja a BAON. A növényvédőszerrel kezelt területeken munkaegészségügyi várakozási idő nincs. A haszon növények esetében azonban 21 napos élelmezés egészségügyi várakozási időt kell betartani. 6 Bács-Kiskunvár megyei polgárőrvezető részesült országos elismerésben az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az Országos Polgárőr Szövetség budapesti rendezvényén csaknem 100 önkéntes munkáját ismerték el, köztük több helyi egyesület vezetőjét. Elnöki dicséretet és jutalmat kapott a kecskeméti Novák Zoltán Árpád és Pálinkás János, valamint Schuster István négy császártöltésről, Garamvölgyi István József úszódról, Keresztes Tamás Gábor Dávodról és Sziget Sándor Dunapatajról. Az elismeréseket azok a vezetők vehették át, akik példaértékűen irányítják egyesületüket, és kiemelkedő munkát végeznek a külterületen élők biztonságának növeléséért, írja a baon.hu. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
8: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. A gyanús hívást kapva azonnal szakítsa meg.
7: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet záporokra, zivatarokra számítani. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 27 és 36 fok között alakul. Holnapra virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, míg napközben 23 és 29 fok között alakul.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most Rádió 1

Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál a következő 3 órában Csongrádi Tamás. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek veletek, és az igazi mai slágerekkel, no meg a nyerőnyár játékunkkal, amely bizony folytatódik. Lehet nyerni a Hetényfesztre páros belépőt, no meg a napi nyereményre, a családi belépőre is esélyetek van a Richter Safari Parkba. Keresétek meg azt a bizonyos zenét, amelyre ebben az órában kíváncsiak vagyunk, és üzenjetek SMS vagy Viber számunkra a 2094140-20-asra. Az igazi mai slágerek között itt a Rádió 1 gongon most Ed Sheeran folytatja. Kezdünk az Ez Is Am-mal, mindenkinek szép hétfő délutánt kívánok!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez itt a Rádió 1, ahol hétfőnként is csak igazi mai sláger megy. A következő előadónkról érdekes tény, hogy egy metal zenekarban is játszott, aztán vett egy 180 fokos fordulatot és elindult az elektronikus zenei irányba. Olaszországból, Pisa környékéről Alex Kenji érkezik, aki művésznevét azért választotta, mert fiatal producerként kedvelte a japán animációkat és neveket. Tőle halljuk most a Bumble című újdonságot itt a Rádió 1 gongon.

0: Igazi változatosságot akar?
1: A rádió egyen megkaphatja.
2: Pop és dance slágerek. Ez a rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez volt a nyereményt érő dal. Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
1: Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger, akarom mondani, nyerős sláger megy, mert lehet, hogy ez volt az a dal, amelynek a címével és előadójával ti is nagyszerű ajándékokra tehettek szert a nyerőnyár akcióban. SMS és Viber számunk a 0629 414 020, ide várom az üzeneteket. Én pedig üzenek most autós hallgatóinknak. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon jelenleg terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a Kecskemét elkerülő szakaszon. A 84-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 6-8 km hosszú torlódásra kell számítani. Sok türelmet a dugóban araszolóknak, J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight szól nekik, itt a Rádió egy gongon.
2: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.

Rádió Egyol, csak igazi mai sláger megy egész héten, és rájöttem, hogy igazából ez a kedvenc hetem. Persze, hogy azért, mert rövid hét, és hát számos dolgot lehet majd csinálni augusztus 20-ától. Remélem, hogy mindenkinek sok szabad ideje lesz, várom az ötleteket, hogy ti mivel töltitek majd el ezt a néhány napot. Én ajánlom, hogy például játszatok a nyerő-nyer játékban, mert akkor elmehettek másod magatokkal, sőt, még két gyerekkel is a Richter Safari Parkba. Ez a napi nyereményünk egy családi belépő, de a heti festre is eljuttatunk titeket, ha jókor is jó időben küldtök nekünk SMS-t vagy Viber üzenetet. Nem sokára játszunk itt a Rádió egy gongon, én addig is játszom Riton, Oliver Heldens és Vula dalát, jön a Turn Me On!

0: Laci, hogy telik a hétfőd?
1: Munkával közlem.
0: Segítünk egy picit lazítani, ha jól felelsz. Mi volt az a dal, amit kerestünk ebben a 60 percben?
1: Miley Cyrus, Flowers.
0: A Flowers című zenét kellett megtalálni, és te szuperül teljesítetted a feladatot. Irány a harmadik Hetény Fest, egy kétfőre szóló páros belépő már is a tiéd. Kit viszel magaddal?
1: Szuper, köszönöm. Szerintem elégedem a gyerekeknek.
0: Szerintem nagyon-nagyon fognak örülni. Köszönöm szépen a játékot, maradj a rádió egy gonggal a továbbiakban is.
1: Így köszönöm, szia.
0: Ilyen egyszerű játszani és nyerni, ezt megtehetitek újra a legfrissebb hírek és információk után, és itt a rádió egy gongon, ahol majd Baby Rexha és a Faithless kezdenek, jön a New Religion, és én is visszatérek, Csongrádi Tamás a mikrofonnál egészen 17 óráig.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
1: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz
2: a harmadik Hetény Festre augusztus 29-ére.
1: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik Hetény Fest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
7: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Eladott?
9: Hát muszáj, most pénz kell.
8: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz. Így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
9: Ez jobb döntés.
8: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
10: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
11: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
10: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
11: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
13: Vár! A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
15: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GECO 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GECO Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
16: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális

0: Nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
1: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Fix trafipax kerülhet a kecskeméti kiskörútra, a csöpögő csapokra is érdemes figyelni a víztakarékosság érdekében. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Fix sebességmérő telepítését fontolgatják a kecskeméti kiskörúton, ahol egy közelmúltbeli ellenőrzés során mindössze 45 perc alatt 36 gyors hajtót mértek be. A rendőrség, a városrendészet és a közlekedési hatóság közös akciója elsősorban az éjszakai gyors hajtók és az engedély nélkül átalakított hangos járművek kiszűrésére irányult, írja a Vármegyei Lap. A kiskörúton este 10 és hajnali 4 óra között 30 km-es óránkénti sebességkorlátozás van érvényben. Ennek ellenére a hatóságok szerint továbbra is sokan használják versenyzésre a belvárosi utakat. A rendőrség ezért egy folyamatosan működő, telepített sebességmérő kapu kialakítását tartaná célszerűnek a környéken. Az ellenőrzés során az illegálisan átalakított járműveket is vizsgálták, a gyanús autókat és motorokat szükség esetén részletes műszaki ellenőrzésre vitték. A háztartásokban akár egészen apró változtatásokkal is csökkenthető a felesleges vízfogyasztás. Erre hívja fel a figyelmet a Bács Víz ZRT. A társaság szerint egy folyamatosan csöpögő csap hosszabb idő alatt jelentős mennyiségű víz elvesztését okozhatja. Éppen ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a vízcsapokat és az esetleges szivárgásokat, a hibákat pedig mielőbb kijavítani. Sok esetben egy elhasználódott tömítés vagy hibás csaptelep cseréjével egyszerre mérsékelhető a vízpazarlás és a háztartás fogyasztása. A takarékosság a nyári időszakban különösen fontos, mivel a meleg miatt ilyenkor általában megnő a vízfelhasználás. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerláncbiztonsági laboratóriumának igazgatója.
6: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfehértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, ami nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását. És különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni, lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
5: Erőteljes gomoly felhőképződés várható ma, amelyből helyenként előfordulhat majd zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt a nap. Időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 32 és 37 fok között alakul. Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de néhol még előfordulhat kisebb zápor. A hőmérséklet éjjel 10 és 18, még napközben 23 és 29 fok között várható.
3: A műsor támogatója a Formont Automobil kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió egy

Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, megállíthatatlanul robogunk a hosszú hétvége felé, olyan jól esik ezt már hétfőn délután kimondani. Remélem, hogy a munkaidőből sincs túl sok hátra. Ha szeretnétek feldobni a napot, akkor játszatok velünk, SMS vagy Viber számunk a 2094-14-020-as. Keressétek azt a dalt, amely a nyerőnyár akcióban elrepít titeket akár a Hetényfestre, vagy a Richter Safari Parkba, hiszen a napi nyereményünk majd 16 és 17 óra között bizony oda fog szólni egy egész család részére. Most pedig a Switch Disco dala szól, aki Sam Feltel és a Rehab-bel fogott össze. Itt a Sleep Tonight az újdonságaink között a Rádió 1 gongon, a mikrofonnál Csongrádi Tamás.

0: Igazi változatosságot akar? A rádió egyen megkaphatja.
1: Pop és dance slágerek. Ez a rádió egy gong. Csak igazi mai sláger meg.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, ahol nyáron is csak igazi mai sláger megy. Őszinte leszek, én már hetek, hónapok óta esőtáncot járok, de egyszerűen csak nem akar megérkezni az égi áldás, lehet, hogy azért, mert nem táncolok túl jól. Most elvileg jön egy hideg front, és záporok, zivatarok hozhatnak felfrissülést az időjósok szerint, hát reméljük, hogy tényleg így lesz. Holnap már a front mögött érkező frissebb levegő alakítja az időjárásunkat, reggel, délen és keleten még lehetnek záporok, majd kisüt a nap, a hőmérséklet értékek 24 és 29 fok között lesznek majd, tehát a keddi nap folyamán. Jön Kamrade és a Feel Alive itt a Rádió 1 gongon, a nyerőnyer játékban pedig érdemes lesz majd figyelni azt a dalt, amely kis szerencsével szuper ajándékokat érhet szerencsés hallgatóinknak.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu

0: találd ki legújabb játékunkat! Nyerő nyár! Rádió 1 gongon!
1: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, a Nyerő nyár akciónkban pedig egy igencsak nyerő zenét hallgathattatok. Írjatok nekünk üzenetet SMS-ben vagy Viberen a nyerni szeretnék mondattal, mert néhány perc múlva kiderül, hogy ki lesz a legszerencsésebb hallgató, aki indulhat a hetényfesztre, vagy indulhat a napi nyereményünkért is, a Richter Safari Parkba szóló családi belépőért. Vezessetek óvatosan, sajnos baleset történt az M0-as autóúton, az M4-es csomóponttól az M1-es felé vezető oldalon a 38-as kilométernél egy sávot lezártak, a pályaszakaszon lassabb haladásra, 6-7 kilométeres torlódásra kell számítani. Nálunk zenében Taylor Swiftre kell készülni, jön az Opel Light című újdonsága, itt a Rádió 1 gongon.
2: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: is I will leave the light on.
1: Csak igazi mai slágerek reggeltől estig. Rádió egy gong.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Pár perc múlva játszani fogunk, egy újabb szerencsés hallgatót köszöntök mindjárt a vonalban. Előtte viszont meghallgatjuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. Ugye Shakira zenéjéről, a Die Die című dalról van szó. A cím egy olasz kifejezés, a jelentése nagyjából az, hogy gyerünk, gyerünk. Érdekesség, hogy a dalban több legendás futballista neve is elhangzik. Többek között Peléé, Maradonáé és Messié is. Die Die, gyerünk, gyerünk, ez a Rádió 1 gong, Shakira és Burna Boy közös zenéjével.

Ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és most, hogy a Well Hello-val apu megvette nekünk a várost, mindjárt jönnek a legfrissebb hírek és információk, ezt követően pedig igazán fontos időszak lesz, hiszen fődíjat fogunk majd sorsolni, egészen pontosan napi nyereményt, egy családi belépőt két felnőtt és két gyerek részére a Richter Safari Parkba, azok között, akik jól figyeltek és füleltek a nyerőnyár akcióban. Ezt egyébként egész héten megtehetitek a Rádió egy gongot hallgatva. Sam Felton, Rosalinnal és a Heart Like Mine című slágerrel indulunk. A mikrofonnál Csongrádi Tamás. Szép hétfő délután mindenkinek!

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
1: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A harmadik hetényfestre augusztus 29-ére.
1: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik hetényfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ismerős a hang, amikor a...
5: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
7: Kecskemét, Napsugár utca 2.
6: Beszélsz ki autóbontó.
8: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Itt a nyár utolsó hónapja.

0: és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége, amivel nem csak az iskola kezdést tehetett könnyebbé, de a világot is jobb helyé varázsolhatod. Csatlakozz a Plazma Center életmentő közösségéhez augusztusban. Sikeres alkalmassági vizsgálatot követő első 4 plazmadásoddal 105 ezer forint juttatásra tehetsz szert, miközben életmentő gyógyszerek előállításához járulhatsz hozzá. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Ventilátorokkal enyhítik a hőséget a Budai utcai piaccsarnokban. Több mint 81 tonna illegális hulladékot vittek el a Kefag erteiből. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 5 nagy teljesítményű mennyezeti ventilátort helyeztek üzembe a kecskeméti Budai utcai piaccsarnokban a nyári hőség enyhítésére, írja a híres.hu. Az energiatakarékos berendezéseket a csarnok több pontján szerelték fel, hogy minél nagyobb területen biztosítsák a levegő folyamatos mozgatását. 2 ventilátor az InMedio hírlapüzlet folyosóján, további 2 a csarnok ételbár melletti folyosóján kapott helyet. Az 5. berendezést a piackávézó hosszú folyosóján helyezték el. A fejlesztés célja, hogy a forró nyári napokon kellemesebb körülményeket teremtsenek a vásárlók és a piacon dolgozó árusok számára. Több mint 81 tonna illegálisan lerakott hulladékot kellett eltávolítani az elmúlt 6 évben a Kefag ZRT által kezelt kiskunsági erdőterületekről. 2020 óta összesen 73 hulladéklerakást számoltak fel, az összegyűjtés és az elszállítás pedig csaknem 15,5 millió forintba került, írja a Keol. A bejelentések jelentős része a hulladékradar alkalmazáson keresztül érkezett. Az erdőkbe leggyakrabban építési törmelék, háztartási hulladék, lom, gumiabroncs és járműbontásból származó anyag kerül, de veszélyes hulladékot is találnak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
4: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni, úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek markáns része a biológiai gyérítés is.
3: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet záporokra, zivatarokra számítani. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 27 és 36 fok között alakul. Holnapra virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, míg napközben 23 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
2: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
0: Rádió Egy gong, csak igazi ma is látok.

Igazi mai slágerek minden mennyiségben, ez a Rádió 1, szép hétfő délután a mikrofonnál Csongrádi Tamás. Ma 83 éves Robert De Niro New Yorkban született 1943-ban, rengeteg szenzációs filmben láthattuk. Az én egyik kedvencem például a Taxisofőr, amit ha nem láttatok, akkor ez egy szuper film ajánlat lehet ma estére. A ma délutáni ajánlatom pedig az igazi mai slágerek mellett egy nagyszerű játék, egészen pontosan a napi nyeremény sorsolása a Richter Safari jóvoltából két felnőtt és két gyerek részére. Nem sokára kiderül, hogy ki lesz a legszerencsésebb, amire viszont már egyáltalán nem kell várni. Az a Drive-By. Érkezik a Train a Rádió 1 gongos kedvencek között. On the other side.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Ez a kedvencem. Ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Rádió 1 gong.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, ha végeztetek a munkával, jó utat hazafelé, és ha bármi rendkívülit láttok útközben, akkor segítsétek a többi autóst, írjátok meg forgalmi tapasztalataitokat. A mai napon már több felhő lesz az égen, de estig számottevő csapadék nem valószínű, majd este, késő este helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak az időjósok szerint. A déli-délnyugati szél mérsékelt marad, és 37 Celsius fok körül alakulhat a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: Ha még nem próbálták ki a gyerekek, most itt a lehetőség. Közelről élvezheted velük a nagykőrösi Richter Safari Park egzotikus világát.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongol.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: Rádió 1, a hazauton is igazi ma is láger megy. Sok türelmet az autópályán a torlódásban dugóban üldögélőknek. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a Kecskemét elkerülő szakaszon. Ez azt jelenti, hogy a 84-es kilométernél egy sávra szűkül a pálya, 6-8 kilométer hosszú torlódásra kell számítani. És hát nagyszerű dalok egész sora is itt van előttünk. A Rádió 1 gonga most a Love Tonight-tal folytatjuk, nem sokára pedig napi nyereményt sorsolunk.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon, hamarosan kiderül, hogy ki lesz a nap legszerencsésebb hallgatója, akinek egy átlagos hétfője is lehet tökéletes és izgalmas, mert családi belépőt talál gazdára két felnőtt és két gyermek részére a Richter Safari Parkba. Vajon kinél csörren meg a telefon?
1: Hello?
0: Hello, ez a Rádió egy gong, én Csongrádi Tamás vagyok. Kivel beszélek?
1: Szia, Szilvi vagyok.
0: Hello, Szilvi, hogy telik eddig ez a hétfő neked?
1: Hát, mozgalmasan.
0: Miket csináltál? Avasd be minket, léci.
1: Hát, így maga a munkaterén, most úgy azért azt nem szeretném részletezni, de az azért a hétfő az mindig ilyen, hogy sok feladat. Ugye nem dolgoztam pénteken, és akkor így összegyűlt a munka egy kicsit. Jobban.
0: Remélem, hogy számodra is rövid lesz ez a hét.
1: Hogyne.
0: Hát akkor már ezért is van okod várni a hétvégét. No meg azért is, mert véletlen sejtett, hogy miért telefonáltam, egy nagyon-nagyon szuper hit szeretnék veled közölni. Te vagy ugyanis a napi családi belépőn boldog tulajdonosa, két felnőtt és két gyerek részére a Richter Safari Parkba.
1: Ó, nagyszerű, köszönöm szépen.
0: Szépen gratulálok, remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni, készítsetek majd fotókat meg videókat, és várjuk őket mi is.
1: Jó, rendben, küldünk majd.
0: Holnap is lesz játék, folytatódik a nyerő nyár, a Rádió egy gongot érdemes lesz hallgatni, én viszont most búcsúzom, az elmúlt 3x60 percben Csongrádi Tamás volt a házigazda. Örülök, hogy rám hallgattatok, tartsatok a Rádió 1-jel minden nap. A hosszú hétvégére kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek.

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
1: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A harmadik hetényfesztre augusztus 29-ére.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik hetényfeszt támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: A 40 g-os többféle Knopper Snut Bar csak 239 forint.
5: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
2: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM.

0: Sztárra.
1: Nyerjetek a Sztáropramennel! Vásárolj promóciós Sztáropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.sztáropramenjáték.hu.
2: Jövő héten az egész ország

0: Szeged!
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
4: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
5: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
6: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
7: Roncsautó átvétel, Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparts Kft.
8: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
9: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A műsor támogatója a Burger King.
12: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition! 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
13: Tűpontosan délután 5 óra van, hétfő, viszont ez a hét nagyon rövid, a Rádió egy Live Mix viszont nagyon hosszú, 2 órás lesz ma is. Hello, Begi!
14: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
13: Tetőtől talpig Fradiszedben és VV cipőben még mindig.
14: Így van, menő. Mert hogy 30 perc múlva kezdődik az Zalaegerszeg-Ferencváros megközés, úgyhogy adom a talpalávalót mindazoknak, akik nem kísérték el a csapatot, hanem valahol nézik, kertben, medence mellett, vagy a kocsiban hallgattak minket, úgyhogy azért beszámolunk az eredményről, nem?
13: Mindenképpen, mi pedig adjuk mindenkinek az erőt, a munka vagy a nyaralás mellé ezen a rövid héten, és hát ne felejtjétek el, szerdától szombatig minden este várunk titeket Zamárdiban a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Kezdjük el!
14: Az órát pedig már is Tóth Abigail és Accent közös felvételével fogom kezdeni. Eláruljak egy titkot?
13: Na,
14: nem
13: tudsz egy titkot?
14: Nem, tudok egy titkot, de majd most ezt itt bedobtam.
13: Imádom a titkokat!
14: Ezt most így bedobtam, aztán okay. Majd később beszélünk róla. Érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött. Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, kollegiális szimpátia. Lotfi Begi a lemezjátszóknál, ez pedig Regán Lili legfrissebb slágere volt, a Heal Me. Ez egy isteni dal.
1: Abszolút nagyon jól sikerült a dal, és hát Lili minden megjelenésére rátesz egy lapot, úgyhogy innen is gratulálok neki, mert hogyha nem mondanád, akkor azt gondolnám, hogy ez egy nemzetközi megjelenés.
0: Abszolút. Abszolút.
2: Szép volt, Lili!
0: Igen, így van, és hát nagyon várjuk Lilitől az élménybeszámolót, mert hogy múlt héten ugye Ibizán volt fellépése, a Strandfesztiválon majd kifaggatjuk erről, és a Strandfesztiválról mindent élőben közvetítünk szerdától szombatig, esténként 8 órától. Közlekedési infók jönnek közben. Hú, nincsenek jó híreim, több kamion karambolozott az M0-áson, az M4-es csomóponttól az M3-as felé vezető oldalon, a 45-ös kilométernél, tehát még egyszer kamionok karamboloztak az M0-áson, M3-as felé vezető oldal, M4-es csomópont, 45-ös kilométer. Baleset miatt teljesen megállt a forgalom a 4-es főúton, Debrecen és az M35-ös közti szakaszon, Ebes felé tudtok kerülni, és összeütközött két autó a fővárosban és a Hősök tere előtt, az Andrássy út, Dózsa-György út kereszteződésben. Mindenkinek jó utat! Na, a horror hírek után isteni zenék Begitől.
1: És ha már Ibizát említetted, akkor mit szólnál hozzá, hogyha Ibiza felé vennénk az
0: de jó, de jó, de jó, de jó.
1: Nem, itt van a helikopter fönt. Kicsit hosszú lenne helikopterre, de egy dollal elrepítek mindenkit. Oda érkezik a nyár egyik legnagyobb ibizai felvétele, ez nem más, mint a Talk to You. Itt a Rádió Egyen a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixel nektek az igazi mai slágereket.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Sziasztok, közlekedés Budapesten a Haller utca Soroksári út kereszteződésben. Sárgán villognak a jelzőlámpák, teljes a káosz, amúgy pedig hajrá Fradi, üdvözlettel Alfréd.
1: Hajrá, hajrá, elkezdődött a mérkőzés, az 5. percben járunk, a Fradi nyomás alá helyezte a zalaegerszegiek kapuját, úgyhogy egyelőre, amit látok, mert hogy fészelem ott van a kijelzőn, az egyébként tetszetős.
0: Én nagyon várom, hogy szakértő legyél, akár a hazai meccseken, EB-n, VB-n, bármi van, Begit, ezt olyan jól megugrod ezt a feladatot, hogy hihetetlen.
1: Viszonylag olyan. Mondhatni, hogy a zene mellett a második legtöbb dolog, ami az életem része, az a mesejárás és a mesnézés, úgyhogy igen.
0: 0-23-111-111, ez pedig az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább.
1: És ha már focinál járunk, elég sokszor úgy konferáltam fel a következő dalt, hogyha a franciák gólt rúgtak a világbajnokságon, akkor ez volt a gólzenéjük. A világbajnokságnak véget ért, a franciák nem nyertek, a dal viszont örökérvényű, és itt marad még velünk jó sokáig. Ez nem más, mint a One More Time, a Daft Punk előadásában, itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig a mikrofon és a lemez játszok mögött. Juhász Gerit és Lotyi Begit halljátok.

a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi! Lotfi Begi. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Sláger megy, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Ez volt Alex Warren találkozása a Guns N' Roses-szal. Le sem tudnánk tagadni, hogy megyünk a Strandfesztiválra szerdán.
1: Pont ezen gondolkodtam, hogy itt a szettem vége felé már kezdtünk áthajolni a fesztivál hangulatba. De hát ez erről szól, most kezdjük a hangulatot bemelegíteni, kezdjük a hallgatóinkat rápörgetni arra, hogy jön a Strandfesztivál.
0: Bizonyám, szerdától szombatig minden este ott vagyunk, várunk tehát titeket a következő, tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Zamárdiban a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Minden további információ a www.radio1.hu. Egy rövid hydration break-et tartunk, jön tehát egy kis hidratációs szünet, aztán Begivel itt vagyunk még 1 órán a télőben, jó?
1: Így van, ne menjetek sehova, ígyitok, meg csináljátok, amit kell. Ennyi.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a bale a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
9: Önnek a Protexin kell!
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Neked? Eladott?
1: Nem, muszáj, most pénz kell.
0: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
1: Ez jobb döntés.
0: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
7: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapd le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a

0: Trading.hu/legyél-kötőjel partnerünk oldalon.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trendoptika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trendoptika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
6: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
5: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
7: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
8: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
9: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyars, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tőserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagy!
10: Házépítésben gondolkodsz?
11: A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
10: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
11: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
12: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
14: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
13: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Rádió 1. Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: elmúlt este 6. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és még mindig mixelünk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két teljes órán át élőben tolják Magyarország legjobb DJ-i, ma például Lotfi Begi. Hello Begi, még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, keveset dumálunk, menjünk tovább.
1: Az órát pedig már is Ed Sheerannel fogom indítani, érkezik a kamera, méghozzá Siri remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszóknál Lotfi Beggy.

0: Ból közlekedési információk jönnek. Személyautó és tehergépkocsi karambolozott nemrég a 46-os főúton Törökszent Miklós és Mezőtúr között. Nagy dugó van az M5-ösön Budapest felé, a kecskeméti elkerülő szakaszon a 84-es és a 73-as kilométer között. Ezt is sokan megírtátok. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szia, Begi, egy olyan kérdésem lenne, idén is leszel a 100 halombattai napokon, mint tavaly. Isteniek a zenéid ma is. Üdvözlettel, Andi.
2: Szia, Andi! Így fejből nem tudom, de szerintem nem rémlik, hogy a naptáramban lenne 100 halombatta. Általában egyébként ez úgy szokott lenni, hogyha egyik évben vagyok, akkor egy év kimarad, és aztán a rákövetkező évben újra megyek, de köszönöm szépen, hogy írtál.
0: Én tudok egy helyet, ahol Lotfi Begit láthatjátok, hallhatjátok élőben, Strandfesztivál, Zamárdi, ezen a héten minden este ott vagyunk a Rádió 1 Stage-en, szerdától szombatig este 8-tól mindent közvetítünk élőben, óriási lesz.
2: Nagyon várom, nagyon várom. Ez a nyár vége azért elég sűrű, főleg ez a hét, ugye az ünnep miatt tényleg mindenhol nagyon sok rendezvény van, de hát azért le fogunk költözni a Balatonpartjára, és Zamárdiból fogjuk nektek adni az igazi fesztivál hangulatot.
0: Így igaz, reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, tehát még egyszer most ezen a héten, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Zamárdi Strandfesztivál Rádió 1 Stage. Gyertek bulizni, megyünk tovább.
2: De még mielőtt tovább mennénk, azért elmondanám azt a nem elhanyagolható információt, hogy a 38. percben Korbur évén a Ferencváros megszerezte a vezető gólját az Zalaegerszeg ellen. Hamarosan lefolyják az első félidőt, és hát a gól után egy kicsit megélénkült a Zalaegerszeg játéka. Próbálnak gyorsan egyenlíteni, egyelőre ez nem sikerül, és most egy beadást... Na jó, van, akkor menjünk tovább.
0: Ez a megszólalás sporthíreket tartalmazott.
2: Akkor menjünk tovább zenével, érkezik a Just the Way You Are, méghozzá David Guetta remixében. Egy új dal régi köntösben, vagyis hogy egy régi dal új köntösben itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: szünetet, iszunk egy kis szűrt vizet a konyhában, mindent megiszunk, amit találunk, aztán pedig itt vagyunk még fél órán át élőben veletek, jó?
1: Így van, nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül jövünk és folytatjuk a mixet.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni. Van ez a tojás mizériád.
6: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
5: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
6: Most 4-re emelem.
5: Ne. És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
6: a
5: tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükörtojás lesz.
6: Olaj nélkül? Az nagy áldás
5: hogy
6: lenne.
5: Sírsz.
6: Az
7: na,
6: jó lenne.
7: Akkor prémium.
5: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
7: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogyaszt egészséggel, ami maradt farag.
6: Fúj, de rohadtunk.
7: Egy kis villa hozzá, Bali.
6: Jó, az én ezt megeszem.
7: Hát, de látod, tojás, az tojás.
5: Sóz meg, nincs rajta ja, só.
7: Rögtön hozunk só.
6: És olaj nélkül így megy.
7: Ez nagyon
5: így
7: szép.
5: Van.
6: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
5: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
6: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindenek örülök.
5: Érted, nincs pakolás, nincs, hogy
6: kicsit
5: hívják.
6: Megsózod.
7: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan
6: mindegy. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
7: Na, majd. Most azért, mert nem néz jó, ki attól finom.
6: Kicsit túl van sütve.
5: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
7: Ja, igen.
6: Azért olyan, mint a gumi.
5: Na.
7: Jó az, igyál rá.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Show on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mix Summer Edition 5-től egészen 7-ig, és jó látni, hogy milyen távolról is vannak hallgatóink. Sziasztok, Csehország D1-es autópálya, Brno és Prága között vagyok félúton, 16 fok, szemerkélő eső, Begi zenél. Kell lennél több, így jó kamiont vezetni, jó a műsor, Tamás.
1: Köszönjük, hogy írtál nekünk, és vigyázz magadra.
0: Begi után...
1: 16 fok.
0: 16 fok, az kemény.
1: Azért azt el tudnám képzelni most, nem? De csak szerdáig.
0: Így van, mert szerdától szombatig minden este ott vagyunk a Strandfesztiválon, a Rádió 1 Stage-en, Zamárdi. Gyertek, bulizunk egy nagyot még így a nyár utolsó napjaiban, lendülünk tovább.
1: A Fotrásban pedig egy olyan duóval megyünk tovább, akik nem is olyan régi itt jártak Budapesten méghozzá a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Léptek föl, a Switch Discóról van szó, és a Sleep Tonight című felvételről itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Megy, két új frekvencián is szólunk, képzeljétek el, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en, mind a kettő lehet majd hallani az élő közvetítést ezen a héten, szerdától szombatig, esténként 8 órától, Zamárdiból, a Strandfesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről, és hogyha nem hallottatok még a Rádió 1-en élőben szabadrugás közvetíteni Begitől,
1: eljött a pillanat.
2: Most se, mert hogy 11-es
0: igen.
2: Ugye a Ferencváros az Zalaegerszeg ellen játszik, 1-0-ra vezetek a 68. percben, Korbu a labda mögött áll, egy kezezés után, amit a VAR-ral megvizsgáltak, és a bíró befújta a büntetőt, és hát nézzük a dolgot. Rárugja, és... Nem hiszem el. Ne?
1: Nem hiszem el.
2: A Gundinek a fia, Gundeltakács kivétel. Hát gyerekek! Te mit röhögsz itt már?
0: Én ha az M1-ben lennék, most leigazolnálak téged ilyen szakértőnek.
2: De hogy ez komolyan? Mi volt?
0: Ez tök borzalmas. Jó közvetítés volt. Nagyon jól lehoztad, Begi, gratulálok. Tök jó.
2: Marad az 1-0. Zalaegerszeg-Ferencváros mérkőzésen, a forduló záró mérkőzésén. Idegenben játszunk, és hát borzalmas sok helyzetünk volt, amiket kihagytunk, hát most ezt se sikerült berúgni, van még 20 percünk.
0: Imádtam, Begi, akkor mi a Strandfesztiválon találkozunk Zamárdiban a héten.
2: Bizony, szerdán már ott leszek, és nem csak élőben, hanem a rádió összes frekvenciáján hallhattok, láthatok.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Cápa van a Balatonba. Azt írja valaki, ez uszonyatos.
5: És tényleg?
4: Igen. Na. Azt a horgász hívjuk, aki lefilmezte?
6: Igen. Igen.
4: Na itt valami horgászunk, Walter.
7: Halliho, sziasztok.
4: Halliho. Telefon volt a kezedbe pont, vagy valamit videóztál?
5: Hát mivel halat nem fogott ez.
7: Szoktam tiktokozni, live-ozgatni, aztán igazából pont ott volt a kezembe a telefon, aztán mondom, akkor megörökítem. A hullámmal együtt jött a part közelbe. Na akkor egy belevettem a telefonom, és pont úgy kaptam le, hogy eltűnt. Ez a busa, de mindenki megnyugodhat, nem tápa van a Balatonban, ez egy hibrid busa. Régen telepítették ezt, de most már kihalóba vannak, akár lehet 30 éves is ez a hal. 2-3 hete pont egy, ami meg is döglött sajnos, az is ott volt a nádba, az is egy ilyen 20-30 kilós volt.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
8: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
2: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1 indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha meglepnétek valakit egy dallal, egy üzenettel vagy egy meglepetés hívással, este 8-ig szokás szerint számíthattok rám. A mai első telefonáló Shakirát szeretné, hogy hívnak?
1: Sziasztok, Brigi vagyok.
0: Hello Brigi, és kinek menjen ez a dal?
1: Kedves férjemnek és a kollégáinak, hogy kitartás és jó munkát, mert nem sok van hátra.
0: Hát akkor adjuk nekik az erőt még hozzá Európa jelenlegi legjátszottabb rádiós slágerével. Shakira énekel itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Sabrina Carpenter után pedig egy kicsit felpörgünk. Attila, parancsolj!
1: Martin Garrix-től szeretnék egy dalt.
0: Martin Garrix, oké. Hová menjen és kinek?
1: Ajkára szeretném küldeni a családomnak, testvéreimnek és a páromnak.
0: Na akkor Martin Garrix és a Butterflies már pörög is nektek. Jó hetet!
1: Nagyon szépen köszönjük, szia!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Blond is érkezik, aki képzeljétek el, és ez nagyon-nagyon fontos. Most szombaton, augusztus 22-én este 6-tól itt lesz élőben a Rádió Egy stúdióban, és egy órán át fog mixelni. Ki kéri őt?
1: Lívia vagyok.
0: Lívia is, kinek menjen ez a dal?
1: Barátnőimnek, Sandinak, Katának, Enikőnek, Edinának.
0: Ez tehát Blond is, és a Never Walk Alone, és akkor ne felejtjétek, egy órás Blond is mix élőben most szombaton.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Móni, parancsolj!
1: Kuki, új számát szeretném.
0: De jó választás, ez egy nagyon vagány, nagyon-nagyon előre mutató dal, Fire a címe, kinek menjen?
1: Férjemnek.
0: Már indítom is, természetesen Kuki is ott lesz a Strandfesztiválon, a Rádió Egy Stage-en, élő közvetítés szerdától szombatig, minden este 8-tól. Walking.

0: Rádió 1-et halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet. 9-től World is Mine Radio Show élőben, előremutató zenékkel, Metzger Vikivel és Kollárral a lemezjátszók mögött. Akkor találkozunk, Juhász Geri kijelentkezik. Mindenkinek jó pihenést kívánok. Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
2: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
5: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
2: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a Gesztenyesor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
5: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Cápa van a Balatonba. Azt írja, aki ez uszonyatos.
7: És tényleg?
6: Igen. Na. Azt a horgász hívjuk, aki lefilmezte?
8: Igen.
6: Na itt valami horgászunk, Walter.
9: Halliho, sziasztok.
6: Halliho. Telefon volt a

0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100%. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
4: Diszkó!
5: Diszkósít.
0: A rádió egyen. DJ Juniorral, Fanboy PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek!

0: És még az is meg lehet, hogy Siófokon is tudtok velünk élőben találkozni egyébként szerdán és csütörtökön két hatalmas nagy bulin.
1: Annyit akartam mondani, hogy augusztus 30-án vasárnap délután csinálok egy Made in Italy estet, egy vadi új estet, lesznek olasz slágerek.

múlt héten, és hát ő fedezte föl egyébként, ezt el kell, hogy mondjam, tehát a PG hozta a köztudatba be. Balázs Attilát, aki meg egyébként a pizzája, mert hogy világbajnoki második, és ő fog majd sütögetni pizzákat. Szóval a Kopaszin találkozhatunk, a Kopaszi gáton majd augusztus 30. Egyébként ingyenes az esemény, kaja, pia és olasz zene, mindenkit várok, és erről jutott eszembe, mert hogy Ricky Poveri a folytatásban. Ciao Itali, ciao Amore, DJ Junior van a Disco Shade-ben, hadd szólja, Amore!

pontosan 25. születésnapja lesz, és hogyha 25. születésnap, akkor a diszkocsitel ünnepel a Balatoni Bob, és mindenki, aki megjelenik a helyszínen, délután 5-től várunk már mindenkit nagy szeretete, egészen este 11-ig, mivel ez egy

amelyet régen nagyon-nagyon sokat játszottam, és csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior. Hamarosan jön a klip majd a csatornámra. Egy kicsit megtekertem, meg kicsit modernizáltam az egészet. Ezzel búcsúzunk itt a Discosheet-ben, Hanvai PG-t és DJ Juniort hallgattátok. Holnap pedig jövünk szintén, szerdától pedig érkezünk majd a Strand Fesztivál, és ott lesz Discosheet. Ez a Julian Zsever féle Air Conditioner. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Bomba lesz velünk ez a következő 3 óra. Megjött a lehűlés, megjött az eső, megjött Viki, és egy dupla kávét csinálok neki mindjárt. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Igen, óriási élmény volt egyébként lentről a parkolóból felsétálni, mert én kínáltam most meg nem a stúdió alatt. És annyira jó volt, hogy esik az eső, úristen, tehát hogy nagyon-nagyon jó. Én nem tudom, mikor hiányzott már ennyire.
0: Kellett már nagyon ez az eső. Nagyon kellenek a jó zenék, itt vagyunk tőlünk, ezeket megkapjátok minden este 9-től 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el.
1: Bizony, el is tartolunk egy zseniális feldolgozással, Fate lesz és Bibi Rexa újra alkotta a New Religion.
2: At the turntables now, Victoria Metzger.

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show élőben, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Kollár is jön még, szintén élőben 11 és éjfél között. Sziasztok, kívánom Metzger Viki zenéjét, különösen tetszik az új száma, amiben Miss Mód énekel. Szép nyarat mindenkinek, János.
1: Fú, hát gondolatolvasók vagytok. Meg te is, Geri, hogy ezt olvastad pont be.
0: Ez jön?
1: Hát majd ezt
0: de jó. És azt nem beszéltünk össze, ebben a pillanatban jött Jánostól ez az üzenet Viberen. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. És a héten mi este már csak ma is holnap leszünk itt a stúdióban. Szerdától ugyanis Strandfesztivál Zamárdiban esténként. Ott leszünk minden este 8-tól éjfélig élőben közvetítünk mindent, úgyhogy gyertek és bulizunk együtt.
1: Wow, bizony. A Strandfesztivál egyébként minden évben zseniális, nagyjából 10 éve járok Strandfesztiválra, úgyhogy nagyon várom már az ottani közönséget, akik eljönnek Zamárdiba, és hát gyertek, mert minden nap tényleg ott leszünk önálló színpadon.
0: És mindjárt vége a nyárnak, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát akkor jöjjön az, amit nem beszéltünk meg előre.
1: Bizony, egy dupla Fischer után akkor sajáttal szeretnék tovább menni, ami egyébként már elért az 1,3 millió megtekintést, hallgatást. Nagyon szépen köszönjük nektek, ilyen rövid idő alatt, 2 hónap alatt, ez zseniális szám. Úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mooddal érkezik most a következő legújabb dalunk, az Éden, csak itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Mindig belekezdjük a hetet. Hello Viki még egyszer.
1: Hello mindenkinek, bizony minden hétfőn este én is tartolok.
0: Így van, aztán Kollár is jön még szintén élőben 11 és éjfél között. Van egy csomó üzenetünk. Juhú! Így kezdődik az egyik. Mondtam már, hogy imádom a hétfő estéket veletek. Köszi, ma is maradok teljes imádattal, rajongással. Sok puszi nektek, Andi.
1: Ó, de tündér vagy, maradj is velünk.
0: Sziasztok, imádom a műsort, sokat hallgatunk titeket, most tartunk haza 5 gyerkőccel, kérlek Viki, játsz nekünk valami igazán erőset, puszi Vivi.
1: De édesek vagytok, Vivi, vigyázzatok magatokra nagyon, nem tudom, hogy arra esik-e az eső, de figyeljetek nagyon az utakon.
0: Ide hozzánk megérkezett a lehűléssel együtt, úgyhogy menjen akkor ennek az 5 gyerekes családnak a következő zene.
1: Bizony, egy óriási puszit küldök nektek, hogy a legújabb zeném Gabriel Dancerrel és Blanche-sal készült, ez a One Kiss, itt mutattunk be nálad, Geri, ami egyébként elérte a 600 000 megtekintést, wow. Nagyon szépen köszönjük. Tényleg, egyébként nagyon örülök neki, hogy mostanában, amik kijönnek zenék, azok így hasítanak, úgyhogy köszönöm nektek, tehát a One Kiss nektek szól, és jó utat, vigyázzatok magatokra. Victoria Metzger.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek, csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Victoria lemezjátszói mögött, el is a Keys, a Swedish House Mafia és a Finally. Szerintem ez azon kevés dalok egyik, amiket, hogyha az ember felrak 2-3-4-5 egymás után, akkor sincs vele semmi baj.
1: Igen, igen, igen. Egyrészt, másrészt meg ugye ez egy nagy klasszik, ez egy feldolgozás, már ugye el is a Keys-szel együtt is.
0: Így van.
1: És az a durva, hogy nagyon sok mindent előszednek ezek a nagy DJ producerek progressive house formájába újra gondolják, ugye, én szerintem ez egy tökéletes összeállás, Alicia Keys és a Swedish House Mafia egyébként mindig is egy teli találat volt, szóval külön-külön is és együtt is, úgyhogy én nagyon kedvelem ezt a verziót.
0: Tökéletes volt, így van, és hát képzeljétek el, meg képzeld el, Viki, egy nagyon kedves ismerősöd nemzetközi vizekről, itt lesz élőben a stúdióban,
1: igen,
0: szombaton.
1: Igen, kacsingattam, arra láttam, hogy a blond is, igen.
0: Bizonyám,
1: igen.
0: A félig kanadai, félig magyar DJ és producer, szuperszár blond is itt lesz nálunk élőben a stúdióban. Ha már itthon tölt Magyarországon néhány napot, akkor beugrik hozzánk mixelni és interjút adni, Kis Mártival lesz itt élőben a stúdióban, tehát most szombaton blond is élőben mixel ugyanerről a két lemezjátszóról este 6 és 7 között.
1: Nagyon menő, nagyon menő.
0: Üzensz hát, neki valamit? Mert felírom szívesen.
1: Igen, hogyha nem emlékezne rám, mondd, hogy elkapott Kanadába after bulin zenéltünk, ugye egymás után, és mi ott ismerkedtünk meg, úgyhogy talán onnan megleszek neki, de már nagyon régen mond neki, hogy vagy mutasd meg az Instámat, szerintem abból lehet, hogy tudni fogja.
0: Felírtam.
1: De okay. A legegyszerűbb, hogyha mondod neki, hogy Kanadába egy after helyen zenéltünk egymás után, és ott találkoztunk.
0: Tudni, hogy emlékezni fog.
1: Szerintem fogja egyébként tudni, de mondjuk az ekkora nagy sztároknál azért kérdőjeles, hogy meg tudnak ennyi embert jegyezni.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés.
1: Figyelj, őszinte leszek veled, én nem vagyok sztár, de sokszor én sem tudom itthon megjegyezni egyébként, hogyha páran oda jönnek, hogy hol találkoztunk, mindig kérem, hogy segítsenek nekem, úgyhogy én abszolút megértem, hogyha nem fog emlékezni, de én emlékszem a mai napig, és nagyon-nagyon kedvelem őt, meg a munkásságát is, és továbbra is játszom az ő zeneit.
0: Szóval blond is egy órán keresztül élőben a Rádió 1 lemezjátszói mögött élőadásban, tehát most szombaton este 6 és 7 óra között. Lendülünk közben tovább.
1: Bizony, ha már nagy feldolgozások, akkor egy zseniális Silence szeretnék hozni szeremek lennel, és aki feldolgozta úr, az nem más, mint John Summit, úgyhogy ez érkezik most itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Hetes sláger a This is the Life volt ennek a zenének az eredetije. Sam Felt, a Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight, a World is Mine rádió showban itt nálunk a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött élőben. Ne felejtjétek, szerdától szombatig Strandfesztivál, Zamárdi, találkozunk a Rádió 1 stage-en. Élő közvetítés is lesz minden este 8-tól egészen éjfélig. Nagyon jó helyen lesz a színpadunk, új helyen leszünk. Vadi új színpad, képzeljétek el, tök jól fog kinézni. És óriási
1: hol leszünk?
0: Egy másik helyen.
1: De hol?
0: A strandon.
1: Te se tudod, Geri, majd ha oda vész, akkor fogod tudni.
0: De máshol. Olyan lesz, mint egy klub.
1: Igen? Fedett lesz?
0: Fedett, pontosan.
1: Akkor tudom, hogy hol lesz.
0: Akkor te tudod. Igen. A kettőnk közül akkor te most már többet tudsz.
1: Igen.
0: Nagyon jó lesz, tehát még egyszer szerdától szombatig Strandfesztivál, Zamárdi, keresétek a Rádió 1 stage-et, reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval fogunk bulizni. Szuszanunk egyet Vikivel, aztán pedig folytatjuk, jó?
1: Úgy is van, nem menjetek sehová.
0: Jövünk vissza élőben, ott
2: bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Jonas Blue és az Edge of Desire a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszóknál. Egy Viber üzenet: sziasztok, Csaba vagyok a szomszédos Floridából, lenne egy kérésem, vagy egy javaslatom. Ha Blond is fog zenélni nálatok a hétvégén élőben, alá is írhatná a lejátszókat, és valahogy meg lehetne őket menteni, hogy ne kopjanak el az évek alatt, és egyszer lecserélitek, egy aukción el lehetne adni, és a bevétel jótékony célokra lehetne felhasználva, például rákos gyerekek megsegítésére vagy hasonlókra. Végül is minden híres előadó alá tudná írni, meg és a rádiótól, hiszen mindenki ismer és szeret benneteket. Ez csak egy ötlet. Csaba, ez több mint egy jó ötlet, nagyon szépen köszönjük.
1: Tényleg egy jó ötlet egyébként.
0: Igen. Azt kell, hogy tudd, hogy nyitott kapukat döngetsz, mert hogy a stúdió ajtónk az, aminek a felülünk lévő
1: és
0: oldalát...
1: És azt fogjuk elárverezni a stúdió ajtót, amit a Geri csukogat mindig.
0: Szép narancs színe van, nem minden lakásban mutatna nagyon jól, viszont valaha bárki celeb híresség vendég betette a lábát ide a rádió egy stúdiójába, az aláírta, alig van már rajta szabad hely.
1: Hát akkor, de a másik oldal?
0: A másik oldal az teljesen üres, mert
1: hát
0: az
1: akkor azt majd meg
0: van.
1: Kell kezdeni.
0: Igen, egyébként ez egy... Én azt gondolom, hogy egy tök jó ötlet szerintem.
1: Szerintem is.
0: Kevés aláírás férne rá erre a két lemezjátszóra. Meg nem beszélve arról, hogy vadonatúj, meg ezek a világ legmenőbb lemezjátszói, nem biztos, hogy a főnökség jó szemmel nézni, hogy itt össze-vissza
1: trükkelnek. Igen, több millió szetről beszélünk amúgy.
0: Szerintem maradjunk ennél az ajtónál.
1: Az ajtó az jó ötlet szerintem is. Ami még nekem tetszene egyébként, hogy az üveg lenne így aláírogatva. Egyébként itt a stúdióban van itt egy nagy üvegablak, és egyébként az is egy jó ötlet. Aztán az üvegablakot majd egyszer kiveszünk és elárvesszük.
0: Igen. Nagyon sok pénz.
1: Azon kapná magát a rádió egy tulajdonosi köre, hogy kiárultuk itt a bútorzatot, meg a nyilászárókat.
0: Csabi, nagyon köszönjük, jó az ötlet. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mi jön most?
1: Egy saját remixel szeretnék tovább menni, és ha már ilyen jó kis mediterrán hangulatban vagyunk, és ilyen kongás témák mennek, akkor egy apró house track-kel szeretnék, vagyis egy remixel szeretnék tovább menni, amit én készítettem Nagy Boginak és Dashnek, ha jól leszek újrára. És egyébként már 700 000-nél van a megtekintése ennek is, úgyhogy el vagyok halmozva megtekintésekkel. Köszönöm nektek, ezután is ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: At the

0: Max Tyler és az Every Night, úristen, de jó volt ez. Hát ez van nálunk minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Metzger Viktória, mint mindig hétfőnként 2 órában. Hello Viki még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Kollár is jön még Viki után, szintén élőben szokás szerint 11 és éjfél között. 2 új frekvencián is szól a Rádió Egy, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en találtok meg minket. Kecskeméten a Merci gyárból hallgatunk titeket, és veletek megint jobban telik az éjszakás műszak. Hajrá, csak itt tovább, üdvözlettel Lord Gabó!
1: Azt a mindenit.
0: Wow. Jó munkád.
1: Igen, jó munkád, kitartást.
0: Sziasztok, nagyon jó a mix, Viki szettje ismét hibátlan, puszi nektek Anita.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, bele is pirultam.
0: Nagyon helyes.
1: Every night.
0: Is.
1: Minden este pirulok.
0: És hogy a Vikit nem csak hallgatni, hanem nézni is szeretnétek, egyrészt megtehetitek ma este is a YouTube csatornánkon és az applikációnkban, és hát Vikit is elkaphatjátok, mint az összes Rádió 1 DJ-t a Rádió 1 stage-en Zamárdiban, a Balaton partján, ugye a Strandfesztiválon szerdától szombatig ott vagyunk minden este, és élőben közvetítjük a bulit 8-tól éjfélig.
1: Bizony, én már szerdán ott leszek, azt hiszem 1 órakor fogok kezdeni, úgyhogy nagyon várlak titeket.
0: Úgyhogy még egyszer találkozunk ezen a héten szerdától szombatig minden este a Rádió 1 stage-en Zamárdiban a Strandfesztiválon. Lendülünk közben tovább.
1: Úgy is van, Medúzával megyünk tovább. Don't wanna go home, én se akarok hazamenni, pedig már csak 1/2 óránk van hátra, úgyhogy ezzel megy tovább. A World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben, hát ilyenek nálunk a hétfő esték. Metzger Victoria állt az elmúlt két órában a lemezjátszók mögött. Viki, érvényes hétfőn este egy üvegbor után rátáncolni? Nagyon jók vagytok, és boldog születésnapot magamnak üzeni Mónika. Mónika, hogy ne lenne
1: persze,
0: érvényes?
1: Persze, hogy érvényes, tanám, meg szex és New York, imádom. Ja.
0: Isten éltesen, drága Mónika, érez nagyon jól magad, miközben minket hallgatsz, vagy minket nézel. Sziasztok, Viki, köszi ezt a megint fantasztikus két órát, ha te zenélsz, egyrészt repül az idő, másfelől a hobbi festés is megy ezerrel. Puszi nektek, sajnos nem tudok ott lenni a strandfesztiválon, mert dolgozom, viszont a lányomat küldöm, ő képvisel majd, és alig várja már a bulit. Puszi a basszus harsonás, srác.
1: Azt a mindenit, hát jól is teszed, hogy elküldöd, mi meg majd vigyázunk rá a rádiósztésre.
0: Így van, óriási lesz a buli, jó helyen lesz, jó kezekben, nagyon jó társaságban, nagyon jó fellépőkkel. Ugye szerdától szombatig strandfesztivál, Zamárdi, találkozunk a Rádió 1 stage-en. Viki, neked milyen lesz még azt leszámítva ez a hét?
1: Hát húzós lesz, ugye szerdán strandfesztivál, Zamárdi, aztán csütörtökön Szegedre megyek, pénteken Vonyarc, Vashegyre, nyelvtörő, szombaton pedig duplázom Sárvár és Mosonmagyaróvár, úgyhogy kilométerben nem lesz hiány ezen a héten sem.
0: Viki, jó bulikat, találkozunk a strandfesztiválon.
1: Köszönöm szépen. Szépen, jók legyetek!
0: És maradjatok mindenféleképpen, nincs reklám, nem állunk le, már is jön Kollár élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: 8-tól éjfélig minden nap a Strandfesztiválról, a Rádió Stage-ről. Zamárdiból induljunk el.
1: Egy új birodalmat építünk a Strandfesztiválon, ilyen New Religion, Beperex és Faithless közös a 2026-os megjelenés. Ezzel folytatódik a Where Is My Radio Show.
2: A lemezjátszóknál Kollár! World Is Mine Radio Show.

0: Eljájó és a Rapture a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, mellettem mi már Kollár a lemezjátszóknál. Sziasztok, kedves Kollár és drága Geri, továbbra is ti vagytok a legjobbak a rádiózás történetében. Öröm hallgatni benneteket, ti adjátok az éterben a legjobb szetteket. Köszönöm, hogy vagytok nekünk a hallgatóknak, rajongóknak, további sok sikert nektek, Mata Hari. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
1: Hát azért ez nagyon erős szavak, nagyon szépen köszönjük tényleg. A, mit is mondott a magyar rádiózás legjobb párosa?
0: Legjobbak a rádiózás történetében, nagyon kedves vagy, Mata Hari. Drága
1: azért ahhoz én egy picit még fiatal vagyok, de nagyon szépen köszönöm, ez végtelenül jól esik.
0: Van még sok időd. Tényleg.
1: Hát reméljük kifor ez a bizonyos gyümölcs.
0: És hogyha szeretnétek látni ezt a fiatal titánt, ezt a fiatal szuper tehetséget Kollárt élőben, ne felejtjétek, Strandfesztivál ezen a héten szerdától szombatig este 8 órától éjfélig élő közvetítés képben, hangban. Nagyon jó helyen leszünk, nagyon jól néz ki a színpad, brutál jó zenék lesznek, óriási buli, Balatonpart, az egyik utolsó nagy fesztivál idén.
1: Igen, és azt szerintem nem titok, de azért elmondom, drága rádióhallgatók, hogy DJ-ként megélni azt az élményt, hogy egyszerre vagy rádióadásban és egy színpadon, egy fesztivál színpadon, az valami egészen elképesztő adrenalin és egy egészen elképesztő élmény, úgyhogy én nagyon szeretem tavaly is, hogyha csak fel olyan jó lesz idén, mint tavaly, akkor én már elégedett leszek.
0: Kétszer olyan jó lesz, nagyon reméljük. Tehát még egyszer, reméljük, minden a legnagyobb rendben lesz, és jó sok Rádió 1 hallgatóval bulizunk, tehát még egyszer, szerdától szombatig ezen a héten Strandfesztivál Zamárdiban a Rádió 1 stage-en várunk titeket. Lendülünk tovább.
1: Így van, jönnek a legnagyobb Rádió 1-es dalok ott is majd, és egy igazán érdekes páros következik most, Ed Sheeran és Martin Garrix összeállása, szerintem a csillagok összeállása is egyben. Érett már ez a duó, úgyhogy ezzel következik, ezzel futottuk a Word is Mine Radio Show, jön a Repeat It.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mine Radio Show.

0: Rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Kollár, mint mindig ilyenkor hétfőnként egy órában, 11 és éjfél között. Hello Kollár még egyszer!
1: Hello drága rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit a megfázott hangommal itt augusztus közepén. Elképesztő, hogy nyáron is meg tudok fázni, remélem ti jól vagytok, és hallgatjátok a World is Mine Radio Show-t hétről hétre.
0: Nyáron a legkönnyebb megfázni egyébként, sokkal könnyebb, mint ahogy bárki gondolná, amikor az ember leizad, amikor az ember bulizik, amikor ugrál, táncol, aztán ráizad a póló egy pillanat alatt.
1: És én általában ebben a sorrendben csinálom ezeket a dolgokat, úgyhogy lehet, hogy ez áll mögötte.
0: Ezt fogjuk csinálni szerdától szombatig minden este a Rádió 1 Stage-en Zamárdiban, ugye a Strandfesztiválon. Reméljük, jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk este 8 és éjfél között, minden nap élő közvetítés. Két új frekvenciánk is van közben, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en tudjátok hallgatni a Rádió 1-et. Nem is lehetne egy hetet szebben kezdeni, Kollár mixei segítenek átvészelni a szürke hétköznapokat. Köszi nektek, Viktória!
1: De aranyos vagy, köszi szépen, hogy itt vagy. Maradj a végéig, már nincs sok. Ja, mert a felénél vagyunk.
0: Bizonyám, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Biztos vagyok benne, hogy a Strandfesztiválon is nagyon egyenülálló lesz zeneileg a Rádió 1 Stage, és lesznek exkluzív megjelenések, már ki nem adatlan megjelenések. Például a Loco-Loco is ilyen volt, amit a legtöbb lemezlovas már pörgetett a megjelenés előtt. Én azt gondolom, hogy ezért tudott ilyen népszerűséget befutni. Szóval még egyszer a folytatásban Gordo és a Loco-Loco.

0: Egyik állandó hallgatunk, a basszus harsanás srác megint bejelentkezett, ez egy szép hosszú üzenet. Sziasztok, azt hiszem rájöttem a World Is My Radio Show népszerűségének a titkára. Létezik egy olyan lelkiállapot, amikor az ihletett érzés tartósan fennáll. Angolul ezt úgy hívják, hogy flow, például erről beszél Brad Pitt a Forma 1-es filmjében, ha valaki emlékszik rá, ahogy ne emlékeznék, imádjuk. Na már most a zenével viszonylag egyszerű elérni ezt az állapotot, ezért olyan népszerűek a koncertek, fesztiválok, rádióműsorok. Azért teljesen ez sem igaz, hogy egyszerű, mert ahhoz, hogy egy ilyen érzést okozom, például egy műsor, ahhoz vérbeli profik, tehetségek kellenek, pont úgy, mint egy komoly zenei koncerten, mondjuk egy hegedű szólista esetében, akit hallgatva úgy tűnik, hogy ez milyen egyszerű, hát ezt én is meg tudnám csinálni. Aha, persze, nem tudnád. De a lényege, hogy úgy magával ragad az előadás, esetetekben a műsor felépítése, a DJ kiválasztása, az általuk felépített szettek, a számok egymásra épülése, a hatása a hallgatóságra, hogy mi, akik hallgatjuk, csak azt tesszük észre, hogy lebegünk és belekerülünk egy időtlenségbe. Különben ezért telik máshogy az idő ilyenkor itt, ahogy írom és hallgatom Kollárt egyszerre, most tetőtől talpig jól eső borzongás futott végig rajtam, de ez nem egyedi eset, ez is a tünet ennek a flow állapotnak. Különben a torok fejfájása, nem torok fájása, a hang elmenése van egy jó gyógyszer, a gyömbér lehet kapni shot formájában, de házilag is egyszerű elkészíteni, csodákat művel a volt feleségem, aki énekes, rendszeresen ezt használta, amikor elment a hangja. Üdvözlettel a basszus harsonás rác. Úristen, köszönjük szépen!
1: Hát először is nagyon szépen köszönöm a megfázásod a tanácsaidat. Másrészt, hát ez egy nagyon szép monológ volt, nagyon szépen köszönjük, hogy beírtad. Abszolút osztom minden szavadat, a világ egyik legszebb szakmáját űzöm, és nagyon hálás vagyok érte, és abszolút érzem én is a flow-t, és nagyon reméljük, hogy ez képernyőn vagy akár az autóban, a rádión keresztül is átjön. Köszönjük. Abszolút igaz. Minden szavad igaz.
0: Így van, és nagyon jól megfogtad a lényeget, hogy a dolgok tökéletes egymásra épülése a lényeg. Egy ilyen termék esetében, ha lehet annak nevezni ezt abszolút, a rádióműsort, a World Is My Radio Show-t, amit csinál a Kollár, amit csinálok én, amilyen a hangzás, amilyenek a sweeperek, ahogy megszólal ez az egész, és tényleg, hogy bekerül az ember egy ilyen lebegésbe. A flow-ba, így van. Nagyon-nagyon köszönjük, basszus harsonás, hát én el is rakom ezt az SMS-t, mert régen foglalta össze valaki ennyire jól, ennyire kreatívan a mi munkánknak a lényegét. Megyünk közben tovább.
1: Így van, és köszönjük neked, hogy itt vagy hétről hétre, mert te is nagyon sokszor beszoktál írni, ezt nagyon köszönöm neked is. Egy érdekes párossal megyünk tovább, ami már nagyon érett ez a kombo, hogy összeállnak egyszer. Jennifer Lopez és David Guetta közöséről van szó. Ez a Save Me Tonight, ami a pillanatnyi érzelmekről szól, és a pillanatnyi első találkozásokról. Szerintem ezt mindannyian szeretjük, főleg a férfi társaimmal. Értitek, miről beszélek? Ezzel folytatódik a World Is My Radio Show. Még egyszer jön a Save Me Tonight 2026-os megjelenés.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ez volt ma a World is Mine Radio Show élőben. Gyorsan még egy-két üzenet itt a legvégén. Kedves Kollár, fiatalkorod ellenére lélekkel teli zenéket játszol, és én ezt nagyon szeretem. Marad ilyen, üdvözlettel, Krisztina.
1: Jaj, de jó megfogalmazás, és ezt magam sem tudtam volna szebben mondani, de való igaz, keresem az ilyen dalokat. Nagyon szeretem a lirikus mondani valóval, vagy hangzással ellátott dalokat. Köszönöm szépen, jól esik.
0: Sziasztok, zárószóra gyorsan bejelentkezem. Ma is hoztad a kötelezőt, Balázsom. A közeljövőben várlak Pákra. Szeptembertől pedig ismét együtt folytatjuk közös kalandjainkat. Úgy tűnik, tényleg örök pattársak leszünk, várom már, imádlak, csókollak, örök pattársad, barátod Máté.
1: Így van,
0: megint akkor így egybe fortak az útjaitok?
1: Igen, képzeld, Geri, a tartomlás formájában is Máté jön velem tovább, úgyhogy hatodik évünket kezdjük meg együtt, úgyhogy
0: de jó.
1: Biztos vagyok benne, hogy jövőre is minden adásba be fog érni. Köszi, Máté, hogy itt voltál.
0: Úgy legyen, hát drága Kollár, mi akkor folytatjuk a Strandfesztiválon élőben.
1: Így van, alig várjuk, gyertek, nagyon sok szeretettel várjuk a drága rádióhallgatókat. Szerintem nem lesz nehéz megtalálni a Radio Stage-et, sose volt ez eddig még.
0: Szép lesz, fényes, nagy, hangos, találkozunk tehát ott szerdától szombatig minden este 8 órától éjfélig tart majd az élő közvetítés. Egy nagy taps jobbulás a hangodnak, csak mondom, hogy a backstage-ben lesz egy csomó pálinka, az is jó.
1: Köszönöm a kitüntető figyelmet és elnézést a reket hangomért, és vigyázzatok magatokra, mert nyáron is nagyon könnyű megfázni.
0: Így van, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió Egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek. A mikrofonnál a World is Mine-osok után Király Tamás, nagyon menő mixek, amik hamarosan fent vannak a radio1.hu meg az új applikációkban is, és nagyon menő dalok, amik megállás nélkül szólnak. Most Lady Gagát hozom, ez az Abrakadabra itt a Rádió 1.

0: szélén.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, alig másfél órája pedig még DJ Metzger Viki zenélt nálunk, aki holnap újra zenél, hát idézőjelben nálunk,

Offi Begi, Pómex, Jamila, Christopher, DJ Mesker, Vicky, Nyuik és Gyauri a lemezjátszók mögött, Vicky pedig most a legújabb dallal jön. Gabriel Dancerrel közösen készítették ez a One Kiss, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mostanában, ha bár kicsit kevesebbet hallunk Calvin Harrisről, ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozna akár dalokon, akár bulikon, sőt, olyannyira, hogy ő is duplázik ezen a nyáron Ibizán, keddenként is, péntekenként is zenél egészen szeptember végig, sőt, meg október 2-án is lesz egy bulija. Ez meg az egyik nagy kedvenc tőle, John Newmannel, Calvin Harris, a Blame, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Ez rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most Kuki zenélt, aki természetesen ott lesz a Rádió Stage-en, a Strandfesztiválon, például csütörtökön este 10 órától is pörgeti az igazi mai slágereket. Én pedig most hozom az újabbat, a nyár

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez jön, akinek ugye ikerfiai vannak, akik hamarosan kezdik az egyetemet. Bizony, és úgy gondolták, hogy előtte csinálnak még egy nagy trippet Európába, jó választás egyébként, egy kis családi kiruccanás. Nagyon menő fotók készültek, ez pedig az igazi mai slágere J-Lo-nak, David Guettával, a nagy kedvenc a Save Me Tonight, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Ronaldo pedig megházasodott, Balázsék is beszéltek már erről, de nagyon menő, hogy nem a világ valamelyik egzotikus szigetét választotta, hanem a portugál focista Portugáliában, a tengerparton házasodott, nyilván meg volt adva a módja, bár sok minden nem lehet tudni róla, mert hogy teljes telefontitok volt, ami mostanában egyébként elég trendi, de ennek ellenére szerintem ez egy kifejezetten szimpatikus dolog. A Rádió 1.hu-n erről sírunk, közben pedig igen, elindult az újabb igazi mai sláger, most Tiestótól ez a The Business, itt a Rádió 1-en. Let's get down to business.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és friss info augusztus 20-ról audiovizuális show keretében rendezik majd a tűzijátékot, mert hogy lesz tűzijáték, picit rövidebb, de ennek ellenére lesz. A program sorozat egyébként, ami 3 napos, nagyjából 4 milliárd forintba kerül, Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit sziget, a Műegyetem melletti rakpart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika, hogy egészen pontosan milyen részprogramokra lehet készülni, a Rádió 1.hu szuperül összefoglaltuk. Én pedig közben hozom az újabb nagy kedvencet most a Weekendtől, ez a Save Your Tears, itt a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.